Az országgyűlés tavaszi ülésszakának 6. ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom önöket, hogy az ülés vezetésében Bodóczi István és dr. Csúszda Gábor jegyző urak lesznek a segítségemre. Köszöntök mindenkit, aki figyelemmel kíséri a munkánkat. Tisztelt országgyűlés! A mai napon napi rendelőtti felszólalásra jelentkezett Magyar Péter miniszterelnök úr a gyermekekért viselt felelősségünkről címmel. Miniszterelnök úr, öné a szó!

Házelnök asszony, tisztelt honfitársaim, képviselőtársaim! Szabolcs idén lenne 29 éves. A helyét keresni a világban. Talán éppen családot alapítana. A fizetéséből félretenni az első saját lakására. Tervezni a nyaralásait, mint a kortársai. 10 évvel ezelőtt azonban a nagykorúság kapujában Szabolcs véget vetett az életének. 5 évvel azután, hogy először mert beszélni a bicskei gyermekotthonban történt abúzusról, amit az igazgatótól kellett hosszú időn át társaival együtt elszenvednie. 5 évvel a vallomása után, amit az igazgató elleni nyomozásban tett, és aminek semmi, ismétlem, semmilyen következménye nem volt 5 éven át, Szabolcs öngyilkos lett. Azt mesélik, kedves Szentkirály Alexandra, hogy Szabolcs életszerető, vidám fiú volt. Egyik utolsó SMS üzenetében ezt írta: elcsendesedtem, magamba záródom. Kérem, hogy egy percre, félretéve politikai különbségeinket, egyszerűen csak gondolkodó és érző emberként próbáljunk Szabolcs történetére tekinteni. Nagyon nehéz kimondani, de egyértelműnek tűnik, hogyha a magyar állam elvégezte volna a dolgát, ha az előző kormány és az Orbáni hatalom a gyermekeket, a magára hagyott, család nélkül felnövő gyermekeket védte volna a pedofil rém az önök által kitüntetett igazgató helyett, ha hitt volna a gyerekeknek a magyar állam, ha megmentette volna őket, akkor Szabolcs ma is élne. Honfitársaim, nem vagyok gyermekvédelmi szakember, de a kegyelmi botrány kirobbanása a magyar emberként és édesapaként is, ahogy sok millió honfitársunkat, engem is felháborított és megrázott. Az én személyes politikai utam és a Tisza útja, a Tisza közösségének az útja ismert. De történt velem valami legalább ennyire fontos az elmúlt 2 évben. Én ellentétben önökkel felkerestem a gyermekotthonokat. Ahova lehetőségem volt bemenni, mert beengedtek, ugye államtitkár úr, oda bementem. Beszéltem az ott dolgozókkal, beszéltem szakemberekkel, sőt, tavaly évvégén még egy gyermekvédelmi otthonból megszökött, hónapokig az utcán kallódó kisfiú is megkeresett, hogy elmondja, ha már senki más nem hallgatja meg, mi is történik az Orbáni gyermekvédelemben. És miközben egyre több történetet ismertem meg, és egyre több helyen jártam, arra kellett rájönnöm, hogy Magyarországon 2 gyermekvédelem, valójában 2 gyermekvédelem létezett. Létezett a gyermekvédelemről szóló hazug, álszent, farizeus, gonosz Orbáni gyermekvédelmi kommunikáció, ahol, ugye, kedves államtitkár úr, nincsenek kiskorú áldozatok, ahol a Szőlő utcában megvert, a földön rugdosott fiatalokat a propaganda született bűnözőnek próbálta beállítani, és ahol a gyermekvédelemre hivatkozva a politikai ellenfél vagy a rendszert kritizáló szakember, és valójában bárki megbélyegezhető volt. Ma is itt ülnek az ellenzéki padsorokban azok a fideszes képviselők, akik felelősek mindezért. Megígérhetem önöknek személyesen, hogy azt, amit a védtelen magyar gyermekek ellen önök az elmúlt években tettek, nem fogjuk. Magyarország nem fogja elfelejteni. A gyermekek sem fogják, mert ők nem is tudják elfelejteni.
És tudják, emellett létezett, létezik a gyermekvédelem valódi helyzete. Az, amelynek valóságát a gyermekjóléti szolgálatoknál, a gyermekotthonok folyosóin, a lakásotthonok nappaliaiban, a túlterhelt nevelők műszakjaiban és a segítségért kiáltó gyerekek történeteiben lehetett megtapasztalni. Amikor beléptem ezekbe az intézményekbe, amikor ellentétben önökkel, kedves fideszes KDNP-s képviselőtársaim, meghallgattam az ott dolgozókat, akkor én nem rossz emberekkel találkoztam, éppen ellenkezőleg. Találkoztam elhivatott szakemberekkel, akik sokszor lehetetlen körülmények között próbálták végezni a munkájukat. Olyan emberekkel, akik pontosan tudták, hogy egy-egy gyermeknek mire lenne szüksége, de egyre kevesebb eszközük maradt, hogy ezt megadják neki. És találkoztam olyan gyerekekkel, akik sokkal, de sokkal korábban veszítették el a bizalmukat a felnőttekben, mint ahogy az bármelyik gyermeknek valaha meg kellene tapasztalnia. A kegyelmi ügy azért rázta meg az országot, mert egy pillanatra összeért ez a két világ. A hazug, patyomkin gyermekvédelmi propagandával szembe jött a valóság. A nyilvánosság előtt egyszerre vált láthatóvá mindaz, amiről szakemberek, gyermekjogi szervezetek és maguk az érintett gyermekek évek, de lehet, hogy évtizedek óta beszéltek. Képviselőtársaim, azt ígértük, hogy nyilvánosságra hozzuk a kegyelmi ügy aktáit, de ez csak az első lépés egy nagyon hosszú úton. A mi feladatunk, hogy feltárjuk és megmutassuk, mi történt a gyermekvédelemben, és hogy neki kezdjünk a földig lerombolt rendszer újjáépítésének. Vannak szakmai kérdések, amiket meg kell válaszolni. Hogyan juthattunk el odáig, hogy egy olyan országban, ahol a hatalom nap mint nap a gyermekek, a családok védelméről beszélt, ma már több ezer gyermek vár arra, hogy megfelelő ellátáshoz jusson. Hogyan jutottunk el odáig, hogy nem tudnak működni a család megtartó szolgáltatások, hogy a gyermekotthonokból hiányoznak a szakemberek, hogy nevelőszülők ezrei hiányoznak a rendszerből, hogy gyermekek hónapokat töltenek kórházakban azért, mert nem működik jól a megelőzés, a jelzőrendszer és maga a gyermekvédelem. Arra kértem a területért felelős szociális és családügyi minisztériumot, hogy tegyenek le egy átfogó rendszervizsgálatot, amely ezekre a kérdésekre ad alapos, objektív, de szigorú választ. De emellett nem tehetjük meg azt a szívességet a bukott orbáni maffiának, hogy ne tegyünk fel politikai kérdéseket is. A Magyar Országgyűlés azért hoz létre vizsgáló bizottságot a gyermekvédelemben és a gyermekvédelemmel történtek vizsgálatára, hogy ezeket a kérdéseket feltehessük a felelősöknek. Meg fogjuk kérdezni, hogy ki tudott a gyermekvédelemből érkező vészjelzésekről, mikor szereztek tudomást róla, milyen iratok jutottak el az Orbán kormány tagjaihoz, milyen figyelmeztetések érkeztek a fenntartókhoz, és kik voltak azok, akiknek lett volna hatalmuk, lehetőségük közbelépni, mégsem tették ezt meg. Meg fogjuk kérdezni, hogy a gyerekek éveken át, hogyan történhetett meg, hogy a gyerekek éveken át segítséget kértek egy olyan államtól, amely magát családbarátnak, kereszténynek és gyermekvédőnek hívta, de nem kaptak. Meg fogjuk kérdezni, hogy ki hagyta cserben ezeket a gyerekeket, név szerint. Az igazság keresése nem bűnbak keresés. Nem célunk a szakemberek, a hivatalnokok, a gyermekvédelemben dolgozók vegzálása, éppen ellenkezőleg. De a magyar embereknek joguk van tudni, hogy kik hozták létre azt a politikai és intézményi környezetet, amelyben a gyerekek jelzései
és a szakemberek figyelmeztetései éveken át süket fülekre találtak, és a hatalomhoz és a hazugságokhoz való görcsös ragaszkodás fontosabbá vált, mint a gyermekek védelme. Addig is, amíg a vizsgáló bizottság elkezdi munkáját, a minisztérium elkezdte a szakmai feltárást. És a kép, ami itt elénk tárul, az katasztrofális, tisztelt hölgyeim és uraim. Mintegy 23 ezer gyermek és fiatal felnőttél ma a gyermekvédelmi rendszerben, miközben körülbelül 1600 gyermek vár arra, hogy egyáltalán megfelelő helyet kapjon a szakellátásban, akiket ki kellene emelni a családokból, akár azért, mert a szüleik veszélyeztetik őket, akár azért, mert embertelen körülmények között élnek, de nem tudják ezt megtenni, mert nincs megfelelő kapacitás, vagy éppen nincs elegendő szakember. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon ma 1600 olyan gyermek van, akikről az állam már tudja, hogy veszélyben vannak, tudja, hogy segítségre szorulnak, tudja, hogy be kellene azonnal avatkozni, mégsem tud számukra biztonságos helyet nyújtani. Egy állam működéséről kevés lesújtóbb mondatot lehet elmondani ennél. A rendszer túlcsordult, az egyre csökkenő gyerekszám mellett egyre többen kerülnek a gyermekvédelmi rendszerbe. És mielőtt bárki arra hivatkozna, hogy ez pénzkérdés, az előző kormány tavaly alig pár milliárd forintot költött arra, hogy napi 2700 forintra emeljék az egy gyermek étkeztetésére fordítható összeget. Napi már 2700 forintot költ az állam egy gyermekvédelembe jövő gyermek étkeztetésére. Ennyi pénz jutott, de még ebből is elvonnak egy csomó mindent. És ugyanebben az évben, tisztelt frakcióvezető úr, 2025-ben az Orbán kormány 100 milliárdokat költött aljas, félelemkeltő hazugság kampányokra. Ugyanebben az évben, 2025-ben Balási Gyula cégcsoportja, tudja, Rogán Antal strómanja 200 milliárdos árbevételt ért el közpénzből. Ezekre volt pénz. Egészségügyre, oktatásra, gyermekvédelemre már nem. Az itt helyet foglaló fideszes képviselők és volt miniszterek, államtitkárok végignézték, hogy 1600 magyar gyermek bántalmazásnak van kitéve, vagy embertelen körülmények között él, vagy éppen az utcán cselleng, mert a gyermekvédelem nem rendelkezett kellő kapacitással, szakemberrel, forrással, a családból való kiemeléshez, vagy az utcáról való befogadáshoz. Ebben a pillanatban, tisztelt fideszes KDNP-s képviselő társaim, 325 magyar gyermek él kórházakban ragadva, hónapokig, évekig úgy, hogy valójában nincsen szükségük kórházi ellátásra. Nem azért vannak ott, mert betegek. Azért vannak kórházban, mert az önök gyermekvédelmi rendszere kudarcot vallott. Gondoljanak csak bele, hogy mit jelent az, mit jelent ez egy kisgyermeknek. Ez a tarthatatlan helyzet éppen abban az életkorban fosztja meg őket a szükséges figyelemtől, a törődéstől, amikor erre a legnagyobb szükségük lenne. Azért, mert a magyar állam nem tudta vagy nem akarta megszervezni azt, ami a legalapvetőbb kötelessége lett volna. A gyermekotthonokban, önök is tudják, eközben brutális szakemberhiány van. A dolgozók túlterheltek, sok helyen 100 órákat meghaladó túlórákkal próbálják fenntartani a működést, miközben a társadalom gyakran csak akkor hall róluk és a munkájukról, amikor valamilyen botrány történik. Pedig a gyermekvédelemben dolgozók túlnyomó többsége maga is áldozata annak a rendszernek, amely rájuk tolta az összes felelősséget, miközben nem adott megfelelő bért, támogatást, képzést, biztonságot vagy éppen megbecsülést. Körülbelül 2000 nevelőszülő hiányzik ahhoz, hogy minden 12 év alatti magyar gyermek családban nevelkedhessen, ahogy azt a törvény egyébként 2014 óta előírja. De nem csak a törvény, tisztelt képviselőtársaim,
hanem a minimális emberség is. Ez a szám is megrázó. 2000 nevelőszülő hiányzik. 2000 olyan család, otthon, felnőtt, biztonságos kapcsolat hiányzik, amely egy kisgyerek életében különbséget jelenthetne a magány és a kötődés, a félelem és a biztonság, a túlélés és a valódi gyerekkor között. Magyar emberként én szégyellem magam az előző hatalom helyett is, hogy ez a rájuk bízott gyerekekkel megtörténhetett. Különösen súlyos a helyzet azoknál a gyerekeknél, akiknek speciális segítségre lenne szükségük. A fogyatékossággal élő, súlyosan traumatizált, vagy éppen magatartási problémákkal küzdő gyerekek sokszor hónapokat, akár másfél évet is, ismétlem, akár másfél évet is várnak arra, hogy megfelelő gondozási helyre kerüljenek. Ezek azok a gyerekek, akiknek a legtöbb figyelemre, a legtöbb szakértelemre, a legtöbb türelemre lenne szükségük, és mégis ők azok, akik hónapokig, vagy akár egy évig nem kapnak a magyar államtól semmit. És van még egy adat, amely különösen sokat elmond az elmúlt évek gyermekvédelmi politikájáról. Hosszú időn keresztül Magyarországon több örökbefogadni szándékozó volt, mint örökbefogadható gyermek. Hosszú időn keresztül. Ma már fordított a helyzet. Ma több olyan gyermek van a rendszerben, aki örökbefogadásra vár, mint olyan jelentkező, aki örökbefogadhatná, vagy szeretné fogadni őket. Érdemes egy pillanatra megállni itt, tisztelt képviselőasszony. Az Orbán kormány 16 éves sikerpropagandája és hangosan hirdetett családbarát politikája után ma több gyermek vár családra, mint ahány család gyermekre. Az Orbán kormány öröksége drámai. Egy elhanyagolt, túlterhelt, megalázott és traumatizált rendszer, amelyben a gyermekek félnek, a szakemberek kimerültek, az intézmények túlzsúfoltak, a döntéshozók pedig éveken át inkább a valóság eltakarásával foglalkoztak, mint a segítségnyújtással. A feltárás során világossá vált az is, hogy a gyermekvédelemben történő bántalmazások kivizsgálása sok esetben nem volt megfelelő, nem volt hatékony, elég gyors, nem volt következetes, és gyakran nem a gyermekek érdekeit helyezte első helyre. Ezért az új kormány miniszteri biztost nevez ki, a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazási ügyek teljes feltárására és kivizsgálására. A biztos feladata az lesz, hogy feltárja az elmúlt évek visszaéléseit, meghallgassa az áldozatokat, javaslatot tegyen a szükséges jóvátételre, és biztosítsa, hogy többé egyetlen magyar gyermek segélykiáltása se vesszen el az intézmények vagy a frakciók között. Tájékoztatom önöket, hogy a szociális és családügyi miniszter több olyan gyermekvédelmi vezetőt menesztett ma, akik asszisztáltak az utóbbi évek embertelenségéhez, és nem a gyermekeket, hanem az Orbáni hatalmat szolgálták. A mai nappal távozik a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet főigazgatója, a KOP Mária Intézet igazgatója, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatója, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság gazdasági főigazgató helyettese és az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatója is. Megújulásra van szükség a gyermekvédelemben, és arra, hogy a bűnöknek és a mulasztásoknak ismét következménye legyen. A kormány eheti ülésén döntünk egy 1 milliárd forintos kártalanítási és kártérítési alap felállításáról. Ezen alap segítségével igyekszünk lelki, orvosi és anyagi segítséget nyújtani az utóbbi 20 év során a gyermekvédelemben fizikai, lelki, szexuális bántalmazást elszenvedő áldozatoknak. Ugyanis, kedves képviselőtársaim, sokuknak félrecsúszott az élete, beszéltem sokukkal, nem tudják feldolgozni a velük történteket, az a minimum, hogy az állam legalább utólag megpróbál segíteni nekik,
ha már megvédeni nem tudta őket. Tisztelt képviselőtársaim, elődeink meg sem próbálták ezt a rendszert rendbehozni rendőri jelenléttel, fenyegetőzéssel, listázással, hazudozással próbálták takargatni a nyilvánvalót. A gyermekvédelem újjáépítésének ára van, ára lesz, és mi ezt az árat ki fogjuk fizetni. Megígértük és komolyan vesszük. A gyermekvédelem költségvetése felülről nyitott lesz. Ha több szakemberre van szükség, lesz rá forrás. Ha új férőhelyekre lesz szükség, lesz rá pénz. A gyermekvédelemben dolgozóknak bérrendezésre, kiszámítható életpályára, szakmai támogatásra, mentális segítségre van szükségük. Nem lehet ugyanis úgy gyermekeket védeni, hogy közben azok, akiknek védeniük kellene őket, maguk is a teljes kimerülés határán állnak. Konstruktív együttműködésre kérem az ügyben a fideszes és a KDNP-s képviselőket, ha már korábban semmit sem tettek a kiszolgáltatott gyerekekért, vagy épp kitüntették a pedofil rémeket, igaz, kedves Szentkirályi Alexandra képviselőasszony, legalább most legyenek konstruktívak, most próbáljanak az elesettek problémáival foglalkozni. Várjuk a javaslataikat a költségvetési átcsoportosításokra. Mondják el, önök szerint honnan érdemes átcsoportosítani ezeket a forrásokat? Talán a propagandából? Az állami kommunikációból? Más területekről? Mi készen állunk erre a vitára, és készen állunk arra, hogy elkezdjük a gyermekvédelem valódi rendbetételét. Új férőhelyeket hozunk létre, bővítjük a nevelő-szülői hálózatot, megerősítjük a speciális szükségletű gyerekek ellátását, megszüntetjük azt a tarthatatlan helyzetet, hogy a gyermekek hónapokat vagy akár éveket töltsenek kórházban, kizárólag azért, mert az állam nem tud számukra megfelelő helyet biztosítani. Megalázóan keveset keresnek a gyermekvédelemben dolgozók. Bérrendezésre, kiszámítható életpályára, szakmai támogatásra, mentális segítségre van szükségük. Megerősítjük a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokat, hogy időben érkezzen a segítség oda, ahol még meg lehet előzni a tragédiát. És véget vetünk annak a gyakorlatnak, amely a gyermekvédelmi intézeteket elzárta a külvilágtól. A gyerekek jelzéseit komolyan fogjuk venni. A bántalmazási ügyeket kivizsgáljuk, a megállapításokat nyilvánosságra hozzuk. Olyan független szakmai kontrollt hozunk létre, amelynek egyetlen mércéje lesz a gyermekek biztonsága és jóléte. És végül vissza fogjuk adni a gyermekvédelem becsületét, vissza fogjuk adni azoknak a szakembereknek, akik minden nehézség ellenére kitartottak. Vissza fogjuk adni azoknak a gyerekeknek, akiknek eddig azt üzente az állam, hogy a fájdalmuk nem fontos, hogy a történetük egyenesen zavaró, a jelenlétük teher. A mi kormányunk üzenete egyértelmű. Látjuk őket, meghallgatjuk őket, és végre olyan államot építünk, amely meg is védi őket. Képviselőtársaim, a gyermekvédelemben dolgozók, a nevelőszülők, a családsegítők, a pszichológusok, a gyermekotthonok munkatársa és minden tisztességes magyar ember tudja, hogy ezt a munkát nem lehet egyik napról a másikra elvégezni. A gyermekvédelem újjáépítése hosszú évek közös munkája lesz. Nem fogunk tudni mindent egy év alatt kijavítani, nem fogunk tudni minden sebet egyik napról a másikra begyógyítani. De egy dolgot ma megígérhetünk, kedves Tuzson Bence, azt, hogy soha többé nem fordítjuk el a fejünket, soha többé nem fogjuk hagyni, hogy egy gyermek segélykiáltása eltűnjön az akták, jelentések, hivatalos levelek, miniszteri kommunikék útvesztőjében. Kedves képviselőtársaim, a felszólalásom elején Szabolcsról beszéltem. Egy fiatal emberről, aki segítséget kért. Egy fiatal emberről, akinek önök nem hittek. Egy fiatal emberről, akit cserbe hagyott a magyar állam. A magyar állam ezt a mulasztást már nem tudja jóvá tenni, ahogyan nem tudja visszaadni Szabolcs életét sem. De tartozunk neki és minden társának azzal, hogy olyan gyermekvédelmet építünk Magyarországon,
amelyben az ő története nem ismétlődhet meg. Ha ezt elérjük, akkor méltóak leszünk a feladatra, méltóak leszünk azokhoz a gyermekekhez, akiknek a jövőjéért felelősek vagyunk. És ha ezt elérjük, akkor talán méltók leszünk Szabolcs emlékéhez is. Köszönöm, hogy meghallgattak.

0: Köszönjük, miniszterelnök úr! Tisztelt országgyűlés, miután miniszterelnök úr felszólalása meghaladta a 20 percet, a képviselőcsoport vezetőknek 8 perc áll rendelkezésükre hozzászólásuk elmondására. Felhívom figyelmüket, hogy a miniszterelnök napirendelőtti felszólalásához elsőként az ellenzéki képviselőcsoport vezetők a képviselőcsoportjuk létszámának növekvő sorrendjében szólhatnak hozzá, ezt követően pedig a kormánypárti képviselőcsoport vezető hozzászólása következik. A házszabály rendelkezései szerint a miniszterelnök napirendelőtti felszólalásához kizárólag a frakcióvezetők és a frakcióvezető helyettesek szólhatnak hozzá. Megkérem a hozzászólni kívánó frakcióvezetőket vagy helyetteseiket, hogy szándékukat gombnyomással szíveskedjenek jelezni. Tisztelt országgyűlés, a Mi Hazánk képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Torockai László képviselő úrnak 8 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony. Miniszterelnök úr, a gyermekvédelemmel kapcsolatban mindenben számíthat a Mi Hazánk mozgalom képviselőire. Minden olyan intézkedést támogatni fogunk, ami javítja a gyermekek helyzetét, és amit itt ön elmondott és fölvázolt azzal kapcsolatban is, tulajdonképpen egyetlen egy olyan kritikám sincs, ami mondjuk részünkről nem támogatható, de szeretném arra felhívni a figyelmét, hogy önmagában a családi pótlék megemelése az egy nagyon jó dolog, de önmagában, hogyha nem ellenőrzik megfelelően azt, hogy az tényleg a gyermekekre fordítják-e, mondjuk olyan szülők, akik esetleg alkoholizmussal vagy éppen a bűnözéssel küzdenek, akkor nem fog jó helyre kerülni. Ugye láttuk ezt már annak idején az MSZP-SZDSZ kormányzása idején, hogy ez hogyan tud működni. Tehát mindenképpen javaslom, hogy erre sokkal jobban figyeljenek oda. Illetve a nevelőszülők esetében is volt már ilyen kérdés a Mi Hazánk frakciója részéről, hogy hogyan tudják majd a létszámot növelni, erre még nem kaptunk megfelelő szakmai javaslatokat, válaszokat. Az elmúlt években ugye a kegyelmi botrányt említette miniszterelnök úr, ami valóban egy botrány, de az elmúlt években, sőt tovább megyek, az elmúlt 16 év, vagy akár az elmúlt 20 év talán legnagyobb ilyen jellegű botránya az Kaleta Gábor nevéhez fűződik, akinek 19 ezer pedofil képet találtak azon az adathordozóján a számítógépén, aki magyar diplomata volt Dél-Amerikában, és akit ahelyett, hogy elítéltek volna, és még mindig egy dél-amerikai börtönben ülne megfelelő bánásmódot élvezve, ahelyett hazahozta a magyar kormányzat. Biztos emlékszik még erre. De csak azért, mert itt most nagyon sokszor elmondta ön, hogy hát korábban, és nyilván a Fidesz-KDNP-sekre gondolt, feltételezem nem ránk, amikor az ellenzéknek címezte a mondatait, korábban nem léptek föl ez ellen. De hát 2019-ben ön sem lépett fel. Tehát nem hallottam a hangját, amikor Kaleta Gáborról volt szó, nem akkor akart kilépni a Fideszből, nem akkor mondta azt, hogy betelt a pohár, pedig már akkor kellett volna, és tudom, múltkor már elmondta a miniszterelnök úr a vitánkban, hogy ne gondoljam azt, hogy én voltam a legnagyobb ellenálló az elmúlt 20 évben, nem is gondolom azt, nálam sokkal nagyobb ellenállók voltak az elmúlt 20 esztendőben, de én még emlékszem arra, hogy rendőrökkel akartak elvinni Kaleta Gábor háza elől is, tehát pontosan tudom, hogy mi volt itt az elmúlt 16 évben. És tudja, miniszterelnök úr, mi arról is beszéltünk már sokszor, és ajánlom a vizsgálóbizottság figyelmébe, hogy például az RTL különböző munkatársai, vagy az általuk sztárolt Lakatos Márknak milyen ügyei voltak. Egy vizsgálóbizottságnak ezeket is ki kell vizsgálni, hogyha ez nem csak és kizárólag valami pártpolitikai történet, és nem valamilyen pártpolitikai boszorkány üldözés, hogyha tényleg szeretnénk felszámolni például azt a pedofil hálózatot, amely egyértelműen létezik. Egyébként nem csak Magyarországon, világszerte az Amerikai Egyesült Államokban látjuk, hogy milyen vita zajlik ezzel kapcsolatban, akkor pártpolitikai hovatartozástól függetlenül mindenkit, minden közéleti szereplőt, tehát nem csak politikusokat, újságírókat, sztárokat, énekeseket, bárkit, mindenkit el kell számoltatni ezen a téren, mert egyetértek azzal, amit mondott, hogy nem pusztán arról van szó, hogy elkövetnek egy súlyos szexuális bűncselekményt, hanem az egész életére megnyomorítják ezeket a gyermekeket, az egész társadalomnak még emellett óriási károkat okozva, tehát a lehető legkeményebben kell fellépni a pedofil bűnözőkkel szemben, ebben mindig is lehetett számítani a Mi Hazánk mozgalomra, eddig is lehetett számítani, ezután is lehet számítani, sőt mondok rögtön egy olyan javaslatot, amit korábban még a Fidesz-KDNP-s többségű parlament szavazott le, kíváncsi leszek, hogy a Tisza párt támogatja majd ezt a javaslatunkat, ez arról szólt, hogy a rendőrségen belül külön nyomozó csoportot, külön részleget kell felállítani a gyermekeket érő szexuális bántalmazások a pedofil bűnözőkkel szemben, tehát kérem majd a Tisza párt támogatását, javaslását, mert újra be fogjuk majd nyújtani az új országgyűlésnek ezt a javaslatunkat. Ugyanakkor sajnálom azt, és ugye most már nekem se lesz túl sok időm, de nagyjából még 4 percem van arra, hogy nem esett egy szó sem a migrációs paktumról. Mégiscsak néhány napunk van hátra, hiszen június 12-én életbe lép, hatályba lép, és alkalmazni kell a migrációs paktumot. És hallom én, hogy hogyan beszélnek ezzel kapcsolatban mellé, miniszterelnök úr, de akkor hagyj világítsam meg, hogy pontosan mi is az igazi nagy probléma, ezt még senki nem mondta el ezzel a migrációs paktummal. Hát például az, hogy ön arról beszélt, hogy hát nem kell majd átvenni migránsokat, fizethetünk is, akár a külső határ védelme, vagy személyi hozzájárulással, ezt mondta, szó szerint ezt mondta a múltkor miniszterelnök úr. Hát az a helyzet, hogy mi egy frontország vagyunk. Tehát 2015-ben, amikor ott álltunk a magyar-szerb határon, akkor éppen az volt a probléma, hogy azért lettünk az epicentruma, tehát az Európai Unió teljes szárazföldi határszakaszán a legnagyobb nyomás ásott halom településre vetődött, egyébként pedig Szicíliára a tengeren keresztül. Ez most megint be fog következni a migrációs paktum következtében, ugyanis ez egy meghívó levél. És erről még soha nem beszéltek, hogy ez miért óriási probléma. Azért meghívó levél, idézem, mert látom, hogy ingatja a fejét, és nyilván majd megint el fogja mondani, hogy én hazudok, meg nem pontosan így van, akkor én idézem, hogy miért mondom azt, hogy ez egy meghívó levél, ez a paktum saját oldaláról származik, ma reggel másoltam ki, tehát ez biztos, hogy még mindig így van, és hatályos. A felülvizsgált kék kártya irányelv elő fogja segíteni a magas szintű képzettséggel rendelkező munkavállalók Európai Unióba vonzását, és megtartását. Az EU-ban a rugalmasabb befogadási feltételek, a megerősített jogok, valamint az uniós tagállamok közötti könnyebb mozgás lehetősége révén 2023. decemberében politikai megállapodás született a nem uniós állampolgárok Európai Unión belüli összevont munkavállalására és tartózkodására vonatkozó összevont engedély egyszerűsített eljárásáról. Hát, hogyha ez nem egy meghívó levél egész Afrikának és Dél-Ázsiának, akkor nem tudom, hogy mit lehet még annak nevezni. És van még egy nagyon fontos dolog, miniszterelnök úr. Múltkor tett egy gesztus felém ugye a vizsgálóbizottságok kapcsán, én is szeretnék egy gesztust tenni, szeretettel meghívom ásotthalomra, hogy végigmutassam, én tegnap megnéztem, hogy néz ki a déli határt védő kerítés, jelenleg 17 helyen találtunk átvágást a kerítésen, tehát az a helyzet, hogy hiába erősíti meg majd a paktum ezt a kerítést, ugye ezt ígérték, hogy önök ezt fogják tenni, nagyon örülünk neki, és köszönjük szépen, de ez önmagában semmit nem fog megoldani. Ugyanis a probléma az, hogy jelenleg az elfogott illegális migránsokat visszatolják a szerbiai oldalra. A migrációs paktum értelmében azonban itt kell őket tartani. És ez az igazi probléma, ugyanis az szerepel a migrációs paktumban, hogy meg kell oldani, meg kell építeni már június 12-től, bár én elhiszem, hogy miniszterelnök úr van olyan jó kapcsolatban Ursula von der Leyennel, hogy kap majd néhány hónap haladékot, hiszen az előző kormány nem volt hajlandó ezt a végrehajtást, sőt végrehajtási tervet is egyedül Magyarország ugye nem nyújtott be. Tehát kell majd önöknek pár hónap, hogy megépítsék a befogadó állomásokat. Lehet ezeket tranzitzónának, migránstábornak nevezni, de tény, hogy sok ezer illegális bevándorlót fognak ott tartani, és úgymond regisztrálni. Ez tudja, hogy mit fog jelenteni. Ugye az szerepel a migrációs paktumban, hogy innentől kezdve majd könnyebben visszatoloncolhatóak lesznek. Az az óriási tévedés van, miniszterelnök úr, hogy Brüsszelben azt gondolják, hogy kizárólag professzorok, orvostanhallgatók, jogkövető állampolgárok törnek át, megrongálva a déli határkerítés. De én megmutatom önnek ásotthalmon, hogy nagyon nem így néznek ki ezek az illegális bevándorlók. Ezek ráadásul mindannyian elégetik és a tengerbe dobálják a papírjaikat, hogy semmilyen okmányuk ne legyen, ezért nem is lehet majd őket olyan egyszerűen innen kitoloncolni. És folytatni fogom, mert még napirend előtt remélem még itt lesz miniszterelnök úr, még nagyon-nagyon sok olyan statisztika adatot fogok majd elmondani, amiből kiderül, hogy valójában Magyarországon több ezer fős migráns táborokat kell majd építeni.
0: Tisztelt képviselő úr, illetve a felszólalók, szeretném felhívni figyelmüket, hogy most a miniszterelnök úr napirend előtti felszólalásának tárgyában kapnak szót. Kérem, hogy tartsák magukat ehhez a tárgyhoz. Köszönöm szépen. A KDNP képviselőcsoportja részéről hozzászólásra jelentkezett Rétvári Bence képviselő úr. Megadom a szót 8 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Tisztelt ház, tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Én is, amikor beléptem gyerekotthonokba, lakásotthonokba, szerintem minden jó érzésű embert ugyanaz érzés kerít hatalmába. Ugyanolyan gyerekek vannak ott, mint a mi kis gyerekeink, csak éppen amikor ők visszatérnek, akkor nem kérdezik meg talán tőlük személyesen, bár nagyon sok lelkiismeretes gondozó van, de nyilván nem tudják olyan részletesen megkérdezni, mint a saját szüleik, hogy mi volt velük az óvodában, mi volt velük az iskolában, éppen milyen érzések, amelyek bennük kavarognak, mi zavarja őket, mit szeretnének elérni, mik a céljaik. Pedig ugyanolyan gyerekek, mint bárki más, csak ők nem születtek olyan szerencsés helyre, ahol a szüleik gondoskodóan fel tudták volna nevelni őket. Szívfacsaró érzés. Jártam olyan lakásotthonban, ahol általános körülmények voltak, és voltak, ahol enyhén fogyatékkal élő gyerekek voltak, talán az utóbbi, ami még inkább szívfacsor az embernek, olyan gyerekeket lát, akik láthatóan még inkább éhesek a szeretetre, de a szüleiktől ezt valamiért nem kapják meg. És sok esetben azért, mert a szüleik drogfüggők lesznek, vagy akár már a terhesség alatt is drogfüggő az édesanya, meg az édesapa is, a felelősség közös a két szülő részéről, és így kerül az állami gyermekvédelmi rendszerbe a gyerek, és így kell az államnak gondoskodni róla. A legfontosabb nyilván ezen a téren is a megelőzés, hogy minél erősebb családok legyenek, hogy a gyerekeket a saját vérszerinti szüleik neveljék föl. Utána a második célunk az, hogyha a vérszerinti szüleik nem tudják fölnevelni a gyerekeket, akkor örökbefogadó szülők neveljék föl. Ön is mondta, hogy mivel a gyermekvédelmi rendszerünk egyre több jelzést ad le az elmúlt másfél évtizedben, hiszen szigorítottuk a jelzőrendszernek a szabályait, és most már bűncselekmény, hogyha valaki észlel valamilyen kritikus helyzetet egy gyereknél, de nem szól, ezért érezhetően megugrott az ilyesfajta jelzéseknek a száma, és azt hiszem ez a gyerekeknek az érdeke, akkor ilyenkor minél hamarabb örökbefogadó szülőkhöz kerüljenek a gyerekek. Hiszen mindjárt tudjuk, hogy a civilizációs életforma változása miatt sajnos egyre többen vannak, akik meddőséggel is küzdenek, és ők is örökbe szeretnének fogadni gyerekeket. Ezért emelkedett rekord magasságba 1200 fölé azoknak a gyerekeknek a száma, korábbi 600-ról, 800-ról, akiket évente örökbe adtak a hatóságok, és akik örökbefogadó szülőkhöz kerültek. Itt volt egy speciális szabály is, 2024. július 1-től vezettük be, hiszen ahogy ön is utalt rá, az elmúlt években, 23-24-ben jelent meg tömegesebben az a jelenség, talán nem összefüggés nélkül a jelzőrendszerre vonatkozó szigorítások mellett, hogy a kórházban hagyták ott a csecsemőiket a szülők. Ekkor hoztuk azt a szabályt, hogyha valakit 6 héten keresztül nem keresnek a szülei, semmifajta kapcsolatfelvétel nincsen, akkor őket egy gyorsított eljárásban lehet örökbefogadó szülőkhöz adni örökbe. Itt már több száz gyereket sikerült szerencsére így egy biztonságosabb körülmények közé juttatni, és ön is tudja, hogy pontosan ezen gyermekek miatt is új intézmények jöttek létre, akár Miskolcon, akár Mátészalkán, akár más helyén az országnak, például még Karcagon is, hogy pontosan ezen megnövekedett kórházban hagyott csecsemői létszám miatt is plusz férőhelyeket kellett biztosítanunk. Az elmúlt 16 évben növeltük is a gyermekvédelemnek a forrásait. 18 milliárd forint volt, amit Magyarország gyermekvédelme fordított 2010-ben. 18 milliárd forint. Ez az idei évben 129 milliárd forint. Mi minden javaslatot támogatni fogunk, ami ezt a továbbiakban is növeli. Bízom benne, hogy legalább egy hasonló léptékű növekedés akkor lesz a következő években is, ami ez a 18 milliárdról 129 milliárdra növelés. És ugyanakkor az is fontos, amire ön is utalt, hogy azok az emberek, akik kiskorában megnyomorítanak egy gyereket, akik egy olyan traumát okoznak nekik, valamilyen erőszakos vagy pedofil bűncselekmény révén, amit az a gyerek valószínűleg egész életében magával hordoz. Nem elég, hogy nincsenek meg a vérszerinti szülők, akik eldobták maguktól, nehéz ezt felfognunk, és amikor erről beszéltek nekem, ilyen lakásotthonban levő gyerekek, akik elmondták, hogy nem olyan gyerek akarok lenni, mint az édesanyám, meg az édesapám. Hát milyen nehéz lehet egy gyereknek ezt kimondani, hogy nem olyan felnőtt akarok lenni, mint a szüleim. És azt mondja, azért nem tartja a bátyjával a kapcsolatot, mert a bátyja biztosan egy év múlva már börtönbe lesz, és ő nem börtönbe akar menni, hanem akar indulni a gyermekvédelemben szervezett zenei vetélkedőn, és éppen azt szeretné, hogy legyen egy olyan felszerelése, egy olyan hangszer, amivel el tud indulni és játszani tud, mert ki akar törni ebből. Nekünk mekkora szerencsénk van, hát mi Mi büszkék vagyunk a szüleinkre, és sok mindenben példák nekünk, ezeknek a gyerekeinknek pedig ellenpélda. És a legszörnyűbb mondatok egyik, amit én életemben hallottam, az pontosan egy gyermekvédelmi gyerektől, hogy nem olyan felnőtt akarok lenni, mint a szüleim. Szörnyű nehéz helyzetben vannak. Közös felelősségünk valóban, hogy segítsünk rajtuk. És aki ilyen gyerek sérelmére, főleg ha neki kiszolgáltatott bűncselekményt követel, akkor aznak az embernek börtönben van a helye. Ebben mindnyáján egyetértünk. Ezért növekedett az elmúlt években radikális mértékben a börtönben ülő pedofil bűncselekményt elkövetőknek a száma. 81 pedofil bűnelkövető volt a kormányzásunk kezdetén börtönben, és ez most már több mint 700. Mert minden ilyen embernek ott van a helye. Nem elég, hogy az a szerencsétlen gyerek tényleg szülők nélkül nő föl, de valaki ezt kihasználja, ő így akarja a saját hatalmát fitoktatni, így akarja kiélni a teljesen embertelen vágyait a gyereken, akár erőszakosan, akár szexuálisan, ilyen gyerekekkel szemben él vissza, börtönben a helyük. Most már több mint 700-an ott vannak, és mindegyiknek ott van a helye. Ezért szigorítottuk a jogszabályokat, ezért tettük el nem évülő bűncselekményé a kiskorú gyerekek sérelmére elkövetett erőszakos vagy szexuális bűncselekményeket, mert ezek valóban el nem évülnek, mert a gyereknél is el nem évül, aki ezt életén keresztül magával cipel, és egy másik emberben azért nem tud megbízni felnőtt korában, mert gyermekkorában nem elég, hogy szüleit eltaszították, de akinek még hitt, akiben még kapaszkodott, hogy hát, ha ő segít rajtam, még az is visszajött ezzel a hatalmával, az különösen nagy trauma ezeknek az embereknek börtönben élje. És hogy kiszűrjük ezeket az embereket, akik a gyermekvédelemben nem azért mentek, hogy segítsenek a gyerekeken, hanem azért, hogy ezeket a teljesen embertelen vágyaikat kiéljék rajtuk, ezért indítottuk el 2024-ben a pszichológiai alkalmassági vizsgálatot és a kifogástalan életvitel ellenőrzést. Lehetett, hogy sokan ezt kritizálták ilyen vagy olyan irányból, de mégis ez is segített abban, hogy ilyen emberek a gyerekvédelemben ne maradjanak ott, kerüljenek ki onnan. Azért szélesítettük a jelzőrendszerben részvevőknek a körét, hogy minél többen élhessenek gyermekvédelmi jelzéssel, hogy pontosan kiszűrjük az ilyen eseteket. Ez is hozzásegített ahhoz minket, hogy most már ne csak 81, hanem 700 ilyen embert tartsunk távol a gyerekektől, mert aki börtönben van, az sem gyermekvédelmi rendszer környékére, sem óvoda környékére, sem játszótér környékére, sehova nem tud oda menni. És nyilván nagyon sok szülő is olykor aggódik a gyereke miatt. Ezért hoztuk létre a pedofil nyilvántartást, hogy minden szülő maga is kereshessen személyekre, hogy az a személy, akiről gyanakszik, az szerepel ebben a pedofil nyilvántartásban, elítélték korábban pedofil bűncselek miatt, vagy nem ítélték el. Ez több tízer esetben segített már a szülőknek. Ez ugye a gyermekvédelmi törvényben van, ami biztosan ide fog kerülni elénk az Európai Bíróság ítélete nyomán. Szerintem ezeket a részeket nem hogy fenntartani, de megerősíteni kell a gyermekvédelmi törvényben. Szintén a gyermekvédelmi törvény tartalmazta azt, hogy különböző gyermekpornográfiával kapcsolatos bűncselekmények is szigorúbban büntetendők legyenek, és ahogy mondtam, az el nem évülő bűncselekmények közé tette be a pedofil bűncselekményeket ez a törvénycsomag. Az is fontos, amit ön is mond, hogy minél több nevelőszülő legyen, mert aki nem tud örökbefogadó szülőkhöz kerülni, az átmenetileg vagy hosszabb távon legyen nevelőszülőknél. Amikor elkezdtük a kormányzásunkat, ez egy gyermeket nevelő nevelőszülő díjazása nettó 15 ezer forint volt. 15 ezer. Ez ma 234 ezer forint. Aki három gyerekről gondoskodott, az pedig 45 ezerről 581 ezer forintos díjazást kap most. Mi minden...
0: Kérdezem Gulyás Gergely frakcióvezetőt, hogy kíván-e hozzászólni, mert a gomnyomás. Köszönöm szépen. Megadom a szót a Fidesz frakcióvezetőjének, Gulyás Gergelynek, 8 perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés képviselőtársaim. Miniszterelnök úr, ahelyett, hogy a gyermekvédelem kiemelkedően fontos ügyét tárta volna föl, egy vádbeszédet mondott, egy olyan vádbeszédet, amiben nem volt tekintettel arra, hogy az elmúlt 16 évben rendkívül sok minden történt ezen a területen, ezért ma egyébként egy szülő nélkül felnővő gyereknek lényegesen jobbak az élet esélye és lehetőségei, mint voltak korábban. Szeretnék önöknek néhány példát mondani. Rétvári képviselőtársam említette a végén, körülbelül attól függően, hogy egy gyermekotthonban hány gyermeket nevelnek a szülők, 8-15-szörösére emelkedett a gyermekek után járó támogatás. Ehhez képest 100% alatti infláció volt. 8-15-szörösére emelkedett. Speciális juttatásokat, zseppénzt, sporthoz szükséges támogatást is kapnak ma már azok a gyermekek, gyermekotthonban vannak. Ami a legfontosabb, hogy beszélünk 22-23 ezer gyermekről, akiket nem a szüleik nevelnek. Szerintem abban egyet kell, hogy értsünk, hogyha egyáltalán ilyen igény még van a parlamenti többségben, hogy számukra a legjobb az az, ha családi környezetben, szüleik nélkül családi környezetben tudnak felnőni. Ez akkor van így, hogyha gyermekotthonokban nőhetnek föl. Az is egy nagy eredmény, hogy lényegesen többen nőhetnek ma föl gyermekotthonokban, kétharmada ezeknek a gyermekeknek gyermekotthonokban nőhet fel, és ha bármelyik, akár miniszterelnök úr, aki hivatkozik a látogatásaira, közben rögtön meg is vádol mindenkit, hogy más nem jár, én is többször jártam gyermekotthonokban, kétség kívül nem csináltam belőle se fényképet, se Facebook bejegyzést, se semmit, de többször is jártam gyermekotthonokban, vittem én is neki ajándékot, tehát azt hiszem, hogy ezen a területen talán ne hánytorgassunk fel semmit egymásnak, de az biztos, hogy ha a miniszterelnök úr elmegy egy ilyen gyermekotthonba, és megkérdezi a nevelőszülőket, hogy az a juttatás, amit most a magyar államtól kapnak, az rendben lévő-e, akkor majdnem mindenhol azt fogja kapni, hogy igen, az a támogatás az rendben lévő, az elégséges ahhoz, hogy a gyerekeket normális körülmények között neveljék, és az annak köszönhető, hogy 2010 után valóban az utolsó intézkedésként már 2025-ben is egy jelentős lépést téve nagyon nagy mértékben nőtt a gyermekotthonokban felnövő gyermekek nevelőszüleinek a támogatása. Ebben az a 17 milliárd forint csak egy lépés volt, amire a pénzügyi tárca is hivatkozik, és csak egy többletjuttatás, nem pedig ennek az egész területnek a támogatása. Ami a büntetőjogi felelősséget illeti, szigorítottuk és elévülhetetlenné tettük ezeket a bűncselekményeket. Ennek következménye az, hogy ma 8-szor annyian vannak a börtönökben pedofil bűncselekmények miatt, mint voltak 2010-ben. Alig ha hihetjük, hogy a társadalom romlott ennyit. Egész egyszerűen jobb a jelzőrendszer és jobb a felderítés. Hogy ennek ellenére is történtek felháborító dolgok nevelőintézetekben. Ez természetesen igaz, bizonyára volt ilyen. Remélem, hogy olyan jelzőrendszerzetnek be, ami még több bűncselekményt szűl ki, és még kevesebb ilyen lesz. És hogyha valaki ilyet elkövet, egyetértek, hogy a lehető legszigorúbb bűncselekményt kell, a lehető legszigorúbb bűncselekmény miatt kell a lehető leghosszabb szabadságvesztés büntetést kiszabni az illetővel szemben. És ez már a bíróság felelőssége, ezért Tolockai frakcióvezetőnek nincs igaza, amikor a kormányon kér számon egy szerintem is indokolatlanul enyhe, ha úgy tetszik, megindokolhatatlanul enyhe bírósági döntést, mert amíg nem a kormány ítélkezik, és reméljük, hogy ilyen szándéka az új többségnek nincs, addig a bírósági ítéleteket nem lehet a kormányon számon kérni. De emberi tragédiákat politikai ellenfelen úgy számon kérni, hogy ahhoz semmi köze az illetőnek nem volt, méltánytalan. Egy példát szeretnék mondani. Önök nagyon sok mindenkit ki fognak tüntetni. Miniszterelnök úr is, miniszterek is nagyon sok mindenkit ki fognak tüntetni. Attól, hogy egyikről, másikról kiderül utána, hogy adót csalt, attól önök nem lesznek adócsalók. Mit tehet arról a korábbi főpolgármester helyettes asszony, hogy a kitüntetési bizottságok átengedtek valakit, akit nyilvánvalóan nem kitüntetni kellett volna, börtönbe zárni. De ezt méltányos egymáson számon kérni, hogyha ön valakit majd kitüntet, vagy bármelyik minisztere valakit kitüntet, és utána róla kiderül, hogy olyat is elkövetett az életében, ami vállalhatatlan, tűrhetetlen, vagy akár csak helytelen, akkor az erkölcsi felelősségben osztozni fognak érte? Nem javaslom, hogy ezt a mércét állítsa, mert egyszerűen nem lenne méltányos. Ami az intézményrendszert illeti, kétség kívül az intézményeknél nagyon sok pénzt lehetne felújításra még elkölteni, de sok pénzt el is költöttünk. Javaslom a kormány tagjainak, beleértve a miniszterelnököt is, menjen el a Gödi gondviselés házába. Több mint 200 fiatal van ott. A világ bármely területén, a világ leggazdagabb országban is büszkék lennének arra, hogy Európa egyik legjobb intézménye itt működik. És azt is látni kell, hogy ezek is az elmúlt években épültek föl, és ezért is volt fontos az, hogy tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy az az egyharmad része a gyermekeknek, akik nem tudnak családokhoz elhelyezkedni, és éppen az elsődleges oka nem az, hogy nincs elég nevelőszülő, mert a jelenlegi anyagi viszonyok mellett már nevelőszülő lenne, hanem azért, mert a hátrányos helyzetű gyermekeket a nevelőszülők is kevésbé szívesen veszik magukhoz. Ami az örökbefogadásokat illeti, örülök, hogyha a kormány tovább javítja ezt a rendszert, de ettől még tény, hogy az utóbbi 10 évben az egy évre első örökbefogadások száma 60%-kal emelkedett. 60%-kal emelkedett. Tehát a szabályokat egyszerűsítettük annak érdekében, hogy minél gyorsabban lehessen gyereket örökbefogadni. Minden olyan javaslatot támogatni fogunk, ami egyébként ezt tovább gyorsítja. Kórházban hagyott csecsemők esetében szintén elfogadtuk egy jogszabálymódosítást, amit Rétvárnyi képviselőtársam is említett, hogy 6 hét után lehessen örökbe fogadni. Az élethelyzet rendkívül nehéz. Hosszan és több alkalommal tárgyalta meg az általam vezetett kabineti szabályozást. A helyzet ugyanis az, hogy nagyon sok édesanyja van, ahol a jelzőrendszer egyértelmű teszi, hogy nincsenek olyan körülmények otthon, hogy haza lehessen vinni a gyermeket. Nincsenek ilyen körülmények, és ennek ellenére is vagy ott hagyja magától a gyereket, vagy pedig nem mond le róla, és ilyenkor ez egy morális kérdés is, hogy az állam mikor veszi magának a jogot, hogy elszakítsa a gyereket a vérszerinti édesanyától. Ilyen morális kérdésekre kell választ adni, ahelyett, hogy rendkívül egyszerű és primitív vádaskodást fogalmazzunk meg egymással szemben, ami egyáltalán nem vezet sehova. Ugyanakkor a gyermekszegénység felszámolásában az Európán belül is az egyik legjobb eredményt értük el, az egészségügyi oktatás területén pedig egyik legnagyobb forrásbővülés volt, tehát lehet azt mondani, hogy kommunikációra sok pénz ment, de ez nem az egészségügytől és az oktatástól vettük el. Az orvosbéreknek az emelését önök is ismerik, azt is tudják, hogy soha hasonló rendszerválasztás óta nem volt, és az oktatásban is olyan béremelés történt, ami soha rendszerváltás óta hasonló mértékben 4 év alatt a tanári bérek nem emelkedtek, mint az előző ciklusban. Végül még arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy sajnos miniszterelnök úr felszólásának a stílusa nem előzmény nélküli. Itt van mögöttünk egy olyan választási kampány, ami kétségkívül durva volt. Valószínűleg minden

0: A Tisza képviselőcsoportja részéről hozzászólásra jelentkezett Bújdosó Andrea frakcióvezető asszony, megadom a szót 8 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, tisztelt házelnök asszony, tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt ház. Sajnálom, hogy ez a műfaj nem arról szól, hogy vissza lehet reagálni lehet arra, ami elhangzott, mert hát amit a miniszterelnök úr mondott, de amit a többiek mondtak, hiszen tökéletesen művelik azt, hogy vádold azzal az ellenfeled, amit magad követtél el. És még egy dolog, nagyon szép felsorolni, hogy mi történt. Valószínű, voltak nagyon jó intézkedések. Egyetlen egy dolog a probléma, hogy mi volt a hatás annak, és milyen eredménye volt. És ez az eredmény mindazok függvényében, csak gondoljunk csak a Szüllő utcára, vagy arra 3000 bántalmazott gyerekre, az egyáltalán nem az az eredmény, amit ezek az intézkedésekre büszke lehetne lenni. Én sem vagyok gyermekvédelmi szakember, ezt mondta a miniszterelnök úr, hogy ő sem az, én sem vagyok az, csak egy ember, aki tiszteli és szereti a gyerekeket. Egy új gyermekszületés az a legnagyobb csoda a világon. Egy új élet, egy új remény arra, hogy talán a világunk egy kicsit boldogabb, mosolygósabb, kiegyensúlyozottabb lesz. Egy dologban biztosan egyetértünk mindannyian, hogy egyetlen gyerek sem tehet arról, hogy hova születik, kik a szülei, milyen településen él, és az sem, hogy milyen anyagi körülmények között élnek. Arról aztán meg végképp nem tehet, hogy a szülei esetleg nem akarják, vagy nem tudják ellátni őt, ne talántán egy tragédia folytán el is veszíti őket. Mi felelősségünk, hogy azt biztosítsuk, hogy minden gyermek egyenlő esélyt kap, független attól, hogy hova született, és milyenek a családi körülményei. Jártam én is gyermekotthonokban, és jártam olyan gyermekotthonban, ahol sajátos nevelésigényű gyerekek voltak, és nagyon szeretetteljes és méltó körülmények között éltek. Nagyon jó volt ezt látni. De jártam olyan gyermekotthonban is, amikor hát véletlenül érkeztem oda, és a gyerek, három kisgyerek a sarokban térdepelt, épp a büntetését töltötte. Ez nagyon szomorú volt látni. Éppen ezért azt gondolom, hogy az anyagiak nagyon fontosak, meg az intézkedések, de talán a legfontosabb az, hogy milyen szakszemélyzet látja el ezeknek a gyerekeknek a gondozását. A kegyelmi botrány és a gyermekvédelmi rendszernek a feltárt borzalmai talán még jobban ráerősítenek erre. Ezért ma azok nevében szeretnék hozzászólni, akik a rendszer valódi tartópillérei. Azokról a gyermekfelügyelőkről, nevelőkről, pszichológusokról, fejlesztő szakemberekről, családgondozókról és nevelőszülőkről, akik nap mint nap a legnehezebb sorsú gyermekek mellett állnak. Azokra az emberekről, akik sokszor traumatizált, bántalmazott, elhanyagolt, vagy családjukból kiemelt gyermekek számára jelentenek biztonságot, figyelmet és szeretetet. De a gyermekvédelmi rendszerben dolgozók gyakran túlterheltek, alulfizetettek, társadalmi megbecsülés nélkül és a kiégés szélén, kiégés közeli állapotban dolgoznak. Igaz ez a nevelőszülőkre is. Egyre több szervezet és szakember számol be arról, hogy mekkora hiány van ezen a területen. A nevelőszülők toborzása és megtartása országszerte komoly kihívást jelent. A gyermekvédelmi rendszer jövője elsősorban azon múlik, hogy lesznek-e emberek, akik vállalják ezt a rendkívüli felelősséget. Véleményem szerint az alábbi kérdésekben átfogó helyzetértékelésre, ezt követően pedig hatékony intézkedésekre van szükség. A gyermekvédelemben dolgozók bérének és társadalmi megbecsülésének javítása, és örülök, hogy ez elhangzott a miniszterelnök

0: Közéjában. A nevelőszülői toborzó programok eredményességének átvilágítása és annak javítása, és célzott ösztönzők a nevelőszülők számának növelésére. A nevelőszülők és gyermekvédelmi szakemberek képzési rendszerének korszerűsítése, különösen a traumakezelés, mentális egészség és a speciális szükségletű gyermekek ellátása területén. A pálya elhagyás okainak feltárása és az okokat megszüntető intézkedések, és mentális támogatás a gyermekvédelemben dolgozók számára. A gyermekvédelem minőségét azt fogja megmutatni és megváltoztatni, hogy van-e elegendő, felkészült, megbecsült és motivált szakember a gyermekek mellett. Mert minden gyermeknek szüksége van legalább egy felnőttre, akiben bízhat. És minden gyermekvédelmi szakembernek szüksége van egy államra, amely megbecsüli a munkáját. Várom megtisztelő válaszát, köszönöm.
1: Tisztelt Országgyűlés, viszont válaszra megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak.
2: Köszönöm szépen elnök asszony a szót. Hadd kezdjem Gulyás frakcióvezető úrnál. Előfordulhatnak hibák, természetesen kitüntetéseknél is, bár ez az információ pontosan tudott volt, hiszen a kitüntetés előtt 4 évvel már jelentést tettek, készült, és ez ott volt a hatóságoknál, de előfordulhatnak hibák. Ha nálunk előfordul ilyen, akkor én leszek az első, aki kiáll és elnézést kér, akár ilyen hibáért, akár másért. Többek között ez az, ami önöknél hiányzott. Én azt szeretném kérdezni, hogy miért fáj önöknek elnézést kérni? Akár Kaletta Gáborért, akár Vásárhelyi Jánosért, akár más rémekért. Én most megteszem önnek, hogy nem sorolom fel azokat a pedofil bűnözőket, akiknek köze van a Fidesz frakcióhoz, vagy éppen az országos fideszes politikusokhoz. Lehet ez Győr, lehet Budapest, nem fogom most őket felolvasni. De miért fáj önöknek elnézést kérni? Tudja, frakcióvezető úr, kedves volt fővárosi frakcióvezető asszony, önök és Orbán Viktor túl büszkék voltak elnézést kérni, bocsánatot kérni. Ahhoz már nem voltak túl büszkék, hogy a választási kampányban, az önök ön által is említett választási kampányban magyar gyermekeket, több millió magyar gyermeket az apjuk esetleges megölésével ijeszgessenek állami pénzen. Igen, tudja, miről van szó szerintem, frakcióvezető úr. És szintén a frakcióvezető úr is említette, azt hiszem, a kórházban hagyott csecsemők helyzetét. Önök egyébként úgy beszéltek mind a ketten, mintha 16 évig nem kormányoztak volna. De hagyd mondjam el, hogy önök is beszéltek erről, és hogy ez is majd meg lesz oldva, és mennyivel több forrás biztosítottak, és miközben beszéltek, közben az egészségügyi miniszter úr, mert hogy nálunk ilyen is van a kormányban, egészségügyi miniszter úr idejött hozzám, és mutatott egy belső kormányzati egyeztetésről szóló dokumentumot. Takács Péter a valaha volt legrosszabb, leghazugabb, legkivagyibb, egy szóval fideszes egészségügyi államtitkár, nyilvánvalóan tudja, hogy miről beszélek. Itt arról van szó, hogy felmerült javaslatként, hogy a már több mint egy éve, de több éve is akár a kórházakban lévő gyermekek ellátására plusz forrást vonjanak be, hiszen a kórházak, legyen szó a Borsodabaui Zemplén megyei kórházról, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházakról, nincsenek erre berendezkedve, hogy ott százasával csecsemők, akár egy-másfél éves, de ugye emlékelt ábra mutatta van, amikor 3 éves korukig ott vannak. És itt előkerült az egyeztetésen, és itt azt írják a hivatalos jegyzőkönyvbe, hogy a BM parlamenti államtitkársága, ugye itt Rétvári Bence talán meg tudja erősíteni, jelezte, hogy a Fidesz frakció álláspontja, ez most március, Fidesz frakció álláspontja szerint a kórházban hagyott egészséges csecsemők kórházi ellátásának külön finanszírozása nem időszerű. És tudja, kedves frakcióvezető úr, ez azért érdekes, mert hogy az ott dolgozó ápolók és orvosok veszik a pelenkát, viszik be a saját pénzüket, hogy valaki ellássa ezt a több száz gyereket, önök pedig 16 évig kormányoztak és hagytak magukra mindenkit. Erről beszéljen inkább, és ne csináljon úgy, mintha 16 évig nem kormányoztak volna. Se ön ne csináljon úgy, se Takács Péter ne csináljon úgy, mert 16 évig voltak kormányon. De hadd kezdjem az elején. Soha nem tudják majd. Nem tudom, hogy mik épülnek most, frakcióvezető úr, de a pelenkát azt ma kell megvenni, meg tegnap kellett megvenni, és önök márciusban több hónapja leszavazták ezt a plusz finanszírozást. De mindegy is, soha senki nem fogja elfelejteni, frakcióvezető úr, majdnem azt mondtam, miniszter úr, frakcióvezető úr, azokat a képeket, amikor az önök politikusai, amikor mi oda mentünk és igyekeztünk tájékozódni, akár mint európai parlamenti képviselő, akár segítséget vinni, mint civilek, sokan, sok ezer magyar civil ember, önök minket ebben megakadályoztak. Önök oda küldték az egyik kocsmai hőzöngőjüket, egy 3-4-5 éves gyermekek gondozásáért felelős gyermekvédelmi intézmény elé üvöltözni, a szakellátásért felelős, önök szerint gondos politikáért felelős államtitkárral együtt. Önök ezt tették, ahelyett, hogy transzparensen, nyíltan, emberségesen jártak volna el, ahelyett, hogy jó példaként tekintettek volna arra, hogy magyar civilek ezrei ajándékot gyűjtenek, segíteni szeretnének, nem használt könyveket visznek, mint az önök frakcióvezetője, hanem rendes, valódi ajándékokat szeretnének vinni, hogy legalább egy nap az évben ezek a magára hagyott család nélkül felnővő gyerekek jól érezzék magukat. Önök ezt megakadályozták. Szerintem sehol a világon nem volt még olyan kormány, főleg olyan, amely kereszténynek vallja magát, amelynek az államtitkára és a kocsmai hőzöngője keresztbe feküdt, és a saját testével, testcselekkel akarta megakadályozni, hogy civil emberek advent harmadik vagy negyedik vasárnapján bevigyenek ajándékokat a gyermekvédelmi intézményekbe. Frakcióvezetőre soha senki nem fogja elfelejteni. Azok a gyerekek biztos nem, akikről ön is beszélt. És én nagyon örülök, hogy például ez az otthon, mert kettő ilyen is volt, ugye Pécsett is, és Óbudán, Békásmegyeren a Szilágyi Erzsébet gyermekvédelmi otthonban élő gyerekek ma már más bánásmódban részesülnek, ma már el tudják fogadni ezek az otthonok a civilek ajándékát. Erről intézkedett a szociális és családügyi miniszter. Nem lesz bűn bevinni ajándékokat, és örülök, hogy az UEFA-nak és a magyar kormánynak köszönhetően ezek a gyerekek, akiket önök meg akartak védeni, kímélni a karácsony ajándéktól, most a helyszínen tekinthették meg a Bajnokok Ligája döntőjét. 80 ebből a Szilágyi Erzsébet gyermekotthonból. Tudnék személyes élményeket is mondani, néhányat ebből láthatott a Facebookon, de néhány statisztika, mert hogy ön egy győzelmi jelentést adott itt elő, mint a főleltáros tudja, az a gyáva ember, aki nem mer ide bejönni, és mostanában a Facebookon üzenget, talán most már ő maga kezeli a Facebookját, vagy elrabolták, és Moszkvában írják, nem tudom. Minden esetben ön ugyanúgy jár el, mint ez a bukott főleltáros, aki most elmegy, ha jól értem, mindenféle megtakarítás nélkül egy hónapra az Amerikai Egyesült Államokba, mint minden átlagos magyar polgár élvezni a világbajnoki döntőt, mint aki jól végezte dolgát. Szóval ön tartott egy ilyen leltárt és győzelmi jelentést. Soha ennyi gyermek nem került kiemelésre családban Magyarországon arányaiban, mint most. Európában, Málta mellett, kedves, ön ezt egy győzelmi jelentésnek tartja, de tudja, mi ennek az oka? Tudja, mi ennek az oka, a frakcióvezető úr, az, hogy magára hagyták a családokat. Magára hagyták, ugyanaz ön bukott főleltárosa még a választás előtt egy hónappal se tudta, hogy hány szegénységbe élő magyar gyermeké. Tudja, amikor először bemerészkedett, hát nem egy független, de egy ilyen félig baráti közegbe előre megírt kérdésekre válaszolni, másfél órán keresztül, nem tudta, hogy hány szegénységben élő gyerek van. 16 év kormányzás után azt mondta, hogy ez most nem annyira fontos, de majd visszatérnek rá, és majd a következő 16 évben, ha még egyszer mer interjút adni, akkor majd megválaszolja. A lényeg az, hogy rengeteg, és éppen ezért van az, hogy arányaiban Magyarországon emelik ki Málta mellett a legtöbb gyermeket a családból. Ön azt mondta, hogy akkor járnak a legjobban a gyerekek, hogyha gyermekvédelmi intézménybe kerülnek. Hát nem. Akkor kerülnek a legjobb helyzetbe, ha nem kell őket kiemelni, hogyha van egy működő szociális rendszer, van egy működő, valóban jól működő szociális védőháló, ha vannak olyan hatóságok, akár helyi, akár országos hatóságok, akik segítik a bajba került családokat, lehet ez egy ad hoc felmerő probléma, vagy egy valóban egy függőségből eredő probléma, a gyermek egyikről sem tehet. Egy valódi jóléti európai országban egyre erősítik a tagállamok, vagy az országok a szociális rendszert. Önök leépítették. Önök a lehető legtöbb pénzt vonták el ebből a rendszerből, és ennek következménye, hogy egyre több gyermeket kell sajnos kiemelni. 23 ezer gyermek él, vagy fiatal jelenleg gyermekvédelmi ellátásban, de hát az alapellátást önök olyan szinten tönkretették, annyi forrást vontak ki belőle, hogy éppen ezért egyre több gyermek kerül szakellátásba, kellene kerülnie. Egy győzelmi jelentés mond, mint a bukott főleltáros, frakcióvezető, soha ennyi gyermek nem csellengett az utcán. Ezt elmondták már a kampány előtt is a szakemberek, hogy csak ott az észak-kelet-magyarországi régióban több mint 1000 gyermek van szökésben a gyermekvédelem elől. Sokuk, a nagy részük szexuális bűnözők, vagy éppen drogkártelek kezébe kerülnek, nagy részük valószínűleg már nem is Magyarországon van. Én látom, hogy az volt miniszter, aki azt állította a kamerába, hogy nincsenek kiskorú áldozatok, most összeír önöknek valamit, de tegye a szívére a kezét, ha ön szerint tényleg ilyen jó a rendszer, akkor miért mondja ennek az ellenkezőjét minden szakember? Akkor miért nem engedtek be minket? Miért akarták eltitkolni a valóságot? Miért akartak minket megakadályozni még abban is, hogy ajándékokat vigyünk a gyerekeknek? Kedves frakcióvezető úr, 2000 nevelő szülő hiányzik a rendszerből. 2000. Két örökbe fogadni szándékozó jutott egy gyerekre korábban, most ez megfordult. Kedves frakcióvezető úr, 5 év alatt, és a másik is a szívhez szóló beszédet tartónak is, aki szintén úgy tett, mintha nem ők kormányoztak volna 16 évig, 5 év alatt meg 6-szorozódott a segélyvonalat önsértés, önagresszió miatt használó gyerekek száma. Az oktatásban továbbra is meghatározó az esenis gyerekek számának rohamos növekedése, számuk 6000 fővel nőtt a korábbi évekhez képest. Frakcióvezető úr, ha ön szerint olyan jó a rendszer, akkor hogy lehet az, hogy 8 megyében, valamint a fővárosban van csak elérhető pszichiátriai fekvőbeteg ellátás. A pszichiátriai járóbeteg ellátást végző gondozóintézetek száma 16-ra csökkent, miközben a gondozottak száma nőtt, 20.375 fő. Ifjúság addiktológiai rehabilitációs ellátás csupán 4 megyében, járóbeteg szakellátás pedig csak 3 megyében érhető el. 2025. december 31-én, nem volt olyan régen, a szakmai munkakörökben engedélyezett álláshelyek 23%-a betöltetlen volt például a javítóintézetekben. Ha annyira jó ez a helyzet, akkor ön szerint hogy történhet meg az, hogy a szakellátási intézményekből jelentett bántalmazások 2/3 kortársak között történik, 1/3 pedig felnőtt, jellemzően gondozó követi el a bántalmazást. Ahogy mondtam, európai összehasonlításban Magyarországon a legmagasabb népesség arányosan a családon kívül állami gondoskodásban vett gyerekek aránya, és nem ritkán 18 hónapot kell várnia egy gyermeknek arra, hogy bekerülhessen arra a gondozási helyre, amire szüksége lenne. 2025-ben összesen 7 fő volt a speciális nevelőszülők száma. Szóval a helyzet minden frakcióvezető úr csak nem rózsás és nem jó, és ezért önök a felelősek, akár tetszik, akár nem. De még egyszer mondom, a legnagyobb bűnük, amellett, hogy egyébként még bocsánatot kérni is gyávák voltak, amellett az, hogy még azokat is meg akarták akadályozni, akik segíteni szerettek volna. Még nem beszéltem a szociális és családügyi miniszter úrral erről, de szeretném majd kérni, hogy adjon arról tájékoztatás, hogy mi a helyzet a Miskolci Károly befogadó otthonba, ahol szintén 2024. decemberében jártunk, amiről beszámoltam, hogy penészesek a falak, folyik a plafonból, a lámpakörtékből a víz, ahol 3-4-5 éves gyerekeket kellene ellátni, ahol nincs ajtó a WC-ken, nincs ajtó a zuhanyzókon, és ahol egy ágyban 3 gyermek együtt aludt ebben az otthonban, és miután eljöttünk és láttuk, hogy milyen helyzet van, mi felajánlottuk, hogy civilekkel ingyen és bérmentve elvégezzük azt a munkát, azt a felújítási munkát, például itt a Károly befogadó gyermek otthonban, amit önöknek kellett volna, esetleg a gyűlöletkeltő kommunikációjuk helyett, esetleg olyan kampányok helyett, ahol a kisgyermeknek az édesapját fejbe lövik a fronton megcsinálni, akkor önök ezt visszautasították, Fülöp Attila, az ön pártársa, szaktársa, elvtársa, ezt lehetetlenné tette, úgyhogy szeretném kérni a szociális minisztrőt, hogy kérdezze meg, hogy esetleg azóta történt-e bármilyen felújítás 2 év alatt, hogy beszámolhassak az itt maradt leltárosnak, hogy tényleg annyira frankó-e a helyzet. Hadd térjek át egy pillanatra Torockai László elnök úrra, nehogy itt szomorú legyen, hogy bele már senki nem foglalkozik. Én nagyon örülök elnök úr annak, hogy 3-4 percig kibírta konteók nélkül, és kibírta azt, hogy esetleg a magyar gyerekekről beszéljen. Ugyan részletekről nem beszélt, és nem hallottam öntől túl sokszor ezt a témát, de adjuk meg önnek, hogy 3-4 percig beszélt erről a témáról, és azt is elmondta, és tett konkrét javaslatot is, például külön részleg felállítására a rendőrségnél, amiben szerintem tudunk együtt dolgozni, és hogyha benyújtják, akkor lehet, hogy pont találkozik azzal a javaslattal, ami a mi egyébként leírt programunkban is megtalálható, de szerintem ebben tudunk előrelépni, de függetlenül attól, hogy ki javasolja, ez nyilván egy olyan lépés, amit meg kell tenni. Hát Kaleta Gábor kapcsán, meg Vásárhelyi János kapcsán én azt javaslom, ott ön mellett Szent Király Alexandra, vagy van önök között egy szék, ha átül, szerintem ő többlet információval tud szolgálni önnek a dolgokról. Én akkor is tiltakoztam ez ellen, ellentétben önnel én nem voltam megválasztott politikus, parlamenti képviselő. Önök ezt előszeretettel összemossák, a 100 000 kormánytisztviselő felelősségét az itt a parlamentben ülő, vagy éppen miniszterként, államtitkárként eljárok között, de a felelősség sajnos nem ugyanaz, vagy szerencsére nem ugyanaz. Ön felelős, mert hogy ön képviselő volt, ön felemelhette a szavát, viszont azok a kormánytisztviselők, akik nem voltak itt, nem élvezték azt a havi 7 millió forintos költségkeretet, amit önök mi hazánkos képviselőként, ők viszont felelősek. Kedves képviselő úr, egyébként jó volt azt látni, nyilván még fogunk beszélni a migrációs paktumról, hogy önök már tényleg egy koalícióként működtek. Igazából ott pénteken, ott a híres erkély jelenetnél, ahol megálltam, hogy elénekeljem a Don't Cry For Me Argentina című dalt, hiszen ott vették föl andó ezt a híres filmet, már csak Gulyás Gergely hiányzott igazából, ott volt Németh Balázs, ott volt ön, ott volt Bede Zsolt, ott volt a KDNP, egy igazi nagy koalíció, ilyen ellenzéki, ilyen nem szokott lenni, ez egy ilyen furcsa dolog, ilyen ellenzéki nagy koalíció épült ki. Öröm volt látni, nem tudom, hogy persze a frakcióvezető hogy érzi magát így pár év után, valószínűleg ő se gondolta volna, hogy egy ilyen Bede Zsolt, Torockai, Németh Balázs nagy koalíció részese lesz 400 emberrel. Hát, hogy is mondjam, azért ennél még ambiciózusabbak voltunk fiatal korunkban, frakcióvezető úr, de hát ki mint vet, azonképpen arat. Ugye, ki mint vett, azonképpen arat. Szívesen meglátogatom elnök úrral a kerítést Ásotthalomnál. Egyébként nem tudom, hogy látta, de én voltam a kerítésnél több helyen is, és megmutatták, és én magam is beszéltem róla, hogy sajnos sok helyen lyukak tátonganak rajta, vagy éppen átvágták őket, hogy véletlenül elnök úr, vagy esetleg nem is csak az illegális migránsok teszik, hanem szándékosan, mert hogy tudja, egy olyan kormányról beszélünk, aki 16 évig kormányzott, aki kiengedett a börtönökből 2200 jogerősen elítélt ember, csak az ön pártársa is bólogat. Tehát egy olyan kormányról beszélünk, itt ül önök mellett, akikkel most együtt vonul a migrációs paktum ellen, az ellen a migrációs paktum ellen, amit ez a kormány, az Orbán kormány, és itt lévő maradéka nem tudott, vagy nem akart megakadályozni. Tehát önmagában nemmel szavazni, az nem elegendő. Az Európai Unió nem így működik. Tehát ott van 27 tagállam, ott a múltkor is elmondtam, hogy kell szövetségeket építeni. Össze kell tudni hozni egy blokkoló kisebbséget. Azt kérdezem a Gulyás Gergely frakcióvezetőtől, vagy Rétvári Bencétől, hogy miért nem sikerült legalább egy V4-es egységet összehozni. Hogy lehet az, hogy csak Lengyelország szavazott Magyarországgal a migrációs paktum mellett? Hogy lehet, hogy a miniszterelnök óriási barátságban van Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, és még őt sem sikerült meggyőzni, nem szavaztak ellene, hiába fordul oda a volt miniszterhez, még a volt szövetséges sem sikerült erre hozni, pedig ha Olaszország belép, és a V4-ek is ott vannak, meg esetleg még Ausztria vagy Dánia, akik szintén szigorú fellépést eszközölnek az illegális migrációval szemben, akkor meg lehetett volna akadályozni. Tehát kedves torockai elnök úr, megint a pattársait kellene megkérdezni, hogy miért nem végezték el a házi feladatukat. Ő hiába akarja a migrációs paktumot a Tiszára tolni, jól tudja, hogy nem voltunk ott, amikor ezt elfogadták. És én világosan elmondtam, bármennyi konteót gyárt, és ilyen bátran, ugye önt, akit üldözi a Facebook, hogy mindenki hallja, kirak egy videót, amivel hazudozik még a szívecskéről is, elnök úr, és próbálja azt mondani, mint ez nem történt volna meg, utána bátran letilt. Hát ön ment Orbán Viktor után, ment az összes többi bátor Sir Robin után, ön, akit üldöz a Facebook, a Meta, tulajdonképpen a Meta áldozata, a Facebook oldalon rak föl egy hamisított hazug videót, majd letilt arról, hogy válaszoljak. Én azt tudom önnek mondani, hogy ön is tudja, hogy mi a helyzet migrációs paktum ügyben. Természetesen nem arról szól, nem hiszem és nem vádolom azzal, hogy ön elolvasta volna ezt a hosszú, legalább 10 jogszabályból álló jogszabály csomagot. Mindenesetre ön is tudja, hogy a lényeg az nem csak az, amit ön elmondott. Ebben igenis vannak olyan részek, amik szigorítják a migrációs politikát. Nem véletlenül fogadta el Ausztria, vagy éppen Olaszország, az az Olaszország, amely Albániában szervezi az ön által is promotált ilyen külön táborokat, hogy ne kelljen az Európai Unió területén fogadni a migránsokat. Én azt kérem öntől, hogy ne vezesse félre a követőit. Én elmondtam világosan, hogy a Tisza kormány szigorú és következetes politikát fog folytatni az illegális migrációval szemben, ellentétben az ön tüntető társaival együtt vonolgatnak ott kéz a kézben, mi nem fogunk kiengedni jogerősen elítélt embercsempészeket. Erről esetleg mi nem tájékoztatta az önnel üvöltöző, elég érdekes kézmozdulatokat tevő, érdekes emberi formában tüntető embereket arról, hogy ön azokkal vonulgat, azok vannak a szervezés mögött, csak ugye nem merik fölvállalni, ez az új Fidesz módi, hogy nem merik azt se fölvállalni, hogy ők szervezik, mondjuk látva a 400 fős létszámot, és frakcióvezető úrnak kicsit savanyú ábrázatát tegnap ott a napsütésben, nem csodálom, hogy nem merik ezt felvállalni. Miért nem árulják el a követőiknek, torockai elnök úr, hogy önök azokkal vonulgatnak, akik egyébként nem akadályozták meg, azokkal vonulgatnak, akik kiengedték az ásott halomnál is illegális migránsokat behozó embercsempészeket. Miért nem őszinte a saját szavazóival? Miért veri át őket? Folyamatosan. Én azt tudom önnek mondani, hogy, és talán ez egy novum, bár nem várom, hogy tájékoztassa a szavazóit, majd mi fogjuk őket tájékoztatni, hogy június 23-án lesz itt egy visegrádi négyek miniszterelnöki csúcs Budapesten. Tudja, ez az a visegrádi négyek együttműködés, amit szintén megpróbált, és elég sikeresen tönkre is tett éveken át az Orbán kormány, az az Orbán kormány, akikkel most ön együtt vonulgat, és akarja megvédeni egy szivárvány alatt, ilyen érdekes volt, pont egy szivárvány volt Budapestegén, a magyarok szuverenitását, azokkal, akik tönkretették és elárulták ezt a szuverenitást. Szóval föl fogom vetni ezt a kérdést a visegrádi négyek miniszterelnöki csúcs találkozóján, és közös fellépésre fogom őket ösztökélni. Felvetem egyébként, erről sose számolt be, vagy ritkán számolt be az Orbán kormány itt a parlamentben, hogy az Európai Tanács ülések előtt vannak különböző ilyen külön csúcs találkozók. Van, aki a versenyképességért tárgyal külön, van, aki például az illegális migráció elleni fellépés koordináltabb működésért. Van ilyen mini csúcs is, és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Orbán Viktor egykori nagy szövetségese kért fel arra, hogy az osztrák kancellár is, és egyébként Donald Tusk is, hogy vegyek részt Magyarország új, a valóban a szuverenitásért dolgozó miniszterelnökeként ezeken az előmegbeszéléseken a csúcs előtt, és én ennek örömmel eleget teszek, és fel fogom vetni ezt a kérdést, hogy hogyan tudnánk megakadályozni a migrációs paktumnak egyébként az ilyen a reallokációs meg áthelyező paktumait. Én egyet világosan el tudok neki mondani, önnek mondani, amíg én vagyok a magyar miniszterelnök, addig semmilyen ön által delirált vagy hazudott migrációs, nem is tudom milyen táborok, vagy nem tudom mik nem fognak épülni Magyarországon. Összekever minket megint az előző kormánnyal, akik Vitnyéden titkos kormányhatározattal 5 milliárdért akartak migráns táborokat építeni. Mi nem a Fidesz vagyunk, elnök úr, és nem is a mi hazánk. Mi, amit vállalunk, azt megtesszük. Amíg mi vagyunk kormányon, addig illegális migránsok Magyarországon nem lesznek, akár tetszik önnek, akár nem. Facebook még egy kicsit igen. Viszontlátásra, köszönöm a figyelmet.
1: Tisztelt Országgyűlés! A napi rend előtti felszólalások következnek. Felszólalásra jelentkezett Torockai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője. Mi lesz a migrációval címmel? Folytathatja megkezdett felszólalását 5 perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót, elnök asszony. Az a nagy szerencse, hogy miniszterelnök úr olyan könnyen kiismerhető ön. Hát pont most bizonyítjuk. Tehát előre leadtam, hogy a migrációról fogok beszélni, és pontosan tudtam, hogy nagyjából miket fog mondani, például ilyeneket, hogy delirálok, meg hazudozok, meg nem a valóságot mondom, ezért szó szerint idéztem. Tehát kiírtam, hogy mi van a paktum oldalán. Tehát a saját oldalukon felolvastam önnek, hogy miről szól ez a paktum. Erre ön most össze-vissza félre beszélt, és a legjobb része ennek a mostani felszólásának az volt, amikor nekem címezve azt mondta, hogy ugye ön mindig engem azzal vádol, gúnyolódik rajtam, hogy Conteo-gyáros vagyok. Hát most egy akkora Conteo-t gyártott itt miniszterelnök úr, hogy ilyet még az életben nem láttam, hogy tehát ön itt fölvázott, hogy valakik oda lopóznak éjszaka, és kivágják, tehát nem az embercsempészek, ha jól értettem, nem a migránsok, nem tudom, fideszesek, vagy nem tudom kik, kivágják ezt a határkerítést. Tényleg szeretnék élni azzal a lehetőséggel, miniszterelnök úr, hogy akkor önt végig kalauzoljam a társadalmon. Menjünk végig, és akkor sőt, töltsön el egy éjszakát nálunk, aludjon ott, és éjszaka megmutatom önnek, hogy kik nem egy szobában, miniszterelnök úr, nem egy szobában. Nyugalom. Tehát, hogy éjszaka menjünk ki a mezőrökkel, határvadászokkal, és nézzük meg, hogy mi van ott a kerítésnél. És ha már látom, hogy beindult a fantáziájuk, ugye emlegette miniszterelnök úr, hogy szivárvány volt az égen ezek szerint a pénteki felvonulás során, akkor egy pillanatra ezt most viccen kívül szeretném mondani, látom, hogy jó hangulatot sikerült itt kialakítani a tisztelt házban. Ugye itt miniszterelnök úr hosszasan beszélt a gyermekvédelemről, szeretném jelezni, hogy a gyermekeket meg kell védelni attól is, amit majd a Pride-on látunk idén. Mert látni fogunk olyat, amitől meg kell védeni a gyermekeinket, és ezért szervezi meg a Mi Hazánk mozgalom a történelem során először a családi büszkeség menetét, várjuk szeretettel a Tisza párt képviselőit, szavazóit, mindenkit, vonuljunk együtt, és népszerűsítsük a hagyományos értékeket, a családot, a gyermekvállalást. No, de akkor nézzük, tényleg ilyenek, nem is akarok reagálni, hogy miniszterelnök úr itt megszólított engem, nyomhattam volna egy gombot, de nem akarok erre, hogy 2019-ben én képviselő voltam, nem voltam képviselő. A Kaletta ügy idején talán erre emlékeztetném, de tényleg ennek nincs igazából jelentősége, meg hogy ön itt felemlegeti, ugye ebben is biztos voltam. Tehát én magam kértem meg a Mi Hazánk mozgalom Facebook oldalának kezelőit, hogy tiltsák le önt, mert biztos voltam, hogy posztolni fog, és még a parlamentben is erről fog beszélni, és tudja miért? Azért, mert egyetlen egy célom volt. Hogy amikor én elmondtam, hogy a Meta milyen súlyosan beavatkozik, és beavatkozott ebbe a választásokba, akkor ön nevetgél, gúnyolódik. Hát tessék, ön egy egyszerű kommentelés miatt képes volt ezért felszólalni itt a parlamentben, többet ér rajtam, ne nevessen, hogyha a Meta beavatkozásáról beszélek. Na de akkor nézzük, hogy mi van pontosan a paktum oldalán, szó szerint, miniszterelnök úr, folytatom. Az előbb már ugye elkezdtem a migrációs paktumról, hogy mi is ezzel a gond. Az a baj, hogy ez egy meghívó levél, elmondtam, szó szerint idéztem, tehát ne vádoljon engem hazugsággal. Szó szerint idéztem, bárki az interneten menjen föl, magáról a migrációs paktum oldaláról fogja ezeket a mondatokat venni, amiket itt már felolvastam. És azt is elmondtam, hogy okmányok és papírok nélkül jönnek az illegális bűnözők segítségével az országba betölő migránsok. És abban önnek lehet, hogy igaza van, többször elmondta, ma is és az elmúlt napokban, hogy nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Pont ez a lényeg, hogy legalizálja őket az Európai Unió migrációs paktuma, mert onnan kezdve, hogy elkapják őket, ezeket a bűnözőket, akik papír nélkül lesznek. Azt is majd megmutatom másodhalmon, hogy mindegyik elhagyja valahol a papírjait, mert azt tudja hazudni, hogy egy olyan országból jött, ahol éppen háború dúl. A következő történik. Ezt is direkt megnéztem ön miatt, mert pontosan tudtam, hogy majd hazugsággal, meg mellébeszéléssel fog megvádolni. Először is most jelenleg az Európai Unióban 2000, föl fogom önnek pontosan olvasni, 2025-ben 39%-a, tehát a kérelmek 39%-a kapott pozitív bírálatot, 39%-a. Aki pedig például azt mondja, hogy Afganisztánból vagy Szudánból jött, az automatikusan megkapja a menekül státuszt, itt maradhat, ez 100 millió ember, ennek a két országnak csak a lélekszáma. De aki pedig elutasításban szenved, nagyjából a fele lesz elutasítva, az pedig örökre itt marad, mert nem lesznek képesek őket visszatoloncolni. Szeretnék erre is nagyon sok példát mondani, de nézzük csak, nincs már rá időm. Az Európai Unió átlagos tényleges kitoloncolási aránya az elmúlt 1-2 évben 20-28% között mozgott. Tehát több mint 70%-uk itt maradt az Európai Unióban, itt is fog maradni, és Magyarországon, mint frontország. Tehát nem az áthelyezési mechanizmus kell megakadályozni, mert mind itt lépnek majd be az Európai Unióba, és követnek el bűncselekményeket. Köszönöm szépen.
1: Kérdezem, hogy a kormány nevében kívánne valaki válaszolni az elhangzottakra. Megadom Magyar Péter miniszterelnök úrnak a szót. 5 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony. Az előbb nem szólt a mikrofonom, hogy itt is szeretném visszautasítani a rétre, éjszaka, meg a közös éjszakázásra meghívást elnök úrnak. Természetesen ásotalomra elmegyek és megnézem a kerítést, hogyha megkívánja mutatni, de szerintem ezt a belügyminiszter úr is meg tudja tenni, ez nincs szükségem egy volt ásotalmi polgármesterre. Minden esetre azt tudom önnek mondani, hogy megint összekever minket a Fidesz-szel. Én azt javaslom önnek, hogy keressen másik témát, mert hogy a Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Most lehet, hogy elkerülte a figyelmét. Kedves Novák előtt, nem tudom, hogy szokott-e olvasni. Megjelent egy kormányhatározat, egy kormányrendelet módosítás, amelyben egyébként a Fidesz kormány alatt felállított kvótákat legális gazdasági migránsok behozatalára is egy szigorú lépéssel már megszigorítottuk, már kitiltottuk 3 országból vendégmunkások behozatalát, és nekünk benne van a programunkban, nem féltünk ezt leírni, elnök úr, hogy ezeket a gazdasági migránsokat is jelentősen vissza fogjuk szorítani, hiszen én jártam a vidéket, nem csak a Facebookon a letiltott szabadságharcosként üzengetek, hanem elmentem rengeteg településre, ahol elmondták a magyar emberek, hogy egyrészt leverték a béreket a Fidesz által, a fideszes oligarchák által, munkaerőkölcsönzők által, limitált munkaerőkölcsönző által behozott legális gazdasági bevándorlók. Másrészt nagyon sok magyar ember el is veszítette az állását, akár Heves megyében, akár Jász-Nagykun-Szolnok megyében, ezért nekünk ebbe egészen konkrét vállalásaink lesznek. Bármennyiszer idéz a Paktum honlapjáról, nem is tudom, hogy van külön honlapja, jobb, mint önnek a Metán, ezek szerint a Paktumnak már külön honlapja is van, önálló értetél. Bármennyit idéz, nálunk ezek nem lesznek végrehajtva. Tehát én azért kérem, hogy keressen egy jobb témát, mert nálunk nem lesznek illegális migránsok a Tisza kormány alatt, mert a lehető legszigorúbban fogunk fellépni, ki lesz javítva például a kerítés. Sőt, képzelj el, Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel arról beszéltem, hogy ők hány milliárd eurót kérnek és részben kapnak is az Európai Uniótól, hogy az ő saját határkerítésükre ne csak egy kerítés legyen, hanem a technika is legyen ott, valódi technika, ilyen látók, akár kétszeres normális technika, amivel valóban meg lehet akadályozni az illegális migránsok bejövetelét. Ezt fogjuk mi is tenni. Nem konteókat kell gyártani, nem hazudozni kell, nem félelmet kell kelteni. Látja egyébként, erre körülbelül 1000 ember volt vevő, úgyhogy egy nagy koalíciót alkottak, úgyhogy még a miniszterelnök is megtámogatta, és még egy szívecskétől is megijedtek, és pánikrohamot kaptak Németh Balázzsal közösen, pedig semmi rosszat nem akartam a magyar zászlóval, Isten látja a lelkem, csak lengettem, azt hittem, hogy örülnek neki, de önök ehelyett inkább ilyen elég érdekes mozdulatokat tettek. Én azt tudom mondani, hogy a lehető legszigorúbban fogunk fellépni, egerősítjük a határkerítést, és csökkentjük, sőt lehetőség szerint, az összes ilyen ázsiai gazdasági migráns behozatalát megszüntetjük. Azt gondoljuk, hogy a magyar munkaerőre kell építeni, és inkább a Nyugat-Európába elöldözött majd 1 millió honfitársunkat kellene, és fogjuk hazahívni. és nekik munkalehetőséget biztosítani. Azokat a fajta külföldi befektetéseket fogjuk többek között támogatni és promotálni, amelyek nagyobb hozzáadott értékkel bírnak, amelyek vidéki esetleg leszakadt kis településekkel hoznak létre munkahelyeket, nem összeszerelő üzemeket szeretnénk, mint Pócs Jánosék, nem Fülöp-szigeteki munkásokat akarunk alkalmazni, akár a Dinnyeföldön, akár máshol, hanem magyar embereket. Mi ezt fogjuk promotálni. Úgyhogy én azt javaslom önnek, hogy keressen egy olyan témát, amiben van tartalom, mert hogyha ezt a volt Fidesz kormányra ráolvassa, a Gulyás Gergelyre, Rétvárira, vagy Németh Balázsra tüntető társadra, azt megértem. Mert ők nem tettek meg mindent, hogy elfogadják ezt a migrációs paktumot. Ők voltak, akik kötvénybizniszeztek, elnök úr. 100 milliárdokat loptak el Rogán Antalék a kötvénybizniszsel, és hoztak be bűnözőket. És ön most a Tiszáról beszél, amely kormány fel fogja számolni ezt a kötvénybizniszt, amely jelentősen megszigorítja az ázsiai gazdasági migránsok behozatalát, sőt, lehetőség szerint minden területen rövid távon fel is fogja függeszteni, amely Tisza részt vesz egyébként az illegális migránsok ellen keményebb fellépést szorgalmazó Európai Uniós tagállamok együttműködésében, amely Tisza ezt a kérdést fel fogja vetni a visegrádi négyek miniszterelnökeinek, valamint az olasz miniszterelnöknek, az osztrák kancellárnak. Mit szeretne még, elnök úr? Én tudom, hogy nem tudja, mi a különbség a kormányzás és a Facebookon üzengetés között, de mi ennyit tudunk tenni. És még egyszer azt tudjuk vállalni, hogy ellentétben az előző kormánnyal nálunk nem fognak bejönni illegális migránsok, nem is fogjuk szállítani őket, hogy az Orbán kormány mondjuk a szlovák választásokon, és a szerbeket is meg fogjuk kérni, hogy ne szállítsák őket mondjuk a magyar választásokon. Köszönöm szépen a figyelmét.
1: Napirend előtti felszólalásra jelentkezett dr. Juhász Hajnalka, a KDNP képviselője. Mit kíván Brüsszel az uniós forrásokért cserébe címmel? Megadom a szót 5 perces időkeretben.
4: Elnök asszony, köszönöm szépen a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt miniszterelnök úr. Mivel megérkezett az Európai Bizottságnak az ország specifikus ajánlása, ezért pontosan látjuk már azokat a kereteket, amely a megállapodásuknak egy irányt szabott. Ugye a maga a bizottság számos olyan alapvető intézkedést vár el, ami a szuverenitásunk nagyon jelentős mértékű feladását jelenteni. Például az ársapkáknak a kivezetése, a lakástámogatásokat ugye rendkívül mértékben szeretnék szűkíteni. Az jó, hogy a szociális vonalat megtartják, de a saját tulajdonú lakástámogatásokat kritizálják, 13. 14. havi nyugdíj teljes leépítését javasolják, az energiaártámogatásokat is nagyon nagy mértékben korlátoznák, és akkor itt van még az úgynevezett ágazati különadó, ugye rendkívül mértékben zavarja az Európai Bizottságot, hogy a külföldi tulajdonú óriás feladatok nagy adót fizetnek hazánkba, és ezek csak egy részei annak, amit az ország specifikus ajánlásaiban ugye a bizottság jelzett a magyar kormány részére. Amit mindenképpen szeretnék kihangsúlyozni, mert ez nem hangzott el itt a házban, egyik minisztertől sem hallottam, sem Tar miniszter úrtól, sem Ruf miniszter úrtól, pedig ez egy fontos információ. Az, hogy Ukrajna uniós csatlakozásának, bocsánat, most én kaptam meg a szót elnök asszonytól, Ukrajna uniós csatlakozásának az, hogy a csatlakozási keret tárgyalásába bekerülhettek a kárpátaljai nyelvi, kisebbségi és oktatási jogok, az a 11 pont, az 2024-ben az Orbán kormány sikere volt. Nem az önöké. Önök ezért tárgyalhatnak most jelenleg törvényjavaslatról, mert ezt 2024-ben feltételként szabtuk. Iszonyat mértékű munkát végzett az akkori külgazdaság és külügyminisztérium számos diplomatája, hogy az a 11 pont bekerüljön. És hogy ezek a garanciák a 2017 előtti időszakot biztosítsák a kárpátaljai kisebbség számára. És sok mindenről lehet beszélni, de majd meg fogjuk látni a gyakorlatban, hogy ezek működőképesek lesznek-e vagy nem. És én megértem a feszültséget, ami a migrációs paktum körül kialakult, és pontosan azért használja az illegális migránsok nem jönnek Magyarországra, mert a legális migráció viszont el fog indulni. Mindannyian tudjuk, hogy nem fogja tudni kikerülni, miniszterelnök úr. Mindannyian tudjuk, a migrációs paktum vonatkozásában nem fogja tudni kikerülni az Európai Bizottság elvárását, és újból megerősíteném, hogy múltkor helytelenül mondta, és ez egy gesztus, Lengyelország és hazánk nem szavazta meg a migrációs paktumot, sőt, mi voltunk az egyetlen tagállam, amely végrehajtási tervet sem küldött. És ami nagyon nagyon nagy probléma lesz, és ez egy komoly jogi kihívás lesz, hogy ugye a úgy fogalmaz, és elég szabad kezet ad az Európai Bizottságnak a migrációs nyomás és a Wismayer vonatkozásában, hogy a kötelező betelepítési kvóta esetében hogyan fog mozogni, és abban nem a tagállam fog dönteni, hogyha önök behajolnak az Európai Bizottságnak, hanem a bizottság elnöke, mert erről szól a föderalista szuperállam, amely felé viszi a tagállamokat az Európai Bizottság. Egykezes irányítás. Itt már a bizottság elnökével kell megállapodni arról, hogy mit adunk le a szuverenitásunkból. Mi 12 milliárd eurót úgy hoztunk haza, hogy mi egy cseppet nem adtunk fel a szuverenitásunkból, miniszterelnök úr. Mert nincsen kicsi, apró és nagy szuverenitás. Vagy van szuverenitás, vagy nincs szuverenitás. És igazából ez lesz az igazi kérdés. És azt gondolom, hogy kellően minden héten beszélnünk kell arról, hogy mi a helyzet a migrációs paktummal. Én őszintén kívánom, és sok sikert kívánok ahhoz, hogy a V4 és Olaszország a migrációs paktum vonatkozásában partner legyen. Ezt majd minden héten meg fogjuk önöktől kérdezni, hogy e vonatkozásában milyen előrelépéseket tettek, és fogjuk figyelni. Ez nagyon nagy sikert kívánunk önöknek, de egyet szeretnék mindenképpen hangsúlyozni, hogy arról beszéljünk itt a parlamentben, hogy milyen elvárásai vannak az Európai Bizottságnak, mert ez érinti a nyugdíjrendszert, ez érinti a lakhatási támogatásokat, érinti a családtámogatásokat és a határvédelmi garanciáinkat is egyben. Ezek olyan kérdések, amely a magyar lakosság több millióját érinti, több milliónkat érinti, és ezeket részletesen ki kell tárgyalni, és azt gondolom, hogy ezekről beszélni kell, mert az országspecifikus ajánlásokat nem fogják tudni kikerülni. Mi megtartottuk a szuverenitásunkat, 12 milliárd eurót hoztunk haza hazánknak. Szomorú, hogy ezen nevetnek, de szuverenitás nélkül nincs önálló tagállamiság. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.
1: Megadom a szót 5 perces időkeretben Magyar Péter miniszterelnök úrnak.
2: Képviselőasszony, a szuverenitás ott kezdődik, hogy valaki elmer indulni a választáson. Én azt javaslom önöknek, hogy egyszer próbálják ki, milyen érzés elindulni a választáson, és felhatalmazást kérni a magyar emberektől. Ebben még Torockai elnök úr is előrébb jár, ők elmernek indulni a választáson. Egyszer próbálják ki, hogy milyen érzés valóban felhatalmazást kérni a magyar emberektől. Nem támogatjuk azokat, amiket ön felsorolt az ország specifikus ajánlásokban, amit a bizottság kér. A bizottság ezt elég régóta kéri, elég sok tagállamtól, és mégsem hajtják végre ezeket a dolgokat, hogy nem kell aggódni. Én azt kérem öntől, hogy ne féljen, ezek nem lesznek végrehajtva. Mi a magyar emberek és a magyar vállalkozások érdekét nézzük. Köszönöm, hogy felhozta a kárpátaljai magyarok életét jelentősen javító, segítő eredményünket, bár a gratulálok szó az nem hagyta el az ön száját, és inkább arról beszélt, hogy önök mit tettek. Hát, amit önök tettek, annak az eredménye nagy semmi volt éveken keresztül. 10 éven keresztül a nagy semmi volt, ugyanolyan jogkorlátozásban éltek a kárpátaljai magyar testvéreink, több mint 100 000-en. Az ön egyébként azóta is bujdokló miniszterelnöke volt az, aki besetette a lábát Kárpátaljára. 2015 óta, kedves képviselő asszony, Orbán Viktor gyáva volt, még a háború előtt is gyáva volt Kárpátaljára menni. Elmondom, hogy mi mit tettünk, és jó is beszélni ezekről az eredményekről, mert több mint 100 000 magyar ember számára bír hatalmas jelentőséggel éveken keresztül. Azt hallgattuk, hogy az Orbán kormány keményen harcol a határon túli magyarok jogaiért. Egymást érték a nagykövet berendelések, a vétók pufogtatása, a nagy, valójában teljesen őszintétlen neki feszülések. A végeredményt pedig ismerjük, a kárpátaljai magyarok nyelvi, oktatási és kulturális jogai folyamatosan szűkültek az önök kormányzása alatt. Nekünk 3 hét alatt sikerült elérnünk azt, amit az ön kormányának, az önök kormányának 1 évtized alatt nem sikerült. Magyarország és Ukrajna megállapodásra jutott a magyar kisebbség, több mint 100 000 magyar ember jogainak a bővítéséről. Mi erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk, remélem ön is. Az ukrán kormány vállalta a nemzeti kisebbségi iskolák rendszerének helyreállítását, vállalta, hogy az oktatás és az iskola élet minden területén biztosítja a magyar nyelv használatát, vállalta a kulturális és nyelvi jogok kiszélesítését, vállalta, hogy azokon a településeken, ahol a magyar közösség lélekszáma ezt indokolja, a magyar nemzeti jelképek használata is biztosított lett. Miért nem erről beszél? Vagy ön, Torockai elnök úr, jogosan merül fel a kérdés még bennem is, hogy hogyan lehetséges az, hogy nekünk 3 hét alatt sikerült elérnünk azt, amit az előző kormánynak 10 év alatt nem. Szerintem a válasz egyszerű. Önök soha nem is akartak megállapodni, mert valójában egyáltalán nem érdekelte önöket a külhoni magyar testvéreink boldogulása. Az egyetlen dolog, ami önöket érdekelte, hogy Magyarországon hergelni lehessen valós érdeksérelmen alapuló, de mesterségesen életben tartott konfliktusokat meglovagolva. Ez volt az önök érdeke, és ezért nem akartak megállapodni. Mi pedig nagyon-nagyon büszkék vagyunk erre a megállapodásra, és őszinte örömmel tölt el, hogy egyik első nagy diplomáciai sikerünk a 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatala mellett a kárpátaljai magyar testvéreink jogainak visszaadása, szélesítése. Remélem, hogy ön is büszke erre, képviselőasszony. Tudja, képviselőasszony, én jártam Kárpátalja, jártam Kijevben is a lebombázott gyerekkórháznál. És ahogyan a megbukott Orbán kormány és önök, ennek a kormánynak a képviselői keresztül nézett a kárpátaljai magyarokon, cserbe hagyta őket, az minden valóban hazaszerető magyar embert elborzasztott. Én kívánom a kárpátaljai testvéreinknek, hogy legyen gyógyír számukra. Ez az első nagyon fontos lépés, és biztosítom őket a Tisza kormány nevében, hogy soha nem fogunk rájuk politikai csaták játékszereként tekinteni, ahogy az erdélyi, székelyföldi, párciumi, délvidéki, felvidéki magyar testvéreinkre sem fogunk így tekinteni. Kedves kárpátaljai magyarok, kedves külhoni magyar testvéreink, ti mind a mi nemzet testvéreink vagytok, és mi mindig ott leszünk, ha segíteni kell nektek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattok.
1: Napi rendelőtti felszólalásra jelentkezett Bóka János, a Fidesz képviselője. Kényszerpályára került a Magyar Külpolitika címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben.
5: Köszönöm, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés. Ott folytatnám, ahol miniszterelnök úr abba hagyta. Úgy látom, hogy a beszéde végére teljesen a saját maga hatása alá került. Ez talán nem szerencsés, jobb, hogyha a miniszterelnök a tények és nem a saját maga hatása alatt kormányoz. A miniszterelnök úr tájékoztatott bennünket arról, hogy szakértői szinten megállapodás született a kárpátaljai magyar közösség jogainak a kiterjesztéséről, illetve helyreállításáról egész pontosan. Nyelvi, kulturális, politikai jogokról, egyéni és kollektív jogokról van szó. Ez jó hír. Ha ez a megállapodás azon a 11 ponton alapszik, amelyről az előző kormány is tárgyalt, akkor kifejezetten üdvözlendő, bár erről tényleges tudomásunk még nincsen. Ha ez a 11 pont valóban megvalósul, az jelentős javulás a magyar közösség életében Kárpátalján, és valóban új fejezetet nyithat Magyarország és Ukrajna kétoldalú kapcsolataiban is. Jelenleg ugyanis az a helyzet, hogy Ukrajnában egy magyar anyanyelvű háziorvos és betege az ukrán szabályozás értelmében csak ukránul beszélgethet egymással a vizsgálóteremben. Jelenleg ugyanis az a helyzet, hogy egy olyan községi tanácsban, amelynek kizárólag magyar anyanyelvű tagjai vannak, elvileg csak ukránul lehetne tanácskozni. Ezek egyértelműen ellentétesek az uniós standardokkal, függetlenül attól, hogy milyenek a kétoldalú kapcsolataink. Ha a 11 pont teljesül, akkor nem az igazgatók fogják eldönteni, hogy mely tárgyakat lehet oktatni magyarul az iskolákban, visszaállnak a nemzetiségi oktatási intézmények, kiteljesedik a kulturális autonómia, a törvény erejénél fogva és nem hatósági döntéssel lehet használni az anyanyelvet az igazgatásban és a közéletben, és a kisebbség politikai képviselete is megvalósul. Miniszterelnök úr azt mondta, hogy ezekre az ígéretekre határidőket és megfelelő garanciákat kapott. Ez nagyon fontos, mert semmi olyat nem kértünk a 11 pontban, amit 2014 előtt a magyarok Kárpátalján ne élveztek volna. Semmi olyat nem kértünk a 11 pontban, amire Ukrajna 2 és több oldalú nemzetközi szerződések alapján a mai nap is ne lenne köteles. Tehát amikor arról beszélünk, hogy milyen garanciákat kapott a magyar kormány, azt látnunk kell, hogy az ukrán saját belső jogrendszer és Ukrajna eddigi nemzetközi kötelezettség vállalásai sem voltak elégséges garanciák ahhoz, hogy mindezek Ukrajnában megvalósuljanak. Azt a stratégiát, amit ma a magyar kormány követ, hogy adunk valamit az ukránoknak most, és majd azt várjuk, hogy ezért Ukrajna a jövőben tesz valamit, próbáltuk mi is, és próbálta az Európai Unió is, és eddig sohasem működött. Ezt próbáltuk, amikor társulási megállapodást kötöttünk Ukrajnával. Ezt próbáltuk akkor, amikor Ukrajna tagjelölti státuszt kapott azért, hogy a kisebbség jogait utólagosan kiszélesíti. Ez nem történt meg. És Ukrajnával a csatlakozási tárgyalások formális megkezdése megtörtént anélkül, hogy ezeket a kötelezettségeket, ezeket a vállalásokat Ukrajna teljesítette volna. Arról van szó, hogy az ukránok sikerrel alkalmazzák azt a stratégiát, hogy vitatottá tesznek valamit, ami egyébként jogalapján a kötelezettségük lenne, és ezért cserébe kérnek valamit. Ezért az előző magyar kormány azt a stratégiát választotta, hogy semmilyen engedményt nem teszünk Ukrajnának mindaddig, amíg ezeknek az egyébként már korábban megtett vállalásoknak a becikkelyezése az ukrán jogrendszerben nem történik meg. Ez a mai napig nem történt meg. Magyarország viszont hozott döntést arról, hogy felszabadítja az európai békekeretből az ukrán fegyverkezést szolgáló forrásokat, és úgy tűnik június 15-én azt a döntést is meg fogja hozni, hogy az első tárgyalási klasztert Ukrajna esetében meg lehet nyitni. Ezért cserébe azt kéri, hogy Ukrajna módosítsa azt a kisebbségi akciótervet, ami ennek a klaszternek nyitó feltétele. Ha ezt a klasztert megnyitjuk, és utána a bizottság elvárása szerint az év végéig az összeset, akkor arra a kérdésre, hogy az ukrán fél végrehajtott-e a kisebbségi akcióterben foglaltakat, a csatlakozási tárgyalás legvégén fogunk visszatérni, ugyanis az első klaszter, amit először nyitunk meg, lesz az utolsó, amit le fogunk zárni, vagyis egészen a csatlakozási tárgyalások utolsó döntéséig sem az Európai Unió, sem Magyarország nem lesz abban a helyzetben, hogy ezeket a vállalásokat Ukrajnával szemben kikényszerítse. Vagyis a kérdés valójában az, hogy maradt-e egyáltalán eszközünk arra, hogy Ukrajnával szemben ezeket a kötelezettségvállalásokat kikényszerítsük. Én nem látok ilyet, ezért tájékoztatást szeretnék kérni a kormánytól arra, hogy milyen garanciákról beszélünk, egész pontosan ki és milyen garanciákat adott a magyar kormánynak arra, hogy Ukrajna ezeket a vállalásokat valóban végre fogja hajtani, mint ahogy eddig nem hajtotta végre. És abban az esetben, hogy a 26-ra és 27-re tervezett vállalásokat nem hajtják végre, milyen eszközök állnak a kormány kezében arra, hogy ezeket kikényszerítsék. Köszönöm.
1: A kormány nevében válaszra megadom a szót Orbán Anita külügyminiszterasszonynak 5 perces időkeretben.
6: Köszönöm szépen, elnök asszony, képviselő úr és képviselő asszony, köszönöm szépen a hozzászólásokat és a kérdést. Ahogy azt május 18-án bejelentettük, a szakértői tárgyalások elindultak az ukrán és a magyar fél között, amiben bevontuk a kárpátaljai kisebbség képviselőit is. Valamennyi kárpátaljai kisebbségi szervezet választott képviselőjét, illetve az egyházak és iskolák képviselői is ott ültek a tárgyalóasztalnál. A 11 pontot soha nem tárgyalta ki az előző kormány. Abban részeredmények voltak, valóban voltak haladások, volt nagyon sok szakértői szintű tárgyalás korábban is, de azok sose lettek végigvéve, és sose lett a 11 pont kitárgyalva. Ami most történt, hogy a szakértői szinten sikerült egy olyan megállapodást kötnünk, amelyikben mind a két fél, ukrán-magyar, és a magyarország, és a legfontosabb, a magyar kisebbségek képviselőinek a támogatásával meg tudott egyezni. Gondolom hallotta, látta a kisebbség képviselőinek nyilatkozatait tegnap is, és folyamatosan az elmúlt napokban, akik azt mondják, hogy szinte nem hiszik el, amit látnak, amit sikerült kitárgyalnunk. Azt is elmondták, hogy szokatlan keménységgel állt ki a magyar kormány a magyar érdek mellett és a kisebbség érdek mellett. A kampányban azt hallgattuk, hogy majd a szuverenitást feladva el fogunk hajolni. Pont, hogy azt mutattuk meg, hogy hogyan tudjuk a szuverenitásunkat védeni, és azért valóban kiállni, és nem csak hangerővel, hanem eredményt is elérni. Ez a kétoldalú megállapodást kétoldalú és európai keretben fogjuk betartatni. az európai cselekvési tervét Ukrajnának módosítania kell a kétoldalú megállapodásban foglaltakkal, és ez lesz a garancia arra, hogy nem csak kétoldalú keretben, hanem európai szinten is folyamatosan monitorozva lesz a betartatás. A megállapodás egy részét, ami az oktatásra vonatkozik már 2026-ban, a többit pedig 2027-ben kell a jogrendben érvényesíteni. És előkészület alatt van az, hogy politikai szinten is erről megállapodás történjen. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy üdvözlik, és nagyon remélem, hogy ez lehet az egyik első téma, amiben egy konszenzus tudunk kialakítani, hiszen nemzettársainkért és a határon túli kisebbségekért tettük azt, hogy végigvittük ezeket a pontokat, és megegyeztünk, és így tudjuk biztosítani, és nagyon helyesen idézte fel azokat a jogokat, amiket most ezáltal biztosítani fogunk tudni nekik, mind az oktatásban, mind a nyelvhasználatban, mind pedig a szimbólumok használatában. Köszönöm szépen!
1: Napirend előtti felszólalásra jelentkezett Schumer Orsolya, a Tisza képviselője. Rendszerváltásra kaptunk felhatalmazást címmel. Képviselőasszony, önné a szó 5 perces időkeretben.
7: Tisztelt házelnök asszony, köszönöm a szót. Tisztelt képviselőtársaim, talán megbocsátják, ha én egy kis színessel kezdem a mai felszólalásomat. Bácskiskun megye 6-os számú választókörzetéből hoztam egy történetet, ami

0: Attól bérelte egy gazda, hát el lehet képzelni, hogy nem örült, hogy feltúrták a vetését. Egy földkábelt is sikerült átvágni, a lényegében illegálisan indított akcióval. Persze lehetne minden jó, ha a vége jó lett volna, de az egész csak bábozás volt. Zsigó Robert 2022-ben egyszerűen eljátszotta, hogy elkezdődött az útépítés. Mit gondolnak, mit ígért meg a bajaiaknak Lázár János 2025. júniusában a Lázár Infón? Igen, az elkerülő utat. Mellesleg ez volt az a fórum, ahol Csontos Bence képviselőtársunk kérdéseire Lázár János azt válaszolta, hogy majd akkor merészelje számon kérni, ha már őt is 6-szor megválasztották. Innen is üzenem az ülésekről permanensen hiányzó képviselő úrnak, hogy egy megvolt. Bács hat szavazó polgárai, tehát határozott nemet mondtak a folytatásra, a Fidesz lista 121. helyéről, Zsigó úr mégis kapott egy újabb esélyt a bizonyításra. A múlt heti ülésen Panyi Miklós és Szalai Piroska képviselőtársaink hosszasan sorolgatták azokat az adatokat, amelyek alapján sikeresnek ítélik az elmúlt évek gazdasági és társadalmi visszafejlődését, illetve meghallgattuk Szalai képviselőasszonyok fejtését arról, hogy hazánkban a Fidesz-KDNP kormányok gyakorlatilag már fel is számolták a szegénységet, most azt halljuk, hogy a gyermekvédelem is rendben volt, és úgy hallom, hogy a kárpátaljai magyarok ügyében is önök értékel az áttörést. Mi pedig nem a valóság, hanem valamiféle érzékelés alapján fogalmazzuk meg az állításainkat. Nekem viszont erről az jut eszembe, hogy alig több mint 3 hónappal ezelőtt Orbán Viktor a legjobb humoristának nevezte Hann Endrét, azon állításáért, hogy a Tisza a biztos választók körében 20% ponttal vezet. Orbán Balázs, akit szintén nem látunk, ugyanezen a napon röhögő fejjel és lekicsinylő kommenttel illette a Mediánt. Azt a Mediánt, amelyik április 8-án 138 és 143 közé tette a Tisza által megszerezhető mandátumok számát. Eszembe jut egy másik dátum is, április 12-e, amikor a közpénzmilliárdokból fenntartott propagandagépezetük zászlós hajói élő egyenes adásban országvilág előtt omlottak össze, látva, hogy a 106 egyéni választókörzetből mindössze 10-et sikerült így vagy úgy behúzni. Egyetértek Gajdi Csottóval abban, hogy itt valami óriási kognitív diszonancia lehet, csak éppen ez a kognitív diszonancia nem a mi oldalunkon van. Nem mi vagyunk azok, akik hibás adatokból vonnak le helytelen következtetéseket, és akik nem csak az átlagos választókat, de még az elkötelezett híveiket is rútul becsapták. Mi nem bábozni jöttünk ide, és nem is azért, hogy öncélú és ánszent színjátékkal, fontosnak beállított gumicsontokkal dobálózva eltereljük a szót a valóban fontos ügyekről. Rendszerváltásra kaptunk felhatalmazást. Rendszerváltásra, a múlt bűnös közéleti szereplőinek az eltávolítására és beteges összefonódásainak a felszámolására. A felhatalmazásunk pedig napról napra erősödik. A legfrissebb közvéleménykutatási adatok szerint a Tisza 73% ponton áll. A felszólalásom elején elhangzott történet nem egyedi. Akkor itt be is fejeztem. Köszönöm szépen.
1: Válaszra megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak. 5 perces köszönöm időkeretben.
2: Szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük a felszólalást, és hagyj folytassam egy kicsit a kognitív diszonanciával. Bocsánat, nem rótattam, azt mondják a mikrofonnak, újra kezdem. Szóval köszönöm a szót, köszönöm a lehetőséget. Hogy folytassam a kognitív diszonanciával. Rétvári Bence frakcióvezető úr beszélt egy Máté Szalkai gyermekotthon építkezésről. Nem valósult meg államtitkár úr, mert az EKM lehúzta nem adott rá engedélyt, de köszönjük a győzelmi jelentést. Ez körülbelül olyan, mint a bajai elkerülő út.

0: amiről beszélte, de hogy folytassam, legközelebb javaslom, hogy mielőtt felszólal, esetleg kérdezze meg a kollégáit, vagy a volt kollégáit, hogy amit ígértek, betartották-e. Volt egy másik, talán frakcióvezető úr, emlékszik, Gulyás frakcióvezető úr, önök 15 év kormányzás után eljutottak oda, hogy mivel nem sikerült Takács Péternek megoldani, hogy legyen WC-papír és fertőtlenítőszer a kórházakban, hoztak egy Lex Gurigát, ez kötődik Takács Péter, ez Semmelweis, ez más kötődik, Takács Péter, ez a Lex Guriga. Központosították, egy kormányrendeletre volt szükség ahhoz 2026-ban az Európai Unióban, hogy esetleg legyen megfelelő mennyiségű fertőtlenítőszer és WC-papír a kórházakban. Na most kárt, képzelje el, államtitkár úr, örülök, hogy most itt éppen nem facebookozik, hogy szombaton volt nekünk egy kabinettülésünk, ahova meghívtuk a KEF-nek a főigazgatóját, talán emlékszik még rá, aki elmondta, megkérdeztük, hogy zajlott ez a Lex Guriga, és hogy ki fizette itt a cekket, és azt mondta, beszélgettünk a kórházi klímaberendezésekről, onnan indult az egész, csak hogy elmondjam, hogy miről van szó, hogy mit tettek és mit nem tettek önök. És elmondta, hogy valóban hozott az Orbán kormány 16 év kormányzás után egy ilyen rendeletet, és kijelölte a KEF-et, hogy akkor mostantól ők fogják megoldani, amit a kórházak, az államtitkárságot nem tudtak megoldani. Egy dolgot felejtette el államtitkár úr, pénzt adni hozzá, forrást rendelni. Tehát elrendelte, hogy mostantól majd a KEF csinálja, de a milliárdokat, amiket kellett volna mellé rendelni, az nem sikerült. De hagyd térjek át a Lex Gurigáról, az ön nagy sikeréről, egy másik nagy sikerre, a klímaberendezésekre. Ugye évek óta azt látjuk, hogy önök minden területen magára hagyták az egészségügyi intézményeket. Ön akkor se tartotta szükségét lemenni a székesfehérvári kórházba, amikor pseudomonas baktérium fertőzés volt több mint egy hónapon keresztül, amikor palackos vízzel kellett a csecsemőket, az újszülött csecsemőket fürdetni, vagy éppen az újdonsült friss édesanyák palackos vízzel mosakodtak. Több mint egy hónapon keresztül önnek egészségügyi államtitkárként nem sikerült az alig egy órára lévő Székesfehérvárra ellátogatni, de hát nem sikerült önnek a Szentesi kórházba se az államtitkárság alatt elmenni, ahol 35 fokban operált a 75 éves sebész főorvos, egészen addig, amíg önben nem záratta a sebészetet, nem klímát szereltetett oda föl, hanem mint Lázár János megoldotta az Ajka Veszprém vasúti problémát, nem felújította, hanem bezáratta a vasútvonalat. Most nagy nehezen, egy-két év után sikerült a világ legdrágább pár száz méteres vasútvonalát átadni. Szóval megnéztük, hogy mi történt a klímaberendezésekkel, és képzelje el, államtitkár úr, majd röviden részletesen el fogom mondani, hogy melyik évben mennyit költöttek, nem költöttek. Azt láttuk, hogy hiába rimánkodott a KEF és mindenféle szakember, hogy adjanak erre forrásokat, mert utolsókat rúgják a klímaberendezések, vagy nincsenek is, vagy éppen split klímák vannak, amik nem alkalmasak, hiszen fertőzés veszélyesek ilyen intézmények klimatizálására. Önök semmit nem tettek. 2024-ben odaadtak, azt hiszem, 1 milliárd forintot nagykegyesen, miután a KEF egyébként jelezte, hogy összességében több mint 35 milliárdos hiányt sikerült fölhalmozniuk, mert hogy nem kapják meg a megfelelő forrásokat. Majd amikor elkezdtem hőmérővel járni az országot, emlékszik talán, akkor összeült a válságstáb, és 2,5-3 milliárd forintot még oda dobtak, hogy akkor próbáljanak úgy tenni, mintha történne valami. Ugyanez történt 2025-ben, csak akkor már csökkentett összegben, és azt mondja, nem, államtitkár úr, senki nem hazudik, ezt a KEF főigazgatója mondta, és dokumentumokkal igazolta, tehát lehet itt nyugodtan delirálni. Minden esetre azt tudom önnek mondani, hogy 2026-ban, amikor közeledett a választás és a kampány, akkor ebben az évben, és most június van, államtitkár úr, egy fillért nem adtak a KEF-nek, az ezért felelős szervnek azért, arra, hogy új klímaberendezéseket szereljenek föl, vagy megszereljék, megjavítsák az egyébként haldokló vagy működésképtelen klímaberendezéseket. Azt tudom önnek mondani, hogy szerencsére kormányváltás volt április 12-én, és mi a holnapi napon intézkedünk arról, vagy talán már intézkedett is a pénzügyminiszter úr, hogy azonnal 3,4 milliárd forintot csoportosítsunk át, és több tucat kórházban kerüljön elvégzésre június 30-ig, de legkésőbb július 15-ig azon klímaberendezések cseréje és javítása, amit önök ott hagytak mindenféle forrás nélkül EBEK 30-adjára. Köszönöm szépen!
1: Ügyrendi jelentkezőt látok, személyes érintettség okán megadom a szót Takács Péter képviselő úrnak.
2: Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt miniszterelnök úr, szemrebbenés nélkül hazudik, folytatja azt, amit a kampányban megkezdett. Azt elfelejti megemlíteni, hogy az én államtitkárságom alatt a kórházak műszaki üzemeltetésére fordítható összeg 31 milliárdról majdnem 220 milliárd forintra nőtt. Ez csak a jegyzőkönyv és a korrektség kedvéért mondom, és egyébként ezt elvárnám, az, hogy egyes döntéseket, ahogy mondjuk havária helyzet miatt 1-3 milliárdot pluszban biztosítottunk, az csak a ráadás. 31 milliárdról 220 milliárdra, ezt kell majd Hegedűs úrnak is megismételni. Köszönöm.
1: Tisztelt Országgyűlés, tájékoztatom Önöket, hogy a további napirenden kívüli felszólalásra jelentkezett képviselők névsora a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt Országgyűlés, soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendi javaslatomat az Országgyűlés honlapján megismerhették. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a napirendi javaslatot. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. Köszönöm. Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta. Most a napirend szerinti határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat. Kérem, ellenőrizzék, hogy a kártyájukat elhelyezték-e a szavazógépben. Soron következik az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló döntés. Az ESPER 150 számú javaslatot a honlapon megismerhették. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a javaslatot. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot, az Országgyűlés a javaslatot 142 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 43 tartózkodással elfogadta. Soron következik a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottság tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló döntés. Az ESPER 151 számú javaslatot a honlapon megismerhették. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja a javaslatot. Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a javaslatot 142 igen szavazattal és 45 tartózkodással elfogadta. Soron következik a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló döntés. Az ESPER 152 számú javaslatot a honlapon megismerhették. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e a javaslatot. Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a javaslatot 142 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 45 tartózkodással elfogadta. Soron következik a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló döntés. Az ESPER 153 számú javaslatot a honlapon megismerhették. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e a javaslatot. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a javaslatot 143 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 44 tartózkodással elfogadta. Soron következik az országgyűlésről szóló 2012. évi 36-os törvény és az azzal összefüggő egyes törvények költségcsökkentéssel kapcsolatos módosításáról szóló TPER 100 számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és zárószavazás. Arra figyelemmel, hogy az összegző módosító javaslat egy részének elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, a határozathozatalra két részben kerül sor. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő pontjait. Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő pontjait 189 igen szavazattal elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait. Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait 189 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta. Most a zárószavazás következik. Arra figyelemmel, hogy az alaptörvény rendelkezései értelmében az egységes javaslat egy részének elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, a zárószavazásra szintén két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit? Kérem, szavazzanak most!

0: Kimondom a határozatot, az országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 189 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit? Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot, az országgyűlés az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 189 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta. Tisztelt országgyűlés, most 15 óra 13 perckor áttérünk az interpellációk tárgyalására. Zsigó Róbert és dr. Hegedűs Barbara, a Fidesz képviselői interpellációt nyújtottak be az oktatási és gyermekügyi miniszterhez, miért kerüli a témát címmel. Dr. Hegedűs Barbara képviselőasszonyt illeti a szó, 3 perces időkeretben.
1: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt miniszterasszony, államtitkár úr, gondolom ő fog majd válaszolni a kérdésre. Az elmúlt hetekben interpellációban a gyermekek iskolai szexuális nevelésével kapcsolatban többször kérdeztünk. A válaszuk javarészt a kérdés fontosságáról való gúnyolódásból állt, pedig higgyék el, sok szülő figyeli érdeklődéssel a Tisza kormány elképzeléseit a témában, tekintettel arra, hogy erről a választási kampányban semmit sem hallottunk. Az érdemi választ eddig itt a parlament falain belül sem kaptunk, pedig konkrét kérdéseket tettünk fel. Többek között azt, mit értenek az ön által és korábban miniszterasszony által emlegetett korszerű szexuális nevelés alatt, ki és mi alapján fogja eldönteni, hogy az ön által korábban említett más szakemberek alatt kiket értenek. Garantálja-e, hogy a szülők előzetes, írásbeli és kifejezett beleegyezése nélkül semmilyen nemi élettel vagy felvilágosítással kapcsolatos foglalkozást nem tarthatnak az iskolákban? És ami talán a legfontosabb, hol húzzák meg a határt az egészségügyi tájékoztatás és az ideológiai befolyásolás között? Köztudomásul, hogy az ideológiai tartalommal átitatott szexuális felvilágosítás egyes ismeretlen hátterű NGO-k terepe. A korábbi intézkedéseink is ezen szervezetek ellenőrizetlen köznevelési intézményekben, adott esetben 8-10 éves gyerekek körében történő ténykedésének korlátozására irányult. Kérdésünk tehát az ezzel a tevékenységgel kapcsolatban, hogy mi nem vitatkozni kívánunk, és a bizalmat is megelőlegezzük, de kérjük a tájékoztatást azzal kapcsolatban, hogy mik a terveik. Mi leszünk a legboldogabbak, ha végre egyértelmű választ kaphatunk arra, hogy a Tisza kormány is egyetért abban, hogy az iskola egy védett közeg. Az ebben való állásfoglalásnak különös aktualitást ad az Európai Bíróság C-769/22-es számú ítélete, mely a gyermekvédelmi törvény kapcsán tesz megállapításokat. Az ítélet arra kötelez bennünket, hogy engedjük be az iskolákba többek között a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, valamint a nem megváltoztatását népszerűsítő, felvilágosító foglalkozásokat. Az ítélet egyértelműen a gyermekvédelmi törvény lényegével ellentétes álláspontra helyezkedik. Önök részéről azonban azt tapasztaljuk, hogy folyamatosan kerülgetik az egyenes válaszokat az iskolai szexuális nevelés kapcsán. Az alaptörvény egyértelműen fogalmaz. A 16. cikk óvja a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát. Ezzel egyetértenek? Azt gondolom, jogos az elvárás, hogy a választópolgárok tisztán lássanak a kormány álláspontját illetően. Tisztelt miniszterasszony, államtitkár úr, az elhangzottakkal kapcsolatban kérdezem, ki és mi alapján fogja eldönteni, hogy mely civil szervezetek és milyen tartalommal tarthatnak szexuális felvilágosítást az iskolákban. Köszönöm szépen!
0: Megadom a szót Kaproncai Balázs államtitkár úrnak 4 perces időkeretben.
2: Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház és tisztelt képviselőasszony! Nagyon nagy empátiával figyelem az önök küzdelmét a valósággal. Oktatási szakemberként és pedagógusként pedig különösen fontosnak tartom hangsúlyozni azt, hogy a valóság elfogadása A tanulási folyamatnak az egyik alapvető lépése, és ezt soha nem késő elkezdeni. Arra biztatom ennek a közös tanulási folyamatnak a szellemében önt, hogy csak folytassák ezt nyugodtan. Tegyék fel ezt a kérdést 7-szer, 8-szor, 11-re is. Ez én nekem minden egyes alkalommal egy újabb lehetőséget ad majd arra, hogy a magyar emberek lássák a különbséget a Fidesz rémhírgyártása és a valóság között. Számomra ez pedig minden egyes alkalommal újabb és újabb lehetőséget ad arra, hogy elmondhassam, a Tisza kormány senkinek semmilyen jogát nem kívánja csorbítani. Mi továbbra is a gyerekek biztonságát, a szülőkkel való együttműködést és a szakmai alapú oktatáspolitikát fogjuk képviselni. A válasz a kérdésére, és igyekszem nem kerülni a témát. Nem lesznek kétes hátterű civil szervezetek az iskolákban, hiába állítják ezt már sokadik alkalommal. Kiváló tanárok, szakemberek és iskolai pszichológusok dolgoznak most is az iskolákban, akik megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, intézményi szabályoknak és szakmai követelményeknek ebben a témában. Elsősorban ők azok, akik ezeket a feladatokat ellátják, és az ő munkájukat segítve pedig kizárólag a minisztérium által akkreditált, nyilvántartásba vett szervezetek végezhetnek még ilyen munkát. Szomorú lenne az, hogyha ez a szabályozás újdonság lenne önök felé. Természetesen lehet és kell is politikai vitákat folytatni arról, hogy mi történik az iskolában. Az oktatás közügy, a gyermekeink jövője pedig nem szakmai belügy. A vita azonban akkor értelmes, hogyha tényekre, tapasztalatra és tudásra épít. Ha ezen a téren hiányérzetük van, készséggel állok rendelkezésre. A tények, a tapasztalat és a tudás ugyanis nem pártálláshoz kötött privilégiumok, bár kétségtelenül vannak politikai közösségek, amelyek ritkában találkoznak ezekkel. Köszönöm szépen!
0: Kérdezem képviselőasszonyt, hogy elfogadja a választ. Nyilatkozata megtételére 1 perc áll rendelkezésére.
1: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Nagyon szépen köszönöm, hogy a múlt heti válaszhoz képest azért pontosítást kaphattunk ezzel a kapcsolatban. Nekem viszont a kérdésnél az a részét, azt nem válaszoltam meg, hogy valóban továbbra is garantálni fogják-e a szülőknek az előzetes és írásbeli és kifejezett jogát arra, hogy egyébként az ő beleegyezésük nélkül semmilyen külső szakértő, akkor is, hogy a minisztérium által akreditált, akkor is, hogyha egyébként bármilyen NGO és civil szervezet révén az iskolákba bemegy, ugyanúgy a szülőknek a kizárólagos joga marad-e, hogy eldöntse azt, hogy a szexuális nevelés során kik és hogyan találkozhatnak az ő gyermekeikkel az iskola falain belül. Azt gondolom, hogy ez az egy ilyen kulcskérdés, illetve nem válaszolt arra, hogy az Európai Uniós döntéssel kapcsolatban, tehát a gyermekvédelmi törvénynek a szellemisége, az továbbra is meg fog-e maradni az önök kormányzása alatt is. És azt gondolom, hogy ez az, ami nagyon fontos, ez az, ami a szülőket.
0: Kérdezem képviselőasszonyt, hogy elfogadja a választ, kérem nyilatkozzon. Képviselőasszony, az interpellációjára adott választ nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja a választ. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpellációra adott választ 122 igen szavazattal, 47 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Nacsa Lőrinc, dr. Latorcai Csaba és dr. Máté Zsuzsa, a KDNP képviselői interpellációt nyújtottak be a Tudományos és Technológiai Miniszterhez. Fontos önöknek a gyermekek digitális eszközök káros hatásairól történő megvédése címmel. Kérdezem, hogy ki kíván válaszolni. Dr. Latorcai Csaba képviselő urat illeti a szó 3 perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr! A digitális eszközök rohamos terjedése új kihívást állít mindannyiunk elé. Egyre több gyermek már egészen kisgyermekkorban napi rendszerességgel használ okostelefont, táblagépet vagy más képernyő alapú eszközt. Számos kutatás megerősíti, hogy a túlzott képernyő használat különösen 3 éves kor alatt rendkívül káros hatással van a gyermekek idegrendszeri fejlődésére, figyelemfenntartó képességére, érzelemszabályozására és szociális fejlődésére, társas kapcsolataira. A gyermekek digitális eszközökkel való kapcsolatba kerülése a veszélyes online tartalmak hozzáférését is eredményezheti. Emiatt nyújtotta be a KDNP a TPER 48-as számú a gyermekek digitális eszközök káros hatásai elleni további védelemről szóló törvényjavaslatát, melyet a Digitalizációs és Technológiai Bizottságban hosszas előterjesztői érvelés után, megválaszolva minden érdemi kritikát és szakmai ellenvetéskérdést, a kormánypárti többség végül nem vett tárgysorozatba. Ez azt jelenti, hogy a tiszás többség azt sem engedte, hogy egyáltalán a plenáris ülésen, általános vita keretében, az országgyűlésben érdemben vitatkozhassunk a digitális eszközök gyermekekre gyakorolt káros hatásairól. A kormánypárt a végül leszavazott törvényjavaslat egyfelől olyan figyelmeztető tájékoztató elhelyezésére kötelezné a digitális eszközök forgalmazóját, amely felhívja a figyelmet a kisgyermekekre gyakorolt káros hatásokra. Másfelől a törvényjavaslat a jelenlegi önbevalláson alapuló életkor ellenőrzés helyett bevezetné a ténylegesen ellenőrizhető életkor ellenőrzést a közösségi média platformoknál. A közösségi média platformok túlzott használata 13 éves kor alatt kifejezetten káros a gyermekek egészségére, mentális és pszichés fejlődésére. Ebben ma már teljes szakmai konszenzus van, ezt mondja a WHO, ezt mondják a nemzetközi szervezetek, ezt mondják a gyermekvédelmi szakemberek, még az Európai Bizottság szakértői is. És ezt mondják azok a szakértők is, akikkel egyeztettünk és folyamatosan egyeztetünk a törvényjavaslattal kapcsolatban. Nos, ezt a teljes mértékben ideológia és pártpolitika mentes, az Európai Bizottság iránymutatásaival is összhangban álló törvényjavaslatunkat a Tisza párt eddig elutasította. Még a vitát sem engedték róla. Mi azonban nem adjuk fel, tovább dolgozunk a gyermekek digitális védelmén, és újra megkíséreljük, hogy ebben a kormánnyal, miniszterúrral és a kormánypárttal közösen együtt nemzeti konszenzus teremtsünk. Ezért kérdezem, miniszter úr, fontos, egyetértünk a gyermekek digitális eszközök káros hatásaitól történő megvédését illetően? Köszönöm megtisztelő figyelmet.
0: Megadom a szót Tanács Zoltán miniszter úrnak 4 perces időkeretben.
4: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársam! Az interpellációban foglalt felvetéssel és problémakörrel foglalkozunk, az teljes mértékben ismert számunkra, és az alap problémával természetesen egyet is értünk, hogy a gyermekeket meg kell védeni a digitális térben. Nekem is van 3 gyermekem, 2 már nagykorú, de egyikük még kiskorú, és tudom jól, hogy milyen veszélyeket rejthet a mobiltelefon, meg a hasonló eszközök ebben a korban. Ugyanakkor felvetődik a kérdés, hogy ez az egész, ami most zajlik, az nem annak a színháznak a része-e, amit itt az elmúlt percekben is láttunk. Az elmúlt 16 évben önök a fizikai térben nem sok mindent tettek a gyermekek védelme érdekében, és most hirtelen elkezdenek aggódni, hogy a digitális térben mi történik a gyermekekkel. Erre is lett volna lehetőségük. Ugyan most nincs itt, de Dóra több hasonló jogszabálytervezetet benyújtott, önök ezeket rendre leszavazták, érdekes módon uniós versenyjogi aggályokra hivatkozva, ekkor úgy látszik, hogy teljesen egy hullámhosszan voltak az önök által gyakran szidott Brüsszellel. Hólik István és Elmeci Gabriel is beterjesztett hasonló törvényjavaslatot, ez valahogy elakadt a törvényhozásban, pedig lett volna rá idő az elmúlt időszakban ezt végigvinni, és most jön ez az újabb javaslat, amiről viszont azt lehet elmondani, hogy szakmai hibáktól hemzseg, és amiért nem tudjuk támogatni jelenlegi állapotában. Csak néhányat emelnék ki, mert olyan hosszan írták össze a kollégáim, hogy az most nem férne bele ebbe a rövid reakcióba. Egyrészt nem definiálják pontosan, hogy a digitális eszközök fogalmaz pontosan mit is jelent. Egy ilyen alapdefiníció homályossága esetén nem lehet egy jogszabályt elfogadni. Magas kockázatú platformokról beszélnek, miközben ezt a terminológiát, ezt a fogalmat nem ismeri a vonatkozó uniós rendelet. Ott online óriás platformokról beszélnek, megint csak nem lehet zavaros alapokra építve jogszabályt tervezni. A tervezetük lényegében kötelezővé tenni a DAP használatát 13-16 éves korban, ez megint csak túlzott és aránytalan elvárás. A 6 éves kor alatt nem ajánlott megfogalmazásra vonatkozó javaslataik zavart okozhatnak abban az esetben, hogyha ez a PEGI besorolással ütközik, és megint csak nem egyértelmű, hogy mit várunk el a szolgáltatóktól. Az intézkedések a jogszabályban nincsenek pontosan megfogalmazva, a szankciókról pedig szinte egyáltalán nem esik szó. Ráadásul, mintha nem ismernék az aktuális statútumrendeletet, 4-5 különböző miniszter hatáskörébe utalják a kérdést, mikorben ez egyértelműen a Tudományos és Technológiai Minisztérium és az Igazságügyi Minisztérium felelősségkörébe tartozik. Sorolhatnám még a problémákat, még egyet emelnék ki, hogy az egészet, minthogy egy fogyasztóvédelmi kérdésként kezelnék, pedig ez ennél jóval szélesebb körű probléma. Szeretném még egyszer leszögezni, nekünk nagyon fontos a gyermekek digitális térben történő online védelme, ehhez megfelelő szabályzást fogunk előkészíteni, ami konform az uniós elvárásokkal, nem homályos, nem zavaros, hanem egyértelmű iránymutatást tartalmaz minden jogalkalmazó számára. Köszönöm szépen.
0: Megkérdezem képviselő urat, hogy elfogadja a választ. Nyilatkozata megtételére 1 perc áll rendelkezésre.
5: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt miniszter úr. Önök azt ígérték, hogy amikor egy szakmai vitára érdemes, nem pártpolitikai, nem ideológiai javaslat érkezik az országgyűlésben, akkor arról érdemben fogunk vitatkozni, közösen tesszük jóvá, hiszen közös felelősségünk a felnövekvő generációkat megvédeni azoktól a káros hatásoktól, legyen szó a digitális térben, legyen szó máshol, ez szerintem közös felelősség. Én sajnálom, hogy miniszter úr ugyanazokat az érveket mondta el, amit a bizottság ülésen a kollégái, ezek részben nem igazak, hiszen az előző ciklusban elindult jogalkotás, amely a 6 év alatti figyelemfelkeltő veszély, a veszélyre való figyelemfelhívásra irányul, az uniós notifikációs eljárás alatt volt, ezért nem lehetett az előző ciklusban elfogadni, de ez az uniós notifikációs eljárás lezárult. Semmilyen akadály nincs a Magyarország gyűlés előtt, hogy elfogadja ezt a törvényjavaslatot. Az egyetlen akadály az jelenleg a Tisza többség, aki vitára sem engedélyezte a javaslatot, és természetesen, miniszter úr, hogyha vannak benne olyan javaslatok, amiket a Tisza jobbá szeretne tenni, arra van lehetőség a vita során módosító javaslatokra. Most az ön válaszát nem tudjuk elfogadni, de arra kérem, hogy dolgozzunk együtt ebben az ügyben.
0: Nacsa Lőrinc képviselő úr az interpellációjára adott választ nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja-e a választ. Kérem, szavazzanak most.

0: Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpellációra adott választ 126 igen szavazattal, 44 ellenszavazattal és 5 tartózkodás mellett elfogadta. Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője, interpellációt nyújtott be az igazságügyi miniszterhez, kiállnak-e az ingatlan maffia áldozataiért címmel. Szabadi István képviselő urat illeti a szó 3 perces időkeretben.
1: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés. Évek óta zajlanak az ingatlanpiaci átverések az építési beruházók részéről, amelyeknek országosan százezrek váltak már áldozatául. A maffia hálózat körmönfont ügyvédek, kivitelezők és felszámolók összefogásával működik, akik milliárdokkal károsították már meg a gyanútlan építtetőket. Az áldozatok sajnos minden esetben futhatnak a pénzük után, mert ők állnak a sor végén. Még a csaló kivitelezők is előbb jutnak pénzükhöz, akik hamis számlákkal károsultként jelentkeznek be a felszámolóknál, egészen zűrzavaros ez a rendszer. A csalások a rossz törvényi szabályozás és a nem működő hatósági rendszer miatt valósulhattak meg. Az Orbán kormány által bevezetett társasházi építményi jog csak a jövőre nézve és csak az állam által preferált otthontámogatással épülő társasházakat védi az építkezési csalásoktól, de mi lesz azokkal, a több százezer honfitársakkal, akik az elmúlt években az ingatlan maffia áldozatai lettek, őket sem szabad elfeledni. És csak jelzem, a károsultak már mindenféle jogi eljáráson túl vannak, ezért nem lehet elintézni annyival, hogy majd magánjogi így forduljanak bírósághoz, stb. Ezek az ügyek megjárták már az összes hatóságot, az összes bíróságot, a médiát, a kormányzati szereplőket. A nyomozások évek óta nagyon lassan folynak, és nem történik semmi, miközben emberek százezrei maradtak lakás és pénz nélkül. Például a Váci felső Törökhegyi út és a Fokos utcai szellemlakópark esetében több mint 200 károsult, összesen majdnem 2 milliárd forintot fizettek ki. A lakópark tavaly nyáron pályáztatta meg dr. Sad György édesanyjának a nemrégiben alapított felszámoló cége, és képzeljék el, tisztelt képviselőtársaim, a pár óra alatt el is adta telekáron. Tehát azért ehhez gratulálok, egészen szürreális. A nyomozások 6 éve folynak eredménytelenül, és az építkezési csalók még mindig szabadlábon vannak. 6 év, óriási idő ez alatt a csalók kivitelezők minden vagyonokat ki tudták már menteni. Kérem tisztelt államtitkár úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy tervezik-e a hatályos jogszabályi előírások módosítását annak érdekében, hogy a károsultak az általuk kifizetett vételár vagy vételár részlet erejéig a pénzükhöz vagy a lakáshoz jussalnak, akár még visszamenőleg is. Gondoskodnak-e a becsapott emberek kártalanításáról az elkövetők magánvagyonának a terhére? Milyen intézkedéseket terveznek az ingatlan maffia hálózat felszámolása és az elkövetők felelősségre vonása érdekében? Várom szíves válaszát. Köszönöm.
0: Megadom a szót dr. Bódis Péter államtitkár úrnak 4 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót. Tisztelt képviselőtársak, tisztelt ház. Amikor megtudtam, hogy a téma az ingatlan maffia lesz, hát érdekesen néztem, azért tegyük szívünkre a kezünket, ha az ingatlan maffia szót meghalljuk, akkor kikre gondolunk? Nem akarok újjal mutogatni, de Szabadi képviselő úrnak azért javasolnám Szabadi képviselő úrnak, hogy tekintsen körbe, és a szomszédos frakcióknál feketeöves szakértők ülnek ebben a témakörben, lehet velük egyeztetni, mondjuk Lázár képviselő úrral, akit ma sem látok. Tegye fel a kezét, aki látta Lázár képviselő urat a parlamentben az alakuló ülés óta. De ha már itt nem tudnak egyeztetni, akkor viszont lehet egyeztetni parlamenten kívül, mert úgy látom, hogy a frakciók közösen szervezik a tüntetéseket. Az a pár száz fő, az nyugodtan megtalálhatják egymást közben is. Viszont a kormány az természetesen elkötelezett az ingatlan maffiával szembeni harc ellen. Kiemelten fontos cél számunkra az átláthatóság és a visszaélések elkerülésének a megakadályozása. Egy pár törvényt is felírtam ide. Ugye ez is azt bizonyítja, hogy a kormány mindjárt az első határozatai között feladatul szabta a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi 49-es törvény és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát az átláthatóság és visszaélések elkerülése érdekében. A feladattal érinteni kívánt cél, hogy a fizetésképtelenség területén a gazdasági átláthatóságot és közbizalmat erősítő közfeladatorientált működés jöjjön létre. A felülvizsgálat több tárca, gazdasági és energetikai minisztérium, illetve pénzügyminisztérium közreműködésével fog megvalósulni, mivel komplex helyzetelemzésre és hatásvizsgálatra van szükség ahhoz, hogy meghatározóak legyenek azon tényezők, amelyek jelenleg a kitűzött cél ellen hatnak, esetleges visszaélésekre adnak alkalmat, akár a felszámolói szervezetrendszer működésével összefüggésben is. Tisztelt képviselő úr! Szeretnék rámutatni arra, hogy bizonyos védelmi mechanizmus már jelenlegi rendszer is tartalmaz a magánszemély vevők védelme érdekében, arra az esetre az építető vállalkozó fizetésképtelenné válik. Ezen vevőket elővásárlások illeti meg az értékesítés során, illetve a már kifizetett vételár erejéig beszámítási jogot is gyakorolhatnak. A kialakítandó szabályozás többek között az átláthatósággal fogja szolgálni azt, hogy az egyes személyek bizalmával ne lehessen visszaélni, és vagyonukat ne veszítsék el. A kormány ugyanis egyetért azzal, hogy az ingatlan beruházások során megkárosított személyek, családok, jogellenes vagy jogot megkerülő magatartásokkal szembeni védelme fontos társadalmi érdek. Senki sem fogadhatja el, hogy az emberek tisztességtelen piaci szereplők, vagy bűncselekmények következtében akár vagyontalanná váljanak. Interpellációjában képviselő úr olyan kontextusban hivatkozik a társasházi építményi jogra, hogy az csak idézem, állam által preferált otthontámogatással épülő társasházakat védi az építkezési csalásoktól. Itt azért megkívánom jegyezni, hogy a társasházi építményi jogot bevezető törvény preambuluma ugyan utal a fix 3%-os kamatozású kölcsönre, a törvény szövege azonban ilyen feltételt nem tartalmaz. A jogintézmény nem csak az otthon támogatással kölcsönt igénybe vevő személyeket védi, hanem bárkit, aki felépítendő épületben vásárol lakást. Köszönöm a figyelmet.
0: Kérdezem Szabadi István képviselő urat, hogy elfogadja a választ. Kérem, nyilatkozzon egy percben.
1: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony úr, tisztelt államtitkár úr, nem fogadom el a válaszát. Tekintettel arra, hogy a miniszterelnök úr országjárása során kétszer is járt Vácon, de a legnagyobb építkezési csalásról egyszer sem tett említést, akkor négyszer, köszönöm a kijavítást. Ahogy a károsultak ügye, a programjukban sem szerepel. Az ingatlan maffia áldozataival eddig a Mi Hazánk mozgalmon kívül senki sem foglalkozott. Megmentésük érdekében immár második alkalommal nyújtottam be határozati javaslatot, mert tavaly novemberben az Igazságügyi Bizottság fideszes többsége leszavazta. Ezek a legsúlyosabb, a legalantosabb csalások, és a legmélyebb is szomorú igazságtalanságok közé tartoznak, ezért a törvényes rendet az elkövetők magánvagyonára vezetett végrehajtásokkal és vagyonelkobzásokkal lehet csak helyreállítani, nem közpénzből. Kérjük, tegyenek meg mindent az ingatlan maffia hálózat felszámolása érdekében. Köszönöm szépen.
0: Tekintettel arra, hogy Szabadi István képviselő úr az interpellációjára adott választ nem fogadta el, kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja a választ. Kérem, szavazzanak most.

0: Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpellációra adott választ 126 igen szavazattal, 47 ellenszavazattal és egy tartózkodás mellett elfogadta. Balajti István, a Tisza képviselője interpellációt nyújtott be a közlekedési és beruházási miniszterhez. Milyen közlekedési fejlesztéseket tud megvalósítani a magyar kormány az Európai Uniós forrásokból címmel? Balajti István képviselő urat illeti a szó 3 perces időkeretben.
1: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr! A miniszter úr a napokban már világosan rámutatott azokra az égető kihívásokra, amelyek a főszezonban a magyar utasok szembesülnek. A Közlekedési és Beruházási Bizottság tagjaként, valamint Pest 8-as számú választókerületének képviselőjeként az agglomerációban élők mindennapi küzdelmeit látva pontosan tudom, hogy itt nem csupán egyetlen nyár menedzseléséről van szó. Látjuk, hogy az előző kormányzat vakvágányra futatta a közösségi közlekedést. A látszatintézkedések és a folyamatos leépülés mindennapos káoszt hagytak maguk után. A Magyar Vasút korábbi rendszer szintű elhanyagolása és a Lázár János vezette minisztérium pusztító korszakának öröksége olyan mély sebeket ejtett a közlekedésen, amelyeket csak szakmai alapon nyugvó, átgondolt reformmal tudunk felszámolni. A Tisza világossá tette, hogy a kormány számára a közlekedés fejlesztése nemzeti és stratégiai prioritás. Államtitkár úr, ön a tárca vezetésének képviselőjeként jól ismeri azokat a kihívásokat, amelyek a magyar közlekedés és különösen a vasúti rendszer szembesül. Miniszter úr szakértelme pedig garancia arra, hogy a magyar vasút végre fejlődő pályára álljon. Itt az idő véget vetni ennek a nemtörődömség és a rombolás korszakának. A kormány Európai Unióval történő tárgyalása eredményeképpen több ezer milliárd forint uniós forrás válik elérhetővé hazánk számára. Ennek segítségével a magyar utasok esélyt kapnak arra, hogy kiszámíthatóságot, biztonságot és európai színvonalat biztosítsunk a számukra. A választópolgárok látni akarják a fejlesztés stratégiai mérföldköveit és a kézzel fogható eredményeket. Kérdezem a tisztelt államtitkár urat, milyen hosszú távú ütemterv szerint szanálja a minisztérium a hátrahagyott Lázár örökséget, és miképp alakítja a legkritikusabb agglomerációs szakaszok teljes megújítását, és hogyan biztosítja a kormány a szükséges fejlesztési források áramlását. Válaszát előre is nagyon szépen köszönöm.
0: Megadom a szót Tárkányi Zsolt államtitkár úrnak 4 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt képviselő úr, tisztelt ház. Ha működő közösségi közlekedést akarunk, akkor az elmúlt években létrejött szörnyszülöttet, a MÁV Szolgáltató Központ ZRT-t fel kell számolni, és a teljes beszerzési és logisztikai rendszert a buszos, a vasúti, illetve a HÉV ágazatban és alapjaiban újra kell gondolni. A MÁV Szolgáltató Központ elmúlt években tapasztalt működése jelentősen rontotta az egész vállalat hatékonyságát. Az alapvetően hatalmi szempontok mentén zajló és a végletekig központosított beszerzési, logisztikai, alkatrészellátási, valamint informatikai területeken is súlyos problémákat okozó rendszer fenntarthatatlan. Az alkatrész beszerzés jelentősen lelassult, számos a napi működéshez nélkülözhetetlen jármű áll hosszú ideje műhelyekben, mert a vízfejé vált MÁV SZK-nál elakadtak a folyamatok, csak hogy értsük, minden egyes szappantartó, letört visszapillantó vagy ablaktörlő lapát beszerzéséhez a miniszter jóváhagyása és engedélye kellett az elmúlt években. Ez nyilván nem tartható. Ennek a munkának az első lépéseként megtörtént a cég élén a vezetőváltás. Miniszter úr nem politikai végrehajtókat, hanem hozzáértő szakembereket szeretne látni minden hasonló fontos pozícióban, ezért ezek a lépések már elindultak. Ennek az a célja, hogy az előző időszakban látott végül a teljes rendszer megbénító bizalmatlanság, kézivezérlés, korrupció, és valljuk be, paranoia helyett végre bizalomra, hozzáértésre épüljön a MÁV teljes szervezete, a MÁV volán teljes szervezete. Ugye a kérdésében érintette az uniós pénzek témáját, ami a történelmi megállapodás megszületését követően, ugye ismert 16,4 milliárd euró, 6000 milliárd forint, fog a magyar kormány rendelkezésére állni az ország fejlesztésére. Ennek egy jelentős része jut majd a közlekedési és lakhatási projektekre, például le tudjuk cserélni a teljes HÉV járműflottát három vonalon, a Szentendrein, a Ráckevein, valamint a Csepelin. Ezeken, csak hogy pontos legyek, 42 korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot tudunk vásárolni, az ehhez szükséges közbeszerzéseket pedig terveink szerint 2029-ig le is fogjuk tudni folytatni. Mindez teljes egészében uniós forrásból kerül majd finanszírozásra. Az Európai Bizottság 2022 óta ugyanazokat a feltételeket kérte számon Magyarországon, korrupció ellenes intézkedéseket, átláthatóbb vagyonnyilatkozatokat, tisztább közbeszerzéseket, erősebb ellenőrzéseket a közpénzek felett. Ezeket a feltételeket most teljesítjük, ezért nyílik meg a lehetőség ennek az összegnek a felhasználására. Megújul az Intercity flotta is. A megkötött megállapodás eredményeként Magyarország végre képes lesz arra, hogy sok év után újra teljesen új motorvonatokat vásároljon. A megállapodás értelmében ugyanis EU-s forrásból legalább 35 új Intercity motorvonatot tudunk beszerezni. Ezek emeletes vonatok lesznek, és körülbelül 200 darab régi Intercity személykocsinak megfelelő kapacitást tudnak kiváltani. Ezek a legfontosabb vonalakon fognak közlekedni, a Budapest, Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc, Körintercity-n, valamint másik két nagyvárosunkat érintve Szegedet és Pécset. Ugyanakkor nem elég csupán nekünk járó pénzeket hazahozni, és valóban a magyar emberek érdekeit szolgáló célokra elkölteni, ezért itt nem is állunk meg. Július 1-től megújul a budapesti és agglomerációs éjszakai közlekedés is, összehangoltabb, sűrűbb járatok, közvetlenebb kapcsolatok jönnek létre. Ugye első lépésként a BKK és a Volán közös üzemeltetésében az úgynevezett kék volán buszok tekintetében valósul meg egy teljes komplex menetrend változás. Éjszakai járatok menetrendje így az önválasztó kerületében egyébként gyál is. Például a Deák Ferenc térről könnyebben elérhető lesz éjszaka, ami mindenkinek jelentős életminőség javulást fog hozni itt is és az agglomerációban máshol is. Kérem a válaszom szíves elfogadását. Köszönöm szépen.
0: Kérdezem Balajti István képviselő urat, hogy a választ elfogadja-e. Kérem egy percben nyilatkozzon erről.
1: Köszönöm államtitkár úr alapos, részletes és minden szakmai kérdésre kiterjedő válaszát. Az ön által felvázott terv és az unióval végben sikeres tárgyalások a források felszabadítására bizonyítják, hogy jó kezekben van a magyar közlekedés. Az agglomerációban élő emberek így végre azt érezhetik, hogy valódi szolgáltatást nyújtunk számukra. Frakciók nevében azt kérem, hogy ez a lendülettel folytassa a további munkáját. A válaszát elfogadom. Köszönöm.
0: Köszönöm nyilatkozatát. Szalai Piroska, a Fidesz képviselője interpellációt nyújtott be a miniszterelnök úrhoz. Önök milyen számokat néznek címmel? Az interpellációra a miniszterelnök úr megbízásából a téma szerint feladat és hatáskörrel rendelkező Kármán András pénzügyminiszter válaszol majd. Szalai Piroska képviselőasszonyt illeti a szó 3 perces időkeretben.
3: Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Tisztelt miniszterelnök úr, miniszter úr! A miniszterelnök úr minden ülésnapon elmondja, a mai talán még nem hallottuk, hogy Magyarország a legszegényebb ország az Unióban. Ez az állítása azonban ellentmond az Európai Unió hivatalos adatainak. Erről a múlt heti plenáris ülésen már elmondtam, hogy a véleményem szerint egy miniszterelnök, egy kormánytagja, a magyar parlament bármelyik tagja különösen nagy felelősség terheli, hogy valóban valós állításokkal, illetve valótlan állításokkal nevezessék félre az embereket, és ne rontsák Magyarország nemzetközi megítélését ezekkel az állításokkal. Ennek ellenére ön is, és a pártársai is folytatták a múlt héten is a félrevezető kommunikációt. Az igazság az, hogy az Európai Unió hivatalos adatai szerint Magyarország 2010-ben 3.093.000 ember élt szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával. A legfrissebb Eurostat adatok alapján ez a szám 1.827.000-re csökkent. Közel 1,3 millió honfitársunk át tudott lépni a középosztályba, 2017 óta Magyarország jobban áll az Európai Uniós átlagnál. 2010 és 20 közötti uniós stratégiában vállalt 450 000 fő szegénységcsökkenésünket több mint kétszeresére teljesítettük, 1 050 000 fővel csökkentettük akkor a kockázattal élőket. Mi voltunk a negyedik legjobb ország. Sőt, 2020 és 30 közötti most zajló stratégiában vállalt 292 000 fős csökkenést is már időarányosan túlteljesítettük, 183 000 főnél tartunk, és ez 63%-os javulás, ami most időarányos százalékban szintén a negyedik legjobb teljesítmény. Velkei György képviselő társam a múlt héten elárulta, hogy önök nem ezt az uniós kötelező adatot vizsgálják, hanem az egyfőre jutó fogyasztás értékét. Tudják önök is, hogy a GDP-ből levezetett egyéni fogyasztás ma már mindenki elavultnak tekinti, hisz túlzottan leegyszerűsítő, elnagyolt, nem használható a lakosság életszínvonalának megítélésére, nem pontos adat. Ezért fejlesztette ki az Unió több évtizeddel ezelőtt az Arope Komplex mutatóját. Hogyha önök mindenképpen ezt az ósdi módszert, a fogyasztás alapú módszert akarják használni, a kötelező másik mutató mellett, akkor tegyék így, csak egészítsék ki azzal, hogy hazánkban az egyik legnagyobb a lakossági megtakarítások aránya, amit szintén a GDP-ből vezetnek le. Ez egyébként azért is fontos, mert az AKK legfrissebb első negyedéves hivatalos jelentése szerint 1,4 millió lakossági állampapírral rendelkező ügyfél van Magyarországon, és emellett még egy csomó más egyéb megtakarítási forma. Miniszterelnök úr!
0: Az időkeretet lezártam. Megadom a szót Kármán András miniszternek 4 perces időkeretben.
4: Tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőasszony! Én azt gondolom, hogy már múlt héten is próbáltam a kérdését megválaszolni, de igyekszem akkor részletesebben visszatérni rá. Ön azt kérdezi, hogy a Tisza kormány milyen számokat néz. Én azt mondom, mi a magyar valóságot nézzük. Amit az elmúlt 16 év elhibázott kormányzása teremtett számunkra. És ahogy azt már múlt héten is lehetőségem volt elmondani, a legvilágosabban az mutatja Magyarországon az életszínvonal és a fejlettség alakulását, hogy vásárlóerő paritáson mérve az egyfőre jutó GDP és az egyfőre jutó fogyasztás hogyan alakul. És ezekben Magyarország sajnos a legutolsó helyekre esett vissza az elmúlt 16 évben. Az egyfőre jutó fogyasztásra költött összeg Magyarország esetében mindössze az uniós átlag 73%-a. A magyar emberek kevesebbet tudnak költeni, mint a románok, a szlovákok vagy a bolgárok. Ez világosan mutatja az elmúlt 16 év kormányzásának kudarcát, Magyarország elmulasztotta a gazdasági növekedés lehetőségét, és a társadalom egyes rétegei szélsőségesen eltérő módon részesedtek a még oly alacsony növekedésből is. Ön az Arop komplex mutatót emlegeti. De az igazság az az, hogyha a súlyos anyagi nélkülözésben élők arányát tekintjük, akkor Magyarország ebben a mutatóban is az Európai Unió átlag alatt van, és jelentősen elmarad számos régiós országtól, Szlovéniától, Horvátországtól vagy Lengyelországtól. De van egy jó hírem. A Tisza kormány szakít az eddigi romboló politikával. És ezt mi sem mutatja jobban, mint hogy néhány hét alatt megállapodást kötöttünk az Európai Unióval. A tárgyalások eredményeként 16,4 milliárd euró, vagyis mintegy 6000 milliárd forint válik elérhetővé Magyarország számára. És ezekből a forrásokból nem az oligarchák, hanem a magyar családok, települések, iskolák, kórházak, vállalkozások és közösségek fognak erősödni. A Tisza kormány célja, hogy Magyarország gazdag és sikeres ország legyen, ahol a fejlődés mindenki számára elérhető. Azért dolgozunk, hogy az egyfőre eső nemzeti össztermék és a fogyasztás tekintetében újra a kelet-közép-európai régió élmezőnyébe kerüljünk. A szegénység újratermelődésének ördögi körét összehangolt társadalmi politikával szakítjuk meg, jelentősen megnöveljük a szociális juttatásokat, egyszerűsítjük a hozzáférést, és igazságosabbá tesszük az adórendszert. A kormány többek között az alábbi konkrét intézkedéseket hajtja végre. Duplájára emeljük a családi pótlékot és az időskorúak járadékát. Jelentősen emeljük az öregségi minimumnyugdíjat, és ezáltal a nélkülözésben élő időskorúak mindennapi megélhetését fogjuk segíteni. Emellett a személyjövedelemadó rendszerbe bevezetjük mediánbér alatt az adójóváírás rendszerét, amivel a minimálbért szinten kereső honfitársaink havonta 20 000, éves szinten 280 000 forinttal kevesebb személyjövedelemadót fognak fizetni. Tisztelt

0: Megnyugtató az, hogy ezek az intézkedések, ezek hogy fogják úgy csökkenteni az Európa komplex mutatóját ebben a súlyos nélkülözésben élők számát, hogy fogják úgy csökkenteni, hogy az egész mutató még további 100 000 fős csökkenést jelentsen. Azért tudjunk róla, hogy mi azt az 1 300 000 főt úgy tudtuk kihozni a szegénység kockázatából, hogy közben 4,4 millióval csökkentettük a váratlan kiadást finanszírozni nem tudók számát, hogy közben a rezsi hátralékosok számát 1,6 millióval csökkentettük, ez része a súlyos vagy a súlyos nélkülözés mutatójának, és eurostatos adatokról beszélünk. A egyhetes üdülést finanszírozni nem tudók számát 2,8 millióval csökkentettük. Én nagyon örülnék annak, hogyha 2030-ra a megcél...
1: Kérem, nyilatkozzon, hogy elfogadja a választ.
0: Nem, köszönöm.
1: Szalai Piroska képviselőasszony az interpellációjára adott választ nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja-e a választ. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 127 igen szavazattal, 44 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a választ elfogadta. Rétvári Bence és dr. Juhász Hajnalka, a KDNP képviselői interpellációt nyújtottak be a miniszterelnök úrhoz. Két igen és két nem. A Tisza kormány mit gondol az azonos neműek házasságáról címmel? Az interpellációra a miniszterelnök úr megbízásából a téma szerint feladat és hatáskörrel rendelkező dr. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter válaszol. Rétvári Bencét illeti a szó 3 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt miniszter úr, tisztelt ház. A KDNP szilárd meggyőződése szerint a házassághoz két igen és két nem kell, egy férfi és egy nő közös szándéka. Az alaptörvény is ma még így fogalmaz. Magyarország védi a házasság intézményét, mint egy férfi és egy nő között önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot, mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Az ember férfi vagy nő. Az anya nő, az apa férfi. Magyarország támogatja a gyermekvállást. Szerintünk az örökbefogadásnál a gyermek érdekeiből kell kiindulni, és a gyerek fejlődése szempontjából az a legjobb, ha örökbefogadó édesapa, vagy örökbefogadó apa és örökbefogadó anya nevelik közösen. Ezt számtalan tudományos álláspont is alátámasztja. Ugyanakkor a Tisza kormányban otthonra rejt számtalan genderaktivista is. A Tisza kormány belügyminisztere pedig első interjújában már rögtön biztosította a Pride szervezőit, hogy megtarthatják az idei rendezvényt. A Pride-ra való hangolásként a Medián is közzé tett egy kutatást, méghozzá az egyik gender érdekérvényesítő szervezetnek a megbízásából. Ebben azt írják, hogy sokan támogatják az azonos neműek házasságát és az ő örökbefogadásukat is. Ez vajon már egy politikai döntésnek a társadalmi előkészítése? A mi álláspontunk egyértelmű és ismert. A házasság férfi és nő köteléke, az örökbefogadás esetén pedig csak különböző nemű párok fogadhatnak közösen örökbe gyereket. Mi senki magánéletébe nem akarunk beleszólni. Mindenki úgy él, ahogy szeretne, amíg ezzel mások jogait nem sérti. Ugyanakkor nem mindegy, hogy az állam mit ismer el házasságként, és mihez fűz jogkövetkezményeket. Éppen ezért kérdezem öntől. Mi a Tisza kormánynak az álláspontja ebben a kérdésben? Megtartja a polgári kormány szabályozását, vagy változtat rajta? Tervezik bevezetni az azonos neműek házasságát és a közös örökbefogadás lehetőségét? Várjuk a kormány tiszta és világos álláspontját. Köszönöm szépen!
1: Az interpellációra a kérdés címzetje Magyar Péter miniszterelnök úr válaszol. 4 perces időkeretben megadom a szót, parancsoljon.
3: Köszönöm szépen, elnök asszony. Frakcióvezető úr, ne csak mondják, hanem menjenek is.

Én értem én, ahogy a múltkor is elmondtam, hogy önök ezekkel a szavakkal, hogy gender és a társaik, pride, ezekkel kelnek és fekszenek. Én értem, hogy Takács Péter, aki most is facebookozik, az előbb is egy Tinderről tett ki posztot, miközben itt ül benne a magyar adófizetők azért fizetik, hogy képviselje őket. Ő arról tesz ki posztot, hogy Torockai, vagy nem tudom ki, Tindere jobbra, vagy ki balra húzza. Arról tesz ki posztot, hogy börtangás férfiak miről álmodoznak. Higgyék el, a magyar emberek nem ezért választották önöket. Még önt sem, ugyanúgy nem közvetlenül, hiszen nem mertek elindulni a KDNP-vel már több évtizede egy választáson. Azért választották meg önöket, hogy a valóságról beszéljenek. Beszéltünk ma itt a magyar gyermekvédelem helyzetéről. És ő most is azt hozza föl ebben, hogy az egyszülős családok, vagy éppen az azonos nemű párok hogyan fogadnak, vagy nem fogadnak örökbe. Akkor visszakérdezek, frakcióvezető úr. Ön szerint hol van jobb helyen egy család nélkül felnövő, vagy éppen egy alkoholista családból származó gyerek? Válaszoljon egyenesen, hol van jobb helyen? Hollandiában emberkereskedőknél, szexuális bűnözőknél, drogkártereknél, vagy Magyarországon egy egyszülős, vagy egy meleg párnál? Erre az egyszerű kérdésre válaszoljon, frakcióvezető úr, Jézus nevében, vagy a magyar embereknek.

0: Kérdezem képviselő urat, hogy a választ elfogadja-e. Nyilatkozata megtételére 1 perc áll rendelkezésére.
1: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt ház. Ön második János Pálnak a mondatával ne féljetek, ezzel kampányolt sokat, és amikor Lengyelországban járt, akkor is elmondta, hogy mennyire példaképének tartja második János Pált. Hadd idézem önnek második János Pált. A házasulók természetes joga a házasságra egy férfi és egy nő közötti valóságos szövetségre utal. Nem áll fenn a házasság joga az azonos nemű személyek közötti uniók esetében. Az emberi jogok egy hamis megközelítése vezet oda, hogy követelik az azonos neműek unióinak elismerését, egyenlővé téve azokat a valódi házassággal. És amikor az Európai Parlamentnek volt ilyen kérése, akkor azt mondta, hogy amit az Európai Parlament kér, az valójában a család destabilizása. Ön most akkor követi második János Pált, vagy pedig nem követi? És az ön kérdésére, én válaszolok az ön kérdésére, tisztelt miniszterelnök úr, az ön kérdése pedig az a válasz, hogy a gyereknek az a legjobb, hogyha édesanyja édesapa, vagy ha ez nem adatik meg neki az életben, akkor egy örökbefogadó apa és egy örökbefogadó anya neveli fel, hiszen így tud az életre a legjobban felkészülni. Erre kell törekedjünk, hogy anya és apa nevelhessen föl minden gyereket. Köszönöm szépen!
0: Tekintettel arra, hogy Rétvári Bence képviselő úr az interpellációjára adott választ nem fogadta el, kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja a választ. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpellációra adott választ 132 igen szavazattal, 47 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta. És még egy interpellációra maradt lehetőségünk. Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője, interpellációt nyújtott be az egészségügyi miniszterhez. Mit terveznek a magánegészségügyel és az orvosbárókkal címmel? Képviselő úr, önt illeti a szó 3 perces időkeretben. Kérem még a figyelmüket.
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr. Az egészségügy egyre láthatóbb módon ketté szakad. Az állami egészségügy szegény ellátássá alakul, a tehetősebbek pedig a megerősödő magánegészségügyet veszik igénybe. A GK jellemzése szerint Magyarországon a teljes egészségügyi kiadások 30%-át a lakosság állja, míg az állami ráfordítások legalacsonyabbak között vannak az EU-ban. A magánegészségügyi piacot elsősorban az állami ellátás hiányosságai növelik. A legakutabb probléma az utánpótlás. Az orvosok és ápolók személyi állománya előregedett, minden negyedik szakdolgozó hiányzik a rendszerből, létszámhiány miatt bezárnak kórházi osztályok, szakrendelések, műtétek csúsznak vagy maradnak el. A várólisták drámai mértékben emelkedtek, tisztelt képviselőtársak, az idén tavasszal 33 000 volt a várakozó betegek száma. A járvány előtt a kórházi osztályokat, szakrendeléseket úgy tartották fenn, hogy az orvosok és ápolók 2, 3, illetve 4 helyen is dolgoztak egyszerre, közalkalmazotti jogviszony, személyes közreműködői jogviszony vagy vállalkozói jogviszony keretében, mely rendszer jól motiválta a dolgozókat plusz munkára és teljesítményre. Ennek azonban a kata törvény drasztikusan véget vetett, és az egészségügyi szolgálati jogviszony bevezetése végképp rátette a pecsétet. A Mi Hazánk mozgalom szerint nincs két egymással párhuzamosan működő egészségügyi rendszer elegendő személyzet ma Magyarországon. Ezért a biztonságos betegellátás érdekében lehetővé kell tenni az állami és magánszektor között szabad, de szabályozott átjárás lehetőségét, ami segíteni a dolgozók megtartását. Ennél annál is inkább szükség lenne, mert az orvosbárók a tiltás ellenére is átjárnak az állami és magánszektor között. A hatalmukat nem sikerült megtörni, csak a paraszolvencia helyett a magárendelésen kell majd odaadni a több százezres vizsgálati díjat. Ezen felül az állami rendszer már évtizedek óta a magánellátás elő- és utókezelőjeként, valamint felelősségbiztosítójaként is működik, ezért cserébe a magánszférát be kellene vonni az állami várólisták csökkentésébe. Kérem tisztelt miniszter úr válaszát azzal kapcsolatban, hogyan tervezik szabályozni az állami és magánegészségügyi ellátás együttélését, korlátozzák-e az orvosbárok hatalmi befolyását az egészségügy felett, a katasztrofális demográfiai adatokra tekintettel visszaállítják-e a Fidesz által eltörölt szabad szülészorvos választást, felülvizsgálják-e az állami vezetők VIP ellátását az állami kórházakban. Várom szíves válaszát.
0: Megadom a szót Hegedűs Zsolt miniszter úrnak 4 perces időkeretben.
3: Tisztelt képviselő úr, köszönjük a kérdését. Azokat a felvezető helyzetelemzéssel szinte teljesen egyetértettünk, mint hogyha a Hugonai Vilma egészségügyi programból idéztek volna. Nagyon érdekes, hogy Takács Péter volt egészségügyi államtitkár, miközben ezeket a gyönyörű adatokat, illetve helyzetelemzést mondta, felállt és kiment. Nem is csodálom. Abban vitatkoznék önnel, hogy a járvány előtt is sokszor 3-4 helyen végzett munka valóban jól motiválta az egészségügyi dolgozókat, vagy sokkal inkább a végsőkig kihasználta és kizsigerelte őket. Ami a magán és a közellátás viszonyának rendezését illeti, a Tisza kormány egyértelműen egy robosztus, mindenkit egyenlően magas színvonalon ellátni képes, elérhető, fenntartható és versenyképes állami egészségügy megteremtésére törekszik. Mivel ez a korábbi kormányok alatt elmaradt, a magánegészségügy az utóbbi években nagyon megerősödött. A szerepe a magánegészségügynek nem az állami ellátás pótlása, hanem annak kiegészítése kell, hogy legyen. Ehhez valóban újra kell szabályozni a két rendszer közötti átjárást, be kell zárni a kiskapukat, és meg kell szüntetni a szürke zónás megoldásokat mindenütt. Ugyanakkor keresni fogjuk a legjobb megoldásokat arra is, hogy egyenlő feltételek és szabályok mellett a magyar betegek a lehető leggyorsabban, a lehető legjobb ellátáshoz jussanak, anélkül, hogy ez a családok költségvetését katasztrofálisan megterhelni, ahogy most történik. A betegnek végső soron mindegy, hogy kinek a tulajdonában van az épület, az eszköz, ahol és amivel ellátják, az a fontos, hogy az ellátás ne rójon rá plusz terheket, és mindenek előtt megfelelő, biztonságos és magas színvonalú legyen. Az orvosbárok néven elhíresült hatalmukat átmentő és azzal visszaélő egészségügyi oligarchák ellen pedig szigorúan fel fogunk lépni. Tiszta és ellenőrizhető szabályokra, érdemi ellenőrzésekre, valamint valódi visszajelzési lehetőségre van szükség, mind a beteg, mind a hozzátartozó, mind a dolgozók részéről. Célunk az, hogy valóban nagy tudású orvos elit körül ne birodalmak, hanem iskolák épüljenek. Olyan szakmai műhelyek, ahol a tudás átadódik, ahol a fiatal orvosok lehetőséghez és megfelelő képzéshez jutnak, és a külföldről hazahozott tudás is és a szemlélet is befogadásra talál. A szabad szülészorvos választás kérdésében szakmai és női érdekvédelmi csoportokkal fogunk egyeztetni, ahogy megígértük. Egyfelül a felmérések szerint ezt az igényt a magyar kismamák részéről nagyrészt az a biztonságérzet keresése és az egészségügyi rendszerbe vezetett bizalomhiánya motiválja, és ezt komolyan kell vennünk. Ugyanakkor a fiatal, a paraszolvenciát már nem ismerő szülészorvos nemzedék egyáltalán nem támogatná a régi rendszer egyszerű visszaállítását. Ők a pihenőidejük és a magánéletük védelme mellett éppen abban látnák a betegbiztonsági kockázatot, ha a szüléseket hosszú ügyelet után első álmukból felkeltett, vagy az ünnepi asztal mellől felálló magukat túlvállaló szülészek vezetnék le. Ez ráadásul visszahozná a mesterséges megindított szülések, valamint az ügyelet végén hirtelen indokoltá váló császármetszések gyakorlatát is. Ebben alapvetően Európában vezetünk. Megoldásként ezért elsősorban nem a régi rendszer automatikus visszaállítását, hanem az egészségügyi intézmények és az ott dolgozó csapatok iránti bizalom megerősítését látják. Ebben a transzparencia legfontosabb. Végül, ami az állami vezetők VIP-ellátását illeti, ez egy jelenleg törvény adta jog, ezt felülvizsgáljuk. Azonban fontos ugyanakkor különbséget tenni az indokolatlan kiváltságok és azon esetek között, amikor egy állami vezető gyors és diszkrét ellátása nem csupán személyes érdek, hanem az állam működőképessége, a döntéshozatal folyamatossága érdekében nemzet stratégiai szempontból is indokolható. Használjuk fel ezeket a tapasztalatokat közösen egy jobb, minden betegnek egyenlő esélyt adó egészségügy megteremtéséhez. Köszönöm figyelmet!
0: Kérdezem képviselő urat, hogy elfogadja a választ. Kérem, nyilatkozzon 1 percben.
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony! Miniszter úr, nagyon jó gondolatok azok, amik elhangoztak most önök ön részéről. Bízom abban, hogy ezek majd valamilyen szinten valóban meg is valósulnak, de azért az állami és a magánegészségügy közötti átjáróság, illetve annak a megvalósítása érdekében azért nem sok mindent hallottunk, és bízom abban, hogy azért ennek érdekében majd történik valami. És hozzá szeretném tenni még azt, hogy azért sem tudom elfogadni most a választ, annak ellenére, hogy sok minden előre mutató van az ön mondani valójában, hiszen önnek személyes tapasztalata van azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a magánegészségügyben és az állami egészségügyben dolgozni. Ezért bízom abban, hogy ez valóban megoldásra kerül majd a jövőben, és megnézzük, hogy mi lesz a jövő. Köszönöm szépen!
0: Szabad István képviselő úr az interpellációjára adott választ nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja-e a választ. Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpelációra adott választ 131 igen szavazattal, 45 nem szavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta. Tisztelt országgyűlés, az interpellációk végére értünk. 20 perc technikai szünetet rendelek el. 16 óra 20, 34 perckor folytatjuk a munkánkat. Eddigi munkájukat köszönöm.

0: Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálata érdekében az érintett folyamatban lévő eljárások kezeléséről szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. Dr. Hantosi István és Mellétei Barna Márton, a Tisza képviselő által benyújtott előterjesztés Téper 52-es számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt Országgyűlés! A vitában elsőként a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót dr. Kis Máté Zsoltnak, a bizottság előadójának 15 perces időkeretben.
1: Köszönöm szépen a szót! Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási Bizottság 2026. június 4. napján tartott ülésén megtárgyalta az egyes tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálata érdekében az érintett folyamatban lévő eljárások kezeléséről szóló Téper 52 számon benyújtott törvényjavaslatot. Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság saját ülésén elfogadta a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatát, mely lényegét tekintve megteremti a lehetőséget arra, hogy a fogyasztó kérelme esetén a felfüggesztett peres eljárás tovább folytatódjon. Mellétei Barna Márton képviselőtársunk, mint előterjesztő, kérvényezte a Törvényalkotási Bizottság előrehozott eljárását. Ezen előzményeket követte a Törvényalkotási Bizottság ülése, ahol a bizottság megvizsgálta a házszabály 42. szakaszában és 44. szakasz első bekezdésében foglalt követelmények teljesülését is. A módosító javaslatról történő állásfoglalás mellett a bizottság kormánypárti tagjainak javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el. Megjegyzendő, hogy szövegpontosításon túl ezen módosítások alapján az árverési vételár visszaigénylésének végső határideje nem az ingatlan birtokbaadásához, hanem az árverés jogerőre emelkedésének időpontjához igazodva került meghatározásra. A fentieken túl a deviza alapú szerződésen alapuló végrehajtás miatt kapcsolódó végrehajtási eljárásokban, mint például gyermektartásdíj behajtása, csak az ingatlan fedezet végrehajtása kerüljön leállításra, de egyéb cselekmények folytatódhatnak. Ezzel a módosítással megterülhetnek olyan igények, mint például a gyermektartásdíj, azonban az ingatlan végrehajtások leállításával az alapkövetelés fedezetének biztosítása sem szűnik meg. A bizottság a házszabály 46. szakasza szerinti eljárásban az összegző módosító javaslatot 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el. Tisztelt képviselőtársaim! A törvényjavaslat lényege, hogy a devizahiteles szabályozás felülvizsgálatának lezárultáig átmeneti intézkedésként biztosítsa az érintett ügyekben folyamatban lévő peres eljárások felfüggesztését, valamint az ezekhez kapcsolódó végrehajtási eljárásokban a végrehajtási cselekmények szünetelését. A javaslat ugyanakkor nem szünteti meg a jogviszonyokat és nem zárja le véglegesen az eljárásokat. Olyan átmeneti szabályokat állapít meg, amelyek lehetővé teszik a későbbi törvényi rendezéshez igazodó folytatást. Ez a törvényjavaslat tehát nem a végleges rendezésről szól, hanem annak feltételeit teremti meg, éppen ezért fontos az elfogadása. Tisztelt képviselőtársaim, kérem önöket, hogy támogassák a javaslat elfogadását. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e felszólalni? Igen, Hantosi István képviselő úr fog felszólalni. Mielőtt megadom a szót, felhívom a tisztelt figyelmét, hogy a vitában történő felszólalására és az esetleges zárszó ismertetésére összesen 15 perc áll majd rendelkezésére. Megadom a szót.
2: Most? Igen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház! Amikor az országgyűlés két héttel ezelőtt megkezdte a törvényjavaslat tárgyalását, egy olyan ügy került a parlament napirendjére, amely több mint másfél évtizede meghatározza magyar családok tízezreinek mindennapjait, és amelyre az előző kormányok valódi és végleges megoldást nem nyújtottak. A deviza alapú hitelszerződések következményei nem csupán jogi és pénzügyi kérdést jelentenek. Magyar családok, otthonok és emberi sorsok állnak a számok mögött. Olyan honfitársaink, akik hosszú évek óta várják, hogy az állam, a hazájuk végre méltányos és igazságos megoldást találjon problémáikra. A törvényjavaslat célja kezdettől fogva világos volt, megakadályozni, hogy a szükséges jogalkotási felülvizsgálat lezárultáig további, sok esetben visszafordíthatatlan károk következzenek be. Átmeneti rendezést és védelmet kívánunk biztosítani mindaddig, amíg a devizahiteles ügyek teljes körű és igazságos rendezése meg nem történik. Ennek érdekében a házszabály adta lehetőségek között meggyorsítottuk a törvényjavaslat tárgyalását és elfogadását bő egy héttel. Ahogy képviselőtársam is elmondta, a javaslatot az illetékes bizottságok részletesen megvitatták. Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság, valamint a Törvényalkotási Bizottság egyaránt támogatta annak elfogadását. Tisztelt Ház! A választási kampányban és az új országgyűlés megalakulásakor is egyértelművé tettük, hogy a Tisza működő, emberséges országot akar építeni minden magyar számára. A törvényjavaslat bizottsági vitájában is elmondtuk, hogy minden észszerű és jogszerű módosító indítványt meg fogunk fontolni. Ez így is történt. A Tisza nem csak szavakban törekszik a nemzeti minimum keresésére, hanem tettekben is. A bizottsági munka során több olyan módosítás is elfogadásra került, amely tovább javítja a szabályozás minőségét. Az elfogadott módosító indítványok között szerepel az a javaslat, amely biztosítja, hogy a felfüggesztett peres eljárás az adós kérelmére soron kívül folytatható legyen. Ez a rendelkezés megerősíti az érintettek önrendelkezését, és garantálja, hogy senki ne legyen akarata ellenére akadályozva jogainak érvényesítésében. A Törvényalkotási Bizottság által elfogadott módosítások pedig pontosították a törvény alkalmazási körét, egyértelművé tették, hogy valamennyi érintett peres eljárásra kiterjedjen a szabályozás, továbbá igazságosabb és végrehajtható megoldást alakítottak ki az árverési eljárások, illetve a kapcsolódó végrehajtások kezelésére. Különösen fontosnak tartom annak rögzítését, hogy más jogos követelések közöttük például a gyermektartásdíj behajtása továbbra is biztosított maradhasson. Miközben az érintett családok lakhatását veszélyeztető ingatlan végrehajtások átmenetileg leállnak. Ez egyszerre szolgálja a méltányosságot és a jogbiztonságot. Tisztelt Ház! Ez a törvényjavaslat azt célozza, hogy amíg az Igazságügyi Minisztérium gondozásában, belátható időn belül a végleges szabályozási megoldás megszületik, ne történhessenek újabb személyes családi tragédiák, magyar családok ne veszíthessék el az otthonaikat. A mai döntés fontos lépést jelent afelé, hogy Magyarország végre igazságos és megnyugtató rendezést biztosítson a devizahitelesek ügyében érintettek számára. A Tisza elkötelezett, hogy a magyar állampolgárok végre megtapasztalják, hogy a hazájuk gondoskodik róluk. A magyar állam végre a családok oldalára áll a pénzügyi érdekcsoportokkal szemben. A Tisza politikusaiként nem csak beszélünk, hanem azonnal cselekszünk, és most parlamenti munkával váltjuk valóra a változásra tett vállalásainkat. Ez a törvényjavaslat az egyik első mérföldkő ezen az úton, amely egy igazságosabb és élhetőbb hazához vezet. Kérem a tisztelt házat, támogassa a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm.
0: Megköszönöm az előterjesztő felszólalását, tájékoztatom, hogy a vitában történő további hozzászólására és a zárszó elmondására 10 perc, 16 másodperc áll majd rendelkezésére. Tisztelt Országgyűlés, megkérdezem, a kormány részéről kíván-e valaki felszólalni? Igen. Államtitkár úrnak megadom a szót, de mielőtt megadnám a szót, felhívom a tisztelt figyelmét, hogy a vitában történő felszólalására összesen 15 perces időkeret áll rendelkezésére. Megadom a szót.
3: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt képviselőtársak! Én rövid leszek, hiszen már általános vitát is lefolytattuk az Igazságügyi Bizottság előtt is, és a Törvényalkotási Bizottság előtt is, a kormány kifejtette az álláspontját. Támogatjuk ezt a törvényjavaslatot úgy, ahogy amilyen formában itt előttünk most hever, és annak célkitűzéseit is, ezt képviselőtársaim már az imént elmondták, úgyhogy a kormány ezt csak megerősíteni tudja, illetve még egy gondolatot elmondanék ezzel kapcsolatban, hiszen ezt kiemelten fontosnak tartja a kormány, hogy megtörténjen végre az úgynevezett devizahiteles törvények hatály alá tartozó fogyasztói szerződések jogkövetkezményének a felülvizsgálata. Illetve ugyancsak indokolt, hogy a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig, amíg folyamatban lévő perek hivatalból felfüggesztésre kerüljenek, továbbá az érintett végrehajtási eljárásokban végrehajtási cselekmény vagy intézkedés foganatosítására ne kerülhessen sor. Úgyhogy én mindezekre tekintettel kérem Önöket, hogy a szavazás során támogassák ezt a törvényjavaslatot és fogadják el. Köszönöm szépen.
0: Megköszönöm a kormány felszólalását, tájékoztatom, hogy a vitában történő további hozzászólásra 13 perc 56 másodperc áll majd rendelkezésre. Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót dr. Simon Krisztián Márknak, a kijelölt Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság előadójának 6 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselőtársaim. Tájékoztatom Önöket arról, hogy az Igazságügyi és Alkotmányjogi Bizottság 2026. június 3. napján tartott ülésén megtárgyalta az egyes tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálta érdekében az érintett folyamatban lévő eljárások kezeléséről szóló T/52-es számon benyújtott törvényjavaslatot. A bizottság az ülésen megvizsgálta, hogy a javaslat megfelel-e a házszabály alapján támasztott követelményeknek, azaz az alaptörvényből eredő tartalmi formai követelményeknek, illeszkedik a jogrendszer egységébe, megfelele a nemzetközi jogból, Európai Uniós jogból eredő kötelezettségeknek, és megfelele a jogalkotás szakmai követelményeinek. A bizottság az előterjesztő és a kormány álláspontjával megegyezően megállapította, hogy megfelel, és erről egyhangúan döntött. A bizottság valamennyi tagja pártállástól függetlenül egyetértett abban, hogy régi adósságát törleszti az Országgyűlést a most megfogalmazott törvényjavaslat elfogadásával, amellyel a nehéz helyzetbe került családoknak nyújt segítséget. A képviselők ugyancsak egyetértettek abban, hogy az Országgyűlésnek a törvényt a lehető leghamarabb meg kell hozni. A bizottság ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a jogalkotó ezt a törvényt is csak a jogalkotásra vonatkozó eljárás maradéktalanul betartásával hozhatja meg. A képviselők egyetértőleg nyilatkoztak arról, hogy az előterjesztők által javasolt felfüggesztés csak a valódi károsultakra vonatkozzon, és ne legyenek haszonélvezői a végrehajtású eljárások felfüggesztésének rosszhiszemű jogcím nélkül lakáshasználók. A bizottság Szabad István képviselő módosító javaslatát is megvizsgálta. A képviselő úr javaslatában arra tért ki, hogy a bíróság soron kívül elrendelhesse felfüggesztett peres eljárások folytatását, amennyiben a fogyasztó az eljárás folytatását kéri. Bizottság tagjai vitában elmondták, hogy a módosításban megfogalmazott döntési lehetőség alapos megfontolást igényel az adósok részéről, mivel a bírósági döntéssel véglegesen lezárulnak az ügyek. Azokra a későbbi jogalkotás már nem tud hatást gyakorolni. Az előterjesztő jelezte a módosító javaslat elfogadását egy kodifikációs pontosítással támogatja. A kormány az előterjesztő által tett változtatással együtt támogatta a képviselői módosító javaslatot, amelyet végül a bizottság egyhangúan ezzel a változtatással tartott fenn. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat végleges szövege az alábbiak szerint alakult. A bíróság külön törvényben meghatározott intézkedésig soron kívül hivatalból felfüggeszti az e törvény hatály alá tartozó pereket, felfüggesztett eljárásra a polgári perrendtartás szabályait kell alkalmazni, a bíróság soron kívül elrendeli a felfüggesztett peres eljárás folytatását, amennyiben a fogyasztó az eljárás folytatását kéri. Felfüggesztést elrendelő, illetve a felfüggesztést megszüntető végzés ellen a fellebbezésnek van helye azzal, hogy a fellebbezésnek az eljárás felfüggesztésére, illetve az eljárás folytatására nincsen halasztó hatálya. Ezt követően a bizottság a házszabály alapján törvényjavaslat részletes vitáját lezárta, a részletes vitára szóló jelentést egyhangú döntéssel benyújtotta.
4: Ez a törvényjavaslat teremti meg az eljárások felfüggesztése révén a lehetőséget arra, hogy az úgynevezett dehíza hiteles ügyekben az új jogszabályok létrehozásáig az átmeneti időszak alatt az adósok ne kerüljenek visszafordíthatatlanul hátrányos helyzetbe. Az előterjesztő kérvényezte a Törvényalkotási Bizottság előrehozott eljárását, mely a múlt hét csütörtökön már le is zajlott. Erről az eljárásról dr. Kis Máté képviselőtársam tájékoztatta önöket. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, most a képviselői felszólalások következnek a napi rendszerinti időkeretekben, melyeket az üléstermi kijelzőkön figyelemmel kísérhetnek. A vita során 2 perces hozzászólásra nincs lehetőség. Elsőként megadom a szót Gyöngyösi István képviselő úrnak.
5: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársak! Néhány hónappal ezelőtt még pénzügyi területen dolgoztam. Akkor nem gondoltam volna, hogy egyszer országgyűlési képviselőként fogok felszólalni olyan ügyekben, amelyek több százezer magyar család életét érintik. A végrehajtási rendszer problémáival azonban nem csak szakemberként találkoztam. Fiatalon személyesen is megtapasztaltam azt, hogy milyen kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet egy család, amikor egy végrehajtási ügy középpontjába kerül. Az a nap, amikor édesanyámat egy ügy kapcsán előállították és Budapestre szállították Bilincsben, egy máig tartó mély nyomot hagyott bennem. Akkor fogadtam meg, hogy egyszer szeretném jobban megérteni ezt a rendszert, és segíteni azoknak, akik hasonló helyzetbe kerülnek. A devizahitelválság és a végrehajtási ügyek következményei sokak számára ma sem a múltat jelentik. Több százezer magyar ember vár arra, hogy végre igazságos és átlátható megoldások szülessenek. Az elmúlt 20 év hagyatéka, hogy ma még mindig százezrek élnek szerte az országban nap mint nap bizonytalanságban. Ez nem mehet így tovább. Éppen ezért meg kell vizsgálni a hatályos devizahiteles szabályozás hiányosságait, fel kell tárni a rendszer hibáit, és biztosítani kell, hogy senki ne váljon kiszolgáltatottá egy átláthatatlan eljárás miatt. A TISZA célja egy igazságosabb és átláthatóbb végrehajtási rendszer megteremtése. Olyan rendszeré, amely csökkenti a visszaélések lehetőségét, helyreállítja a bizalmat, és ismét az emberek szolgálatába állítja az államot. Személyesen kérem képviselőtársaimat, ezek mögött, az ügyek mögött mindig az embert, az emberi sorsokat lássák. És végezetül egy side note, egy megjegyzés a mai nappal kapcsolatban a napi rendelőtti felszólalásokkal az ellenzéki képviselőtársaim felé. Gyermek nehézségekkel, kitöréssel és nehéz gyermek sorssal kapcsolatban majd én beszélek, mert az én számból egy fokkal hitelesebben hangzik, mint az önökéből. Köszönöm szépen!

0: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen képviselő úr felszólalását, most pedig megadom a szót Tuzson Bence képviselő úrnak.
1: Elnök asszony, köszönöm szépen a szót, tisztelt országgyűlés, maradva a napirendnek a keretei között szeretnék beszélni erről az egyébként fontos ügyről, amivel elég régóta foglalkozunk, és engedjék meg, hogy csak egy percben felidézzem azt, hogy annak idején, amikor 2010 előtt létrejött ez a helyzet, az új kormány, a nemzeti kormány mi az, amit tett az ügy érdekében. Már csak azért is, mert nagyon sok ember volt, aki lehetetlen helyzetben volt abban az időszakban. Az első lépésként mi moratóriumot vezettünk be, amivel segítettünk azoknak, akik nagyon nehéz helyzetbe kerültek, és a moratórium után pedig az árfolyam gátnak az intézménye következett, ami már nem engedte azt, hogy bizonyos árfolyam fölött kelljen egyébként törleszteni. A végtörlesztés

0: lépése lehet az, amit önök előterjesztettek, hogy nagyjából a számokkal is tisztában legyünk, 2025-ös adataim vannak, 2025-ben hány ilyen per volt jelen pillanatban folyamatban, tehát a sok százezer ügyből körülbelül 750 per volt még folyamatban, tehát a peres eljárások nagyjából ennyit érintenek. A végrehajtási ügyeknek a számát nem tudom, most a igazságügyi miniszter javaslata volt, legalábbis az államtitkár úr vetette föl ugye a legutóbbi vitában azt, hogy a végrehajtási ügyeknek és a végrehajtás felfüggesztésének legyenek észszerű határai, ez most meg is történt egyébként ebben a mostani javaslatban. Tehát azt gondolom, hogy a mostani javaslat egy kerek egészet alkot e tekintetben. Meg kell jegyeznem azonban, és ez nagyon fontos, hogy mindannyian tisztában legyünk vele, hogy ez a mostani lépés nem megoldást jelent, csak egy átmeneti helyzetet, egy átmeneti felfüggesztést, és az átmenetiségnek azért van nagy jelentősége, mert amikor átmenetiségről beszélünk, ennek az átmeneti időszaknak mindig nagyon rövidnek kell jelennie, mert az mindig jogbizonytalanságot okoz. Bizonytalanságot okoz az adósok tekintetébe is, hiszen az adósoknak pontosan tudni kell azt, hogy mi lesz ennek az eljárásnak a vége. Ezért fontos az, hogy az időszak az rövid ideig tartson, és az őszi időszakon legkésőbb legyen megoldás erre a kérdésre. Ezt egy fontos kérdésnek tartom, és ennek megfelelően az a két út, ami előttünk állt, abból most arra az útra térünk át, amikor jogalkotással próbáljuk megoldani ezt a kérdést. Ez egy járható út, ugye két lehetőségünk van, vagy volt. Az egyik az az, hogy az Európai Uniós Bírósági Döntésből következőleg a Magyar Kúria gyakorlatának megfelelően a bíróságra bízzuk ennek az ügynek a rendezését. Ez egy lehetséges út, hiszen az irányok kijelölése megtörtént, vagy pedig jogalkotással kívánjuk kezelni ezt a kérdést. Lehetséges a jogalkotással való kezelés is, és kíváncsian is várjuk a javaslatot, de hogy a legutóbbi alkalommal felajánlottam, most is felajánljuk e tekintetbe a segítségünket is, hiszen nagyon fontos ügyről van szó, és ennek megfelelően támogatjuk is ezt a mostani javaslatot, úgyhogy a támogatásunkra e tekintetben számíthatnak. Köszönöm szépen a szót.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Felszólalásra jelentkezett Nacsa Lőrinc, KDNP. Képviselő úr, megadom a szót.
2: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, ahogy az általános vitában is jeleztük, támogatjuk ezt a törvényjavaslatot. Egy fontos kérdésről van szó, akkor is sokat beszéltünk erről az elmúlt években is, hiszen 2010-ben 70% körül volt a devizaitelek aránya, ami hál' Istennek ma a teljes magyar lakossági hitelállomány körülbelül 0,5-1%-át teszi ki, de fontos, hogy minden bajba került család, minden bajba került otthon élvezhesse a közös védelmünket, olyan jogszabályi védelmet, amelyre szükség van, és amelynek egyik példáját most látjuk itt magunk előtt. Az elmúlt években is például a végtörlesztés lehetőségével 170 000 család tudott élni, például a banki elszámoltatás eredményeképpen 25-30%-kal csökkentek, korábban a törlesztő részletek ezáltal 185 milliárd forint maradt így a családoknál. Fontos, hogy a hátralévő perekben ez a leállítás most megtörténjen, ugyanakkor nagyon fontos, hogy ennek legyen egy következő lába, mert ez így önmagában nem a végső megoldás a kérdése, hanem egy olyan kezdet, amely időt ad, időt hagy a törvényhozásnak, és időt hagy a kormányzatnak is arra a rendezésre, amire azt gondolom, hogy szükség van. Ezért, ahogy az általános vitában is jeleztük, mi támogatni fogjuk ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Szólásra jelentkezett Apáti István, megadom a szót, parancsoljon.
3: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim. Először Nacsa és Tuzson képviselő urak szavaira szeretnék reagálni, mert az, hogy önök ennek a problémának a jelentős részét nem oldották meg, annak pontosan az a bizonyíték, hogy erről ma itt még szavazni és vitázni kell. Önök az elenyésző... Önök a rászorultak kisebb részének segítettek. Tavaly én magam küzdöttem, mint malaca jégen, kibeszéltem a tehénből a borjut annak érdekében, hogy ez, amiről szavazunk, megtörténjen. Nem történt meg. Önök soha nem látták, elérkezettek az időt 2025-ben arra, hogy ezt a javaslatot benyújtsák. Nem tudom, hogy mi hozta ezt a változást, hogy az ellenzéki lét megvilágítja, vagy megvilágítja az ember elméjét, vagy mi, de őszintén értetlenül állok, tehát Úgy tűnik, mintha az elmúlt 16 évben önök az ellenzék ellenzéke szerepét játszották volna, és mert ez a

0: a szívügyem, ezért el kell mondani, hogy természetesen megszavazza a Mi Hazánk mozgalom ezt a javaslatot. Régi követelésünk, hova tovább egyik programpontunk válik valóra, de szeretném azt jelezni a kétharados kormánypárti többségnek, hogy ez a könnyebbik része a küzdelemnek. Ezt a csatát viszonylag könnyű megnyerni, és egyébként szerintem ez a károsultak részére nem okoz jogbizonytalanságot, ez a bankármaffia, a követeléskezelés, a végrehajtó maffia részére okoz bizonytalanságot, nagyon helyes, hogy okoz is, hiszen nekik okoz majd remélhetőleg minden nagyobb bevétel kiesést. Ezt is rögzítsük. De hogy miért ez a könnyebb rész? Azért ez a könnyebb rész, a tisztelt képviselő társaim, mert önöknek erkölcsi kötelessége, felhatalmazást megkapták rá, erkölcsi kötelessége, hogy végrehajtsák a C630/23-as ítéletet, amelyet elmondtam itt az általános vitában, amely 10 000 milliárd forintnyi érdeket sért a bankárok, a követeléskezelők és a végrehajtó maffia oldalán. Na ehhez aztán tényleg nagyon komoly, hova tovább halált megvető bátorság kell, ugyanis ha az uniós ítéletet önök tisztelik, figyelembe veszik és végre akarják hajtani, akkor valamennyi adóst olyan helyzetbe kell hozni, mintha fel sem vették volna ezt a hibás pénzügyi terméket. És pontosítanám a megnevezést, nem deviza hitelekről beszélünk, tisztelt Hölgyeim és Uraim, deviza alapú hitelekről beszélünk, hiszen ez volt a lényeg ennek az őrületnek, hogy szinte senki nem kapta meg svájci frankban, japán jenben vagy euróban a hitelt, forintban kapta mindenki, és aztán az elszállt árfolyammal, a meggyengülő forinttal idézték elő azt a katasztrófát, amiről már sokan beszéltek. Ugye a hitele 90%-a svájci frank alapú volt, éppen ezért nem nehéz az kiszámolni, mondjuk egy 140 forintos árfolyamon felvett hitel, amikor a 256 fölé ment, vagy akár 256 forinton, milyen elképesztő nehézséget okozott a magyar családoknak. Ugyanakkor itt gyakorlatilag egy generációnak kell visszaadni az esélyt, hova tovább az életét, és az a 10 000 milliárd forintos érdeksérelem, ez nagyon kemény küzdelem lesz. Őszintén szóval erős kétségem vannak a tekintetben, hogy az Európai Uniós ítéletet teljes egészében önök majd végre akarják hajtani az előbb említett nehézségek miatt. És itt röpködtek a számok, hogy 670 ezer folyamatban lévő végrehajtású, meg 750 eljárás, ne ebből induljunk ki. Hagyjuk a meséket, szorítkozzunk a tényekre. M. György, budapesti lakos, egyik írásbeli kérdés adott, írásbeli válaszából tudom, Matolcsi Gyögyörről beszélek, hogy 2 108 898 darab hitel, deviza alapú hitelszerződést kötöttek, amik köthettek, és tőkeösszegen több mint 7300 milliárd forintot helyeztek ki a bankok. Ebből kell kiindulni, és nem a néhány százezer még folyamatban lévő végrehajtásokból, az is fontos, meg a 750 peres ügyből. Úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy végre megnyomhatom az igen gombot, hiszen egy több mint egy éves vagy másfél két éves küzdelmünket sikerül ilyen értelemben sikerre vezetnünk. A csatát ilyen módon sikerül megnyerni, de a háború kimenetele még erőteljesen kérdéses az előbb elmondottak miatt, és ahhoz kell majd önöknek nagyon nagymértékű bátorság és mindent lebíró akarat. Ránk abban is számíthatnak, hogy biztos, hogy azt is támogatjuk, de csak úgy, ha valódi és végleges megoldást biztosít az adósok számára, mert óriási szégyen, hogy a környező országban is ezt már mindenhol megoldották, csak egyedül még Magyarországon nem. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, megkérdezem, hogy a fennmaradt időkeretben kíván-e még valaki a felszólalás lehetőségével élni? Kérem, jelezzék gombnyomással. Nincs. Tisztelt országgyűlés, további felszólalása senki nem jelentkezett, ez alapján a vitát lezárom. Megkérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki válaszolni az elhangzottakra a rendelkezésére álló 13 perc 56 másodperces időkeretben? Senki. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra a fennmaradt 10 perc 16 másodperces időkeretben? Nem. Köszönöm szépen. Tisztelt országgyűlés, most határozathozatalakkal folytatjuk a munkánkat. Tisztelt országgyűlés, most a napirend szerinti határozathozatalokkal folytatjuk a munkát. Kérem, ellenőrizzék, hogy a kártyájukat elhelyezték-e a szavazatszámláló gépben. Köszönöm. Soron következik. Egyes tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálata érdekében az érintett folyamatban lévő eljárások kezeléséről szóló T/52-es számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és zárószavazás. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az összegző módosító javaslatot? Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. 181 igen, nem nélkül és tartózkodás nélkül az országgyűlés az összegző módosító javaslatot elfogadta. Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 183 igen szavazat, nem szavazat nélkül és tartózkodás nélkül elfogadta. Köszönöm szépen. Tisztelt országgyűlés, a határozathozatalok végére értünk. Most 17:07 perckor áttérünk az azonnali kérdések és válaszok órájára.

0: Tisztelt Országgyűlés! Szűcs Gábor, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrnak. Miért vezeti félre a magyarokat a gazdasági adatokkal kapcsolatban címmel? Jelen van a teremben a miniszterelnök úr. Szűcs Gábor képviselőt illeti a szó 2 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt miniszterelnök úr. Ön 2 hete szerdán itt az országgyűlésben úgy fogalmazott, szó szerint idézem, 2010 óta Magyarországon nőtt a legkevésbé a gazdaság egész Közép-Európában. Ha Csehországot, Szlovákiát, Horvátországot és Szlovéniát nem soroljuk Közép-Európához, akkor valóban utolsók vagyunk, ugyanis Lengyelország tényleg megelőz minket. Tudom, hogy önök visszamenőleges hatállyal is képesek szinte bármit megváltoztatni, de talán a földrajzot még nem. Így pedig az IMF adatai szerint az igazság úgy hangzik, hogy a magyarnál csak a lengyel GDP nőtt nagyobb arányban 2010 és 2026 között. A magyar emberek teljesítménye jelentősebb arányú növekedéshez vezetett az elmúlt 16 évben, mint amit a csehek, a szlovákok, a horvátok és a szlovénok tapasztalhattak. Tudom, tisztelt miniszterelnök úr, hogy ha valaki az önállításait cáfoló érveket hoz fel, akkor az automatikusan rogáni propaganda, de talán az IMF-et és az Eurostatot, mert hogy utóbbi is ugyanezt a GDP növekedési rangsort mutatta, nem lehet fideszes elhajlással vádolni. A valóság inkább az, tisztelt miniszterelnök úr, hogy ön hergeli az embereket, és ha alkalmasabb eszközt nem talál a gyűlöletkeltésre, akkor marad a hazugság. De ha mégsem hinne az IMF és az Eurostat számainak, hadd olvassak fel önnek néhány rövid idézetet. Azt látom, hogy soha ilyen jó nem volt fiatalnak lenni Magyarországon, talán az Európai Unióban sem, mert ma azt tanul bárki bárhol, amit szeretne. Magyarországon soha ilyen széles családi és adókedvezménnyel nem támogatták a fiatalok munkába állását, otthonteremtését és családalapítását, mint jelenleg. A statisztikákból azt látjuk, hogy megindult a hazavándorlás, az emelkedő fizetések, az egyre jobb körülmények, a családtámogatások arra sarkalják a fiatalokat, hogy hazajöjjenek. Miniszterelnök úr, tudja, kitől származnak ezek az idézetek? Öntől. Öntől, miniszterelnök úr. 2021. novemberében mondta ezeket, miniszterelnök úr. A kérdésem az, hogy a saját pártpolitikai céljain és a gyűlöletkeltésen kívül, befejezem mindjárt, szolgál bármilyen más célt az, hogy hazudik az ország állapotáról és a magyar emberek teljesítményéről? Köszönöm a választ, miniszterelnök úr.
0: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak 2 perces időkeret.
2: Kevés lesz, elnök asszony, köszönöm a szót. Örülök, hogy egy megafonost végre szemtől szembe láthatok, és nem csak a Facebookot tudják teleokádni hazugságokkal a magyar emberek pénzén, amide is eljönnek. Közlöm önnel, képviselő, hogy ez nem a megafon. Tehát itt ezt hiába fogja csinálni. Valóban én mondtam, elmondtam, már ezerszer idézték, 21-ben. Volt akkor még gazdasági növekedés? Volt. Akkor Európában, Magyarországon volt a legmagasabb az infláció? Nem. Utána 4 évig az volt? Igen. Ez nem a megafon, kedves képviselő úr. Inkább arra válaszoljon a magyar embereknek, hogy ön személy szerint hány 100 millió forintjába került a magyar embereknek? Ahelyett, hogy a gyermekvédelemre költötték volna, hány 100 milliót költöttünk önre? Az ön propagandájára? Azt tudjuk, hogy maga a megafon évente 5-6 milliárd forintba került a Batthyányi, nem tudom milyen alapítványon keresztül, Gulyás Gergelyék döntése alapján. A magyar adófizetők 5-6 milliárd forintot költöttek az önök hazug propagandájára. Önök hazudtak reggel, délben, este, önök hazudtak minden hullámosszon, minden létező pert elveszítettek. Ahhoz gyávák voltak, hogy bevallják, hogy a magyar adófizetők pénzén hazudtak reggel, délben, este, de tudja, képviselő, a hazug embert hamarabb utalérik, mint a sántak, úgyhát mindenki fog derülni, hogy hány forintból hazudtak reggel, délben, este. Képviselő, vége van ennek, látja ön is, hogy mindenki menekül a süllyedő hajóról, így a megafonról is, már a sokat látott elemző társai is elhagyják a bagást. Vége van, képviselő úr, valóban ezek az adatok, ahogy ön idézte, helyesek. Nézzen körül, vagy jöjjön el velem egy országjárásra. Tudom, hogy a Megafon stúdiójában hazudni könnyebb volt reggel, délben, este, mint elmenni 700 településre. Elhívom, és nézzük meg közösen, hogy mik azok az adatok. Köszönöm szépen, és köszöntöm itt.
0: Köszönöm, miniszterelnök úr. Megadom a szót viszontválaszra 1 perces időkeretben.
1: Köszönöm szépen, elnök asszony. Nekem is nehéz lesz. Ha nem tiltott volna le már a legelején, úgyhogy soha nem kommenteltem önnek, akkor talán ott is látta volna, hogy miket mondok, de letiltott, miniszterelnök úr, most is le vagyok tiltva. Ön engem megafonosodott. Elnézést, bocsánat, én most országgyűlési képviselő vagyok, nem megafonos. De ha én megafonosként vagyok továbbra is ott, miniszterelnök úr, akkor ön milyen minőségében van itt? Felügyelőbizottsági tagként, igazgatósági tagként, állami cégekben, Fidesz kormány alatt? Vagy esetleg, bocsánat, vagy esetleg focista feleségként van jelen? Hadd kérdezzem meg, miniszterelnök úr. Ön azt mondta, hogy 4 évig volt a legmagasabb az infláció Magyarországon. Nem volt 4 évig a legmagasabb az infláció, miniszterelnök úr, ez nem igaz. Én személy szerint 0 pert veszítettem el. Ezt szeretném leszögezni. És amit mondott, hogy ön azt mondta, hogy 2010 óta Magyarországon nőtt, tehát 16 évben, a legkisebb mértékben a gazdaság. Nem 2010 és 21 között néztük. Igen, az ön idézete 2021 novemberéből származik. Tudom. De az adatok, amikre hivatkozott, amiket mondott, az 16 éve ölelnek fel, és ez nem igaz, miniszterelnök úr. Én mondom, igen.
0: Köszönöm, képviselő úr. Viszontválasz illeti meg a miniszterelnök urat 1 perces időkeretben. Nem él a lehetőséggel, miniszterelnök úr. Tisztelt Országgyűlés, dr. Latorcai Csaba, KDNP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszternek. Ön nem tartja el veszélyesnek az ukrán uniós csatlakozást a magyar gazdák számára címmel. Megadom a szót dr. Latorcai Csaba képviselő úrnak 2 perces időkeretben. Parancsol.
3: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr. Szép lassan kell szivárogni, hogy mi minden feltétele volt a magyar embereknek, a magyar vállalkozásoknak járó, és eddig jogellenesen visszatartott európai uniós források megszerzésének. Nem csupán annyi, amennyit miniszterelnök úr első körben sajtótájékoztatón rögzített. A politikó írásaiból, valamint Macron elnök elejtett mondataiból szép lassan kiderült, hogy bizony a Tisza kormánynak végre kell hajtania a migrációs paktumot, és zöld lámpát kell adnia Ukrajna Európai Uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdéséhez. Ezt legfeljebb árnyalhatja az, hogy a kormány megállapodott az ukrán kormánnyal a kárpátaljai magyarok elvett jogainak a helyreállításáról tájékoztatás szerint, ami természetesen dicséretes, bár meg kell jegyezni, hogy a Fidesz-KDNP kormány korábban már 2-szer eljutott idáig, majd azt követően az éppen aktuális ukrán kormány még tekert is egyet magyar testvéreink jogainak korlátozásán. Mindannyiunk érdeke egyébként, hogy ezúttal ne így legyen. No de Ukrajna Európai Uniós csatlakozás van egy másik nagy veszélye Magyarországra, a magyar élelmiszerbiztonságra, a magyar gazdákra nézve. Mert miközben Magyarország tiltja a génmódosított élelmiszerek forgalmazását, Ukrajna élen jár a génmódosított mezőgazdasági termények előállításában, és az elmúlt időszakban is számtalanszor kellett zár alá venni génmódosított mezőgazdasági termékeket, amelyeket jogellenesen akartak behozni az országba. Mi történik akkor, amikor még ennyi mozgástere sem lesz az országnak, mert Ukrajna csatlakozik a közös piachoz. A másik komoly veszély az az ukrán mezőgazdasági termékek folyamatos dömpingje, ami ellen szintén nem sok védelmi lehetőség marad, és szépen lassan kinyírja a magyar mezőgazdaságot, a magyar gazdákat. Kérdezem ezért, miniszter urat, miért támogatják Ukrajna EU csatlakozási tárgyalásainak megkezdését a magyar gazdák érdekeinek vele ellentétben? Köszönöm megtisztelő válaszát.
0: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megadom a szót Bóna Szabolcs miniszternek 2 perces időkeretben. Parancsoljon.
4: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Egy apró tényre fel szeretném hívni a figyelmét, Ukrajna jelenleg nem tagja az Európai Uniónak. És azt gondolom, hogy ebből az apró tényből érdemes kiindulni. A következő dolgokra szintén szeretném fölhívni a figyelmét. Szerintem a Tisza álláspontja Ukrajna Európai Uniós csatlakozásával kapcsolatosan szintén elég egyértelmű. A kampány alatt is többször elhangzott. Nincs kétféle csatlakozás. Ukrajnának ugyanazon az eljárás renden kell keresztül mennie, mint bármelyik másik csatlakozásra váró országnak. És még egy nagyon fontos dolog elhangzott, hogy ügydöntő népszavazást fogunk tartani Magyarországon Ukrajna Európai Uniós csatlakozásával kapcsolatban. Ha ezeket az apró, de nem elhanyagolható tényeket figyelembe vesszük, akkor én úgy gondolom, hogy az a félelemkeltés, ami ebben a néhány percben elhangzott az ön szájából, az több mint felháborító. Avval vádol minket, és azzal vádolja a Tiszát, hogy nem gondolkozik felelősen az Ukrajnából érkező dömpingáruk kapcsán. Én azt tudom mondani, hogy önöknek is meg lett volna a lehetősége, hogy ne vészhelyzeti rendelettel szabályozzák ezeknek az áruknak a Magyarországra való érkezését. Nem önök tették meg ezt. Mi tettük meg május 22-én. És azt gondolom, hogy ez a legfontosabb kérdés. De a legnagyobb mulasztás, amit elkövettek, az az, hogy a magyar agráriumot nem készítették fel arra, ami vár rá. Ez egy világpiaci kérdés, amit Ukrajna is képvisel. De ugyanúgy probléma az összes hatékony gazdaság által előállított commodity termékkör. Ugyanúgy probléma lesz az oroszok által előállított, a dél-amerikai országok által előállított, az észak-amerikai országok által előállított commodity termékek versenye az európai piacon. Ezt megtehették volna. És akkor még egy utolsó dolog. Én azt gondolom, hogy ez egy ellenőrzési kérdés. A minőség ellenőrzés kérdése. Ezt is önök borították föl. Mi helyre fogjuk tenni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: Köszönöm, miniszter úr. Viszontválaszra megadom a szót, egy perces időkeretben parancsoljon.
3: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr. Önök azt követően módosították rendeletben az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmát, miután fideszes és KDNP-s képviselők felhívták erre a figyelmet, hogy itt mégiscsak be fog áramolni ez a mérhetetlen mennyiségű termék. Önök ezt elfelejtették a magyar gazdáknak a megvédéséről. Egyébként pedig, miniszter úr, a magyar gazdák az uniós pénzek hazahozatalával jelen pillanatban nem sokat nyer, mert pontosan a mezőgazdasági és a vidékfejlesztési források eddig is elérhetők voltak a magyar gazdák számára. A Ukrajna csatlakozásával a magyar gazdák csak veszíthetnek. Akkor miért járulnak hozzá Ukrajna Európai Uniós csatlakozásának megkezdéséhez? Ha nem támogatják, akkor miért járulnak hozzá? Ha hozzájárulnak, az azt jelenti, önök támogatják Ukrajna Európai Uniós csatlakozását a magyar gazdák érdekeivel ellentétben. Ilyen egyszerű az egész. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
0: Köszönöm, képviselő úr. Viszontválasz illeti meg a minisztert egy perces időkeretben. Parancsoljon.
4: Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy apró megjegyzésem lenne. Az uniós források valóban kellenek, és az uniós forrásokat hasznosan kellett volna elkölteni az elmúlt időszakban, úgy, hogy az ágazatot felkészítik ezekre a veszélyekre. És még egy apró megjegyzés, és nem fogom tovább húzni az időt. Az nem a mi hibánk, hogy volt egy joghézag nagyon rövid ideig. Viszont mi végleges megoldást tettünk, és ezt önök is megtehették volna. Úgyhogy köszönöm szépen.
0: Köszönöm, miniszter úr. Tisztelt országgyűlés, Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrnak. Miért nem tartja be az ígéretét miniszterelnök úr címmel? Novák Előd képviselőt illeti a szó 2 perces időkeretben.
5: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt miniszterelnök úr, a Tisza párt sajnos mégsem támogatja az országgyűlési képviselő 2 állampolgárságának nyilvánosságra hozatalát, melyet kérésemre ön bár támogatott az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyaláson, de pár nap múlva mégis kifarolt a Tisza az ígéretéből, indokolás nélkül, és hiába kértem rá magyarázatot a következő tárgyaláson a frakció vezetőjüktől. Miért, miniszterelnök úr? Izraelt szeretném pozitív példaként az önök figyelmébe ajánlani most. No persze nem az állam terrorját, a több ezer gyermekgyilkosságot önvédelemből, de hogy az ottani szabályozáshoz hasonlóan nálunk is legyen nyilvános a parlamenti képviselő 2 állampolgársága, ugyanis nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet az idegen állampolgárságnak már a megléte is bizonyos esetekben, de különösen akkor, ha titkos. A Mi Hazánk mozgalom régóta szorgalmazza sajnos egyedüli pártként, hogy a megfelelő transzparencia megteremtése érdekében az országgyűlési képviselőknek és családtagjaiknak az esetleges egyéb állampolgárságáról nyilatkozniuk kelljen, hogy tisztán látható legyen, ki milyen kötöttségekkel rendelkezik, valamint kiépített ki magának egyfajta menekülő útvonalat, mondjuk egy afrikai banán köztársaságba, mint Simon Gábor volt államtitkár, az MSZP elnök helyettese. De vannak frissebb lelepleződések is, például korábban azt hittem, hogy a Tisza párt globalista érdeket képvisel, de itt van egy jelöltjük, aki abszolút nemzeti, neki idézem, a hazai románság érdeke áll mindenek felett. Legalábbis két éve még ezzel a jelszóval, plakáttal kampányolt Gurzó Mária, hogy román állampolgár-e, nem tudjuk, hiába küldtem ugyanis el a Tisza párt véleményezési kérésére válaszul, etikai kódexük tervezetéhez kiegészítésként, hogy minden párt hozza nyilvánosságra jelöltjeik más állampolgárságát, válaszra sem méltattak, etikátlanul még az etikai kódexük ügyében sem, tehát lapítanak a kérdésben. Vajon milyen kettős állampolgárságú képviselőik lehetnek még, miniszterelnök úr, ami miatt kifaroltak az ön nekem tett ígéretéből? Miért kell titkosítani ezt? Várom érdemi válaszát.
0: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Magyar Péter miniszterelnöknek. 2 perces időkeretben parancsolja miniszter.
2: Tisztelt képviselő, lehet, hogy nem véletlen, hogy nem válaszoltak önnek. Lehet, hogy az etikai kódexünk az nem önre tartozik, és nem az önök pártjára. Én tőlem nyugodtan nyilvánosságra lehet hozni bárkinek az első, második, harmadik állampolgárságát, de higgy el, hogy én már várom, hogy végre egy érdemi kérdés elhangozzon, mert az, hogy Ukrajnáról kérdeznek azok a képviselők, akik kezdeményezték 2022-ben Ukrajnának az Unióhoz való csatlakozását, ott van fönn képviselő úr a kormány.hu-n, az ön bukott miniszterelnöke írt Ursula von der Leyennek levelet. Önök voltak, akik nem óvták meg a magyar gazdákat fél évig az ukrán gabona beáramlásától. Önök nem védték meg a magyar méhészeket több éven keresztül. Miért hazudnak még mindig? Azt várom, hogy legalább Novák előttől is jön egy érdemi kérdés. Ön erről kérdez minket, miközben mi hazahozunk 6000 milliárd forintot a magyar embereknek. Erről kérdez minket, ahelyett, hogy azzal foglalkozna, hogy Kárpátalján több mint 100 000 honfitársunk visszanyeri a nyelvi, a kulturális, a politikai jogait. Ez nem fontos önnek, képviselő úr? Az fontos, hogy ki milyen állampolgár? Még mindig nem jöttek le erről a szerről, még mindig megafonos propagandistát játszanak itt ebben az épületben, és nulla érdemi hozzáadott értékkel bíró kérdéseket vagy javaslatokat tesznek. Akár egészségügyről Pócs János is itt videózik, miközben ma derült ki, hogy a magyar adófizetők pénzén háromszorosan túlárazva vette még a műanyag motorokat is, amikkel kampányoltak óvodákban, bölcsödékben. Gulyás Gergely, nem szégyelli magát, nem szégyelled magad, hogy tolvajokkal ülsz egy frakcióban, ráadásul naplopó, semmire kellő tolvajokkal. Köszönöm szépen a figyelmüket.
0: Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Viszont válaszra megadom a szót 1 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr.
5: Miniszterelnök úr, mi semmilyen szert nem szedünk. Önnél viszont úgy látom, már nem hatnak a nyugtatók. Tehát önnek nem az a dolga, hogy megmondja, hogy mi miről kérdezzünk. Nagyon sok fontos kérdés van, és mi már az országgyűlés első munkanapján számtalan törvényjavaslatot nyújtottunk be, amit eddig tárgyalni sem voltak hajlandók, több mint egy hónap elteltével gyakorlatilag tárgyalni sem voltak hajlandók, még a szakbizottság szintjén sem. Egyetlen egy javaslatunkat napirendre sem hajlandók venni itt az országgyűlésben, és ön azt mondja, hogy az ön kegye, hogy mondjuk vizsgálóbizottsági elnöki tisztséget kapunk, hozzáteszem arányaink, az arányok még mindig 4/5-ösek az önök javára, pedig választói felhatalmazások ilyen szint nem volt. Tehát nem tudom kegynek tekinteni az, hogy ön most valamiféle fideszes örökségként hozza azt a stílust, hogy látszólag egyetért, azt mondja, megint azt mondja, hogy nyugodtan hozzuk nyilvánosságra. Tehát hogyan hozhatnánk nyilvánosságra az önök állampolgárságát? Hát azt önök tudják, ezt kezdeményeztem az országgyűlés alakulülésén, és önök úgy döntöttek, hogy a képviselői adatközlő lapon nem szerepelhet ez a kérdés. Tehát a parlament honlapjára fölkerült a nyelvismeret, az iskolai végzettség, de az, hogy ki milyen állampolgár, az nem került fel. Pedig ez igenis lényeges kérdés. Márki-Zay Péterről is például csak a miniszterelnök jelölté való megválasztását követően derült ki, hogy egy másik ország állampolgára, csak egy másik állam alkotmányára esküdött föl. Normális ez, miniszterelnök úr? Szerintem nem, ezekkel a problémákkal foglalkozni kell a transzparencia jegyében. Legyenek szívesek, nyilatkozzanak erről, és támogassák akkor majd az ezzel kapcsolatos törvényjavaslatunkat.
0: Köszönöm, képviselő úr. Viszont válasz illeti meg a miniszterelnök urat 1 perces időkeretben. Megadom.
2: Tisztelt képviselő úr, ön kizárná az erdélyi magyar embereket abból, hogy a román parlamentbe képviselők legyenek, nem? akkor mi a probléma? Én támogatom ezt a javaslatot továbbra is, ennek semmi, de semmi relevanciája nincsen. Az már érdekesebb kérdés, hogy miért van az, hogy a Fidesznek vannak olyan országgyűlési képviselői, akik jelentkeztek a Nemzetbiztonsági Bizottságba, majd miután elindult a nemzetbiztonsági átvilágítás, utána közölték, hogy nem válaszolnak kérdésekre, és inkább kijönnének abból a bizottságból. Na, ez már valódi kérdéseket vet föl, hogy pontosan miről van szó, kérdezze meg Gulyás Gergelyt, vagy ha ő nem válaszol, akkor Kocsis Mátét. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Ügyrendi kérdésekre az azonnali kérdések végén lesz lehetőség. Tisztelt Országgyűlés, Tompa Enikő a Tisza képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a közlekedési és beruházási miniszternek, mikor lesz végre méltó pályaudvara Debrecennek címmel. Tompa Enikő képviselőt illeti meg a szó 2 perces időkeretben.
6: Köszönöm a szót. Tisztelt államtitkár úr, örülök, hogy ön válaszol, hiszen önnél senki sem tudja jobban, hogy a nagyállomás ma az elmaradt lehetőségek leglátványosabb szimbóluma Debrecenben. Egy olyan városban, amelyet az előző kormány regionális központként és gazdasági sikertörténetként mutatott be, miköztek hagyták leromlani a város legfontosabb közlekedési kapuját, ami így Debrecenhez méltatlan állapotba került. A nagyállomáson megállt az idő. Az infrastruktúra elavult, akadálymentesítéssel nem rendelkezik, a korszerű közlekedési igényeknek nem felel meg. A helyzet mára odáig fajult, hogy június 1-től forgalomszabályozási intézkedéseket kellett bevezetni. Több vágányon kizárták a tehervonatokat, a személyvonatok csak korlátozott terheléssel közlekedhetnek, több helyen pedig sebességkorlátozás is életbe lépett. Emellett alá kell dúcolni a nagyállomást. Ez önmagában is jelzi, milyen súlyos állapotot hagyott maga után az Orbán kormány. Az aluljáró beázik, betonelemek esnek le a födémről, és mindezzel mind a kormány, mind a városvezetés együtt tudott élni, hogy Debrecen legfontosabb közlekedési csomópontján életveszélyes helyzet áll fenn, érdemi beavatkozás mégsem történt. A debreceniek több mint 10 éve hallgatják az ígéreteket. Már 2012-ben 767 millió forintos uniós forrásból kezdték el tervezni az intermodális központot, nagyszabású fejlesztési tervekről beszéltek. Több mint 1 évtized eltelt, politikai akarat hiány mégsem történt semmi. Pedig még maga Lázár János is elkerülhetetlennek nevezte a nagyállomás fejlesztését, de a megoldást magánbefektetőkhöz kötötte. A debreceni pályaudvarra is megjelent a hivatalos értékesítési felhívás, itt tudhatták meg a debreceniek, mit jelent, ha Lázár János kiemelt figyelmet szentel egy városnak. A debreceni nagyállomás ugye nem egyszerű épületfelújítási kérdés, hanem már a sürgős közlekedési biztonsági ügy és Debrecen jövőinek kulcsa. Miniszterelnök úr Debrecenben egyértelmű vállalást tett, a nagyállomás teljes rekonstrukcióját az első ciklusban el kell kezdeni. Kérdezem államtitkár urat, milyen azonnali intézkedéseket tesz a kormány a nagyállomás biztonságos megerősítése érdekében, és a Tisza kormány sírre teszi-e Debrecent? Várom megtisztelő válaszát.
0: Köszönöm, képviselőasszony, megadom a szót Tárkányi Zsolt államtitkár úrnak, a miniszter távollétében ő ad választ. Parancsoljam.
7: Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselőtársam, tisztelt ház. Összeszámoltam, csak nem 2 évtized alatt, amíg újságíró voltam, 3-szor tudósítottam arról, 3 különböző médiumnak tudósítottam arról, hogy a Fidesz bejelenti a felújítását. A nagyállomásnak ez természetesen nem történt meg. Ragaszkodtam hozzá a kampányba, hogy a kormány leendő miniszterei lássák az állapotokat. Magyar Péteren kívül a mellettem ülő kapitány István is eljött velem vonattal Debrecenbe, akit akkor a beázások miatt vödrök, korlátozások, ilyen mindenféle terelések fogadtak. Azt hiszem, nem fogjuk elfelejteni. Ugye a mostani korlátozások, amiket bevezettek, azért volt szükség rájuk, mert annyira lerohadt az aluljáró, hogy már egy mozdony sem állhat meg fölötte. Rövid távon sikerült kijárnunk azt, hogyha már az elkövetkező 2 évben meg kell bontani ezt a födémet, hogy ne ázzon be, és statikailag ne romoljon tovább, akkor lifteket szereljenek be. Szerintem már egy nagy eredmény mindaddig, amíg el nem kezdjük tervezni az új állomás épületet. Ugye itt nagyon fontos, hogy nem csak egy vasútállomást kell újjáépíteni, hanem egy olyan csomópontot, a város kapuját létrehozni, ami 21. századi minőségben, európai szinten fog megvalósulni. A kilométerekre levő buszpályaudvart először is oda kell telepíteni az állomás mellé. Alkalmasnak kell lenni akár későbbiekben hévek fogadásának, elővárosi vasútvonalak fogadásának, sőt akár a városi villamosvonalak közelebbi bevezetésére. Abba gondolkodunk, hogy évtizedekre, de talán egy évszázadra oldjuk meg Debrecen kapujának a kérdését, tehát nem 4 év múlva szalagot szeretnénk átvágni, nem is fogunk, ugyanis egy hosszú távú fejlesztésnek az előfeltétele az, hogy a szükséges tervezési, engedélyeztetési eljárásokat nagyon alaposan a lehető legnagyobb körültekintéssel és a legjobb szakemberek végezzék el. A magyar kormány Istennek hála partner ebben, és támogatásáról biztosított bennünket, és ezt el fogjuk végezni.
0: Köszönöm szépen, államtitkár úr, viszontválaszra megadom a szót 1 perces időkeretben.
6: Köszönöm szépen, a debreceni választópolgárok nagyon várták ezt a megnyugtató választ. Köszönjük.
0: Köszönöm szépen, képviselő asszony, viszontválasz illeti meg az államtitkár urat 1 perces időkeretben.
7: Köszönöm szépen, hogyha már van még 1 percem, akkor folytatom. Arról is be tudok számolni, hogy 2 Debrecent érintő vasútvonal. Az egyének az újranyitása fog idén megtörténni, a 106-osnak, amit a Fidesz az akkumulátorgyár terjeszkedésének teret adva bezárt, ezt nem fogjuk engedni. Az akkumulátorgyár nem fog terjeszkedni, a 106-os pedig idén még üzemelni fog. Illetve egy jó hír az én választókerületemben élőknek, a józsaiaknak, hogy az évtizedek óta magára hagyott és leromlott állapotú józsai vasúti megállót, azt az idén elkezdjük felújítani fedett váróval, magasabb peronokkal, akadálymentesítéssel és az önkormányzattal együtt egy parkoló kialakításával. Természetesen majd itt is a komplex rekonstrukció fogja megoldani a Hajdúböszörmény felül, illetve távolabbról érkezőknek a mindennapi ingázását.
0: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés, dr. Panyi Miklós, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnökséget vezető miniszternek. Ez már a pártállam címmel. Panyi Miklós képviselőt illeti a szó 2 perces időkeretben.
8: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőhölgyek és urak, tisztelt miniszter úr. Ugye 8 hete önök megnyerték az országgyűlési választásokat, 53%-ot szereztek, 47%-a viszont a megjelent választópolgároknak nem önökre adta le a voksát. Ez ténykérdés. Mégis önök a választásokat követően azonnal megtámadták az összes demokratikusan megválasztott alkotmányos szerv vezetőjét. Útjukban állnak, erőszakosan akarják eltávolítani őket, ahogy ezt egy pártállamban szokás. Majd pedig célpontba vették az önkormányzatokat, Bihari Zoltán, Tiszás képviselő úr itt ül, nyilvános interjúban beszélt arról, hogy a Tiszában arról szól a gondolkodás, hogy a polgármesteri ciklusokat 2-re korlátozzák, de akivel együtt lehet működni, azok akár maradhatnak is. Önök, mai napig elérhető ez az interjú, nyilvános, ezt mondta képviselő úr. Útjukban állnak valószínűleg a népszerű polgármesterek, tehát el akarják őket távolítani, ahogy ez egy pártállamban szokás. De mégis van itt még 2 olyan ügy, ami miniszter úrra szabott, hiszen ön nagyon szereti a transzparenciát, az átláthatóságot és vizsgálódni, hiszen azt látjuk, hogy az elmúlt 1 hónapban a kormányzati működés alapja az, hogy alapvetően párt, magán és céges e-mail címekről kérnek be a kormányzatot érintő gazdasági és kormányzati anyagokat, sokszor olyan anyagokat, amelyek szenzitív információkat tartalmaznak, vagy tartalmazhatnak. Kérdésem az, hogy ön folytatja ezt a gyakorlatot, tervez-e esetleg vizsgálatot ezzel kapcsolatban, és készít-e erről jelentés, hiszen ez a kormányzati transzparenciát, átláthatóságot alapvetően befolyásolja, és szintén ez a jelenség pártállamokban szokás, és szintén szeretném megkérdezni, hogy ön is alkalmazza azt a gyakorlatot, amiben 10 perc alatt mondanak fel egyébként 10-15 éve a közigazgatásban dolgozó, nem döntéshozó, egyszerű adminisztrátoroknak, titkárnőknek. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm szépen, képviselő úr! Megadom a szót Ruf Bálint miniszternek 2 perces időkeretben.
9: Köszönöm a szót, elnök asszony, és már régóta vártam, hogy beszéljek önökhöz. Egy hónapja vagyok itt, és ön az első, aki kérdez. 2,5 millió ember szavazott önökre 8 héttel ezelőtt. Őket tisztelem meg, hogy válaszolok önnek. És kezdem az elején. Őket tisztelem meg. Tehát, ahogy a miniszteri meghallgatásomban elmondtam, a gyásznak vannak fázisai. Tagadás, harag, alkudozás, depresszió, elfogadás. Ahogy látom, egy hónapja önök még a tagadás állapotában vannak. Még mindig. Ön a miniszterelnökség államtitkára volt egy olyan országban, egy olyan kormányban, ami 16 éven keresztül 4x2/3 kormányzott, és ebből 6 éven keresztül rendeleti kormányzással. Ön idejön, és ahelyett, hogy elgondolkozna azon, hogy ebben az országgal mit műveltek az elmúlt 16, különösebben az elmúlt 6 évben, olyanokat kérdez tőlem, amik, mint hogyha, tehát nem tudom hova tenni se, hogy ennek mit akar öntől, engem tőlem megtudni. Mire kíváncsi? Hogy van-e pártállam Magyarországon? Ön kérdezi ezt? 16 évnyi Fidesz után ön kérdi ezt tőlem? És gondolkodom azon, hogy vajon hol láttam ezt már? Hosszú a memóriám, sajnos sokat dolgoztam tanácsadóként. Nagy sikerrel bizony. És emlékszem arra, és ezért most visszamegyek egy pillanatra a tanácsadói szakmámba, hogy segítsek önöknek, mert a 2,5 millió embernek, akik most már nem szavaznának önökre, inkább csak 1,8-1,7-en, de akkor mondok valamit. 2010-ben, amikor a szocialista párt elvesztette a választást, és a nagy szocialista pártból kis párt lett, miniszterek, államtitkárok beültek, úgy, mint önök, egy kis frakcióba, vártak, néztek, fújogtak akkor még önökre, a fideszesekre. Majd visszajövünk fél év múlva, úgyis meg fognak bukni, nem értenek hozzá, ugyan ezt csinálják önök. És ahhoz, hogy valamit kelljen, kicsit változzanak egy kicsit, először nézzenek magukba, számoljanak el az országgal, hogy mit műveltek ebben az országgal, 16 év alatt hogyan lopták el, hogyan fosztották ki ezt az országot, és utána, ha ez megvan, és bocsánatot kértek, akkor majd beszélgessünk tovább. Miniszter úr, kérem.

0: Viszontválaszra megadom a szót egy perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, miniszter úr első hozzászólása volt. Ez az a műfaj, amikor az országgyűlési képviselők, akiket megválasztottak, akiket egyébként, akiknek a, azok a választópolgárok, akiket ön meg akar tisztelni, válaszol arra a kérdésre, amit felteszünk. Én három konkrét kérdést tettem föl. Egyik az, hogy a polgármesterek ciklusát tervezik-e korlátozni, ahogyan erről nyilvánosan az önök képviselője beszélt egy mai napig elérhető interjúban. Emellett olyan gyakorlatot folytatnak, hogy nem kormányzati e-mail címekről, hanem magán- és párt e-mail címekről irányítják az országot. Ez aggályos, kérem válaszoljon. Harmadik pedig, önök például az önminisztériumában, illetve mennyire elterjedt az a statáriális jellegű kirúgás, hogy 10-15 éve közigazgatásban dolgozó, egyébként saját bevallásuk szerint is tiszta szimpatizáns, egyszerű iktatókat, titkárnőket kirúgnak. Én ezeket a kérdéseket tettem föl. Miniszter úr, kérem, a jelenről beszéljen, ne pedig a múltról. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, képviselő úr. Viszontválasz illeti meg a minisztert egy perces időkeretben.
2: Tagadás. Még mindig abban vannak, uram. Nem baj, nem baj, nem baj. Addig jó, amik ebben vannak ebben a tagadásban. Higgyek el, minél többet tagadnak, annál kisebb lesz a frakciójuk, és válaszoljak egy kérdésére. Én személy szerint senkit nem rúgtam ki, amiről ők beszél. Senkivel nem beszélgettem el. Mit mondott 10 perces dolgokban? Sőt. A miniszterelnökségen olyan emberek fognak magasabb pozícióban dolgozni, akik az önök a miniszterség alatt, vagy az önök amely alatt is dolgoztak. Senkit nem rúgunk ki azért, mert milyen volt a politikai hovatartozása, aki nem bűnöző. De még egy, és mondok még egy dolog. Mondok még egy dolgot. Önök össze-vissza beszélnek, hogy mi, hogy mondjam el. Tudom, tagadás, nehéz. Tényleg nehéz. Bármennyire is szeretnék, bárhányszor mondják el, bármennyiszer próbálják a választóikat hazugság... Hát, hagyd mondjam még ezt végig, olyan szívesen. Ebben az országban a hatalmi ágak szétválasztása van érvényben. Hiába kenik ránk, hogy mi vagyunk azok, akik bármifajta lépéseket tesznek, vagy ítélkeznek, az ítélkezésnek megvan a maga szokosított szervei, de egy dolog biztosítatok önöknek, ha majd dolgozni fognak, akkor majd dolgozni fognak. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, miniszter úr. Köszönöm. Tisztelt országgyűlés, dr. Máté Zsuzsa, a KDNP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrnak, célkeresztben a házasság címmel. Megadom a szót, 2 perces időkeretben. Kérem, képviselőasszony.
3: Elnök úr, nagyon nagy tisztelettel köszönöm szépen, házelnök asszony, és hát tisztelt miniszterelnök úr. A Tisza párt az ön vezetésével sikerrel kebelezte be a korábbi liberális kispártokat és az egykori DK szavazók jelentős részét is, miközben az ön NER-ben szerzett személyes tapasztalatait használva annak a jelképrendszerét másolta. Ugyanakkor máig nem világos, bár egyre jobban körvonalazódik, a mai nap is ezt húzza alá, hogy milyen szellemi alapokon áll ez az összvérpárt és az abból kinőtt kormányzat. Ön 2024 áprilisában, nagy meglepetésemre, a Spinózában arról vallott, hogy a liberális elkötelezettsége van, illetve föltették a kérdést arról is, hogy az Egyesült Államok korábbi nagykövete kereste már ön, David Pressmanről beszélek, és némi hezitálás, ilyen sejtető mosoly mellett azt mondta, hogy nem, de már mások keresték. Azért fontos ez a lépés, mert nem tudjuk, hogy ön igazában mit gondol a társadalmilag meghatározó olyan témákról, mint a házasság, vagy a család kérdése. Talán látja, vagy nem került el a figyelmét az, hogy merre tart a világunk, és itt sokat idézünk pápákat, most én 16. Benedeket hoznám ide, aki arról beszélt, hogy a relativizmus diktatúrája vesz körül bennünket, és önnek Magyarország nagyon nagy többséggel megválasztott miniszterelnökeként ki kell, hogy tudjon állni, és ki kell, hogy tudjon tartani olyan alapvető fogalmaknak a megvédése mellett, amelyek meghatározzák ennek a nemzetnek a jövőjét. ehhez pedig szilárd és világos világnézet szükséges. A szabadó táborának ugyanakkor egy hangos része, ahogy korábban Pressman úr is, vagy az unió vezetőségének mai többsége, lecserélni a keresztény gyökérzetű fogalmakat, így a házasság tiszta definíciójáit is. Azt a házasságét, amelynek a különleges társadalmi szerepét abból nyeri, hogy a természeténél fogva az az élet szentélye, a gyermekek nevelésének legbiztosabb helye. Rövidítem a kérdésemet. Egyetlen kérdés, hogy megmaradhat-e a házasság jelenlegi alaptörvényünk által védett formájában egy férfi és egy nő önkéntes elhatározáson alapuló életközösségének. Köszönöm megtisztelő válaszát.
0: Köszönöm, képviselő asszony, megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak 2 perces időkeretben.
4: Köszönöm szépen, képviselő asszony, azon gondolkodtam, miközben ön liberalizmusról, meg Spinozáról, meg David Pressmanről beszélt, hogy én nem voltam a liberális internacionál alelnöke, az ön főnöke, tudja, az a bukott ember, aki nem mer ide bejönni, ő volt a liberális. Én nem voltam Soros Gyuri bácsi barátja, ellentétben az ön bukott, már elmenekült főnökével, nem voltam Soros ösztöndíjas sem. Nem voltam utána a néppárt alelnöke sem, utána nem lettem egy harmadik frakciónak sem, nem cseréltem úgy az elveimet és az ideológiát, mint más az alsógatyáját. Ez nem én voltam, de nem. Nagyon tévednek, és pont folytassam ott, ahol Ruf Bálint abba hagyta. Önök még mindig tagadásban vannak, ön összfér pártnak nevezi a Tiszát. Ön arról DK szavazókról beszél, meg más ellenzéki szavazókról. Azért bukták el, soha nem látott mértékben ezt a választást, mert rengeteg, több százezer, lehet, hogy milliónyi volt Fidesz szavazó és szavazott a Tiszára. És ha ma lenne a választás, akkor már még több milliónyi volt Fidesz szavazó szavazna a Tiszára. Szinte mindenki ma már Magyarországon a Tiszára szavazna. És beszélhetünk ideológiáról, de szerintem előtte rögzítsük azt, hogy a maffia kormányzás és az éjjel-nappali hazudozásnak a kora lejárt. Nemet mondtak erre a magyar emberek. Beszélhetünk mi házasságról. Képviselőasszony, van egy törvényes keret jelenleg ma Magyarországon. Gondolom nem fogja meglepetésként érni, mivel erre is több millió magyar ember szavazott, hogy elindul majd egy alkotmányozási folyamat Magyarországon, amiben mindenkit be fogunk vonni. Még ön is elmondhatja a véleményét, a kedves férje is elmondhatja a véleményét, a gyerekei is elmondhatják. Mindenki, aki közpénzen él a családban, mindenki elmondhatja. De higgyel, hogy nem csak a fideszes szavazók fogják elmondani, és nem Magyar Péter fogja eldönteni, hogy mit jelent a házasság, nem is ön, képviselőasszony, hanem a magyar emberek közöse. Jelenleg van egy törvényes, alkotmányos keret, amit szerintem mindenki tiszteletben tart. De tudja, a törvények és az alkotmány az az emberektől függ, mert a végső hatalom forrása mégiscsak a nép, ehhez nem kell sem liberálisnak, sem álkereszténynek, sem álkonzervatívnak lenni, mint amilyenek önök. Köszönöm a figyelmet.
0: Köszönöm, miniszterelnök úr. Viszontválaszra megadom a szót 1 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselőasszony.
3: A relativizmus diktatúrája az önöknél beköszöntött, ezt látjuk, ugyanis alapvető kérdésekről, úgy, mint mikor kezdődik az élet, meddig tart az élet, mi a házasság fogalma, kicsoda férfi és nő, nem többségi akarat szerint döntünk, mert ezek a természetjog, és egyébként hitem szerint a jó Istentől levezethető értékek. Tehát amikor ön arra hivatkozik, hogy majd egy új alkotmányozási folyamatban akkor kibújik a saját válaszának a megadás elől, én azt kérdezem öntől, ha ön igen vagy nem gombot kellene nyomjon az azonos neműek házassága kapcsán, melyiket tenné meg, legyen kedve egyetlen szóval válaszoljon. Igen vagy nem? Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, képviselőasszony. Viszont válasz illeti meg a miniszterelnök urat 1 percben.
4: Kedves képviselőasszony, járt ön gyermekvédelmi intézményekben? Járt ön abban a gyermekvédelmi intézményben, ahol folyik a víz a plafonból? Megengedi, hogy válaszoljak? Én meghallgattam önt. Járt ön ott? Tett ön... Megengedik, hogy válaszoljak? Tett ön bármit azért, nagy keresztényként, közpénzen akár, vagy a saját pénzén, hogy 1600 gyerek ne legyen az utcán, hogy ne kerüljön szexuális bűnözők kezébe, drogkartelek kezébe. Tettem bármit ez alatt a kormány alatt, hogy a több mint 3000 gyerek, akit szexuálisan, lelkileg, fizikailag önök és az önök által kinevezett, kitüntetett, vagy éppen kegyelemben részesített rémek tönkretettek, hogy bárki segítsen nekik, vagy bármilyen jóvátételt kapjanak. Ön személy szerint, ha már a férfiak oly gyávák ebben a frakcióban, bocsánatot kért a bicskei áldozatoktól, vagy a többi áldozattól, amit önök, akiket önök tönkretettek, bárkitől. Ön kérdez engem keresztény szemüveggel. Ön, feltettem ugyanezt a kérdést Rétvári Bencének, hol van jobb helyen a család nélkül élő, magára hagyott, lehet, hogy az édesapja által szíjjal összevert, konkrét esetet mondok, a szemét kivert gyerek, hol van jobb helyen? Az utcán, drogkartelek kezében, szexuális bűnözők kezében, vagy egy egyszülős családban, vagy meleg pároknál. Legyen bátor és válaszoljon erre a kérdésre. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, miniszterelnök úr. Tisztelt országgyűlés, Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a honvédelmi miniszternek. Miért nem vállalja a felelősséget a milliárdos szolgálati luxusvillája ügyében, avagy tart-e tárlatvezetést Magyar Péter ott is címmel? A miniszter távoléte miatt Kürtös László Antal államtitkárt jogosította fel a válaszadásra. Kérdezem a tisztelt képviselő urat, hogy elfogadja-e a válaszadó személyét, vagy a minisztertől személyesen kéri a választ.
5: Köszönöm szépen, de megadnám miniszter úrnak a személyes magyarázkodás lehetőségét.
0: Jó, ebben az esetben akkor a következő oldal. Köszönöm szépen. Tisztelt országgyűlés, soron következő kérdés. Dr. Apáti István, a Mi Hazánk képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a gazdasági és energetikai miniszternek. Fejlesztés helyett csőttömeg címmel, hajlandóak segíteni több ezer családnak címmel. Dr. Apáti István képviselőt életi a szó 2 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő.
6: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr. Az alábbiakban vázolt problémát nem önök idézték elő, de cserében önöknek kell majd megoldaniuk, méghozzá nagyon gyorsan. A történet az RRF 6.2.1-es pályázathoz kapcsolódik, hát ez így nem hangzik valami jól, röviden ismertetem, hogy miről lenne szó. Ez lényegében napelemes rendszerek és korszerű hőszivattyús fűtési megoldás kombináció kialakítása szolgáló pályázati rendszer volt. Egyszerű átlag magyar állampolgárok pályázhattak körülbelül 40 milliárdos keretösszegre és 100%-os támogatás intenzitás mellett. Tavaly óta a Nemzeti Fejlesztési Központnak kellene irányítani ezt a projektet. 40%-os előleget folyósítanak a kivitelezők részére, a fennmaradó 60%-ot a projekt lezárásakor kellene kifizetniük. Itt kezdődtek a problémák, a legtöbb kivitelező az államra hivatkozik, mondván nem kaptak meg rengeteg kivitelezésre, nem kapták meg az ellenértékét, éppen ezért gyakorlatilag csőd helyzetbe jutottak. Az állam a kivitelezőket, a kivitelező az államot okolják. Rendkívül furcsa a helyzet, hiszen a nyertes pályázók nem választhatták ki szabadon a kivitelezőket. A regisztrációs listán szereplők közül állami garanciavállalás mellett választhattak csak. Innentől kezdve látható, hogy ez nem más, mint a NER egyes részei számára nyújtott közvetett támogatási, pályázati támogatási rendszer. Aztán közvetlenül 1 forintot nem kaptak a nyertes pályázók, minden pénzt, az előleget, és ottól végigment a projekt, a többi pénzt is közvetlenül a kivitelezők kapták meg. A fent vázolt okok miatt rengeteg projekt nem valósult meg, több ezer magyar család került bajba, a határidő 1 hét múlva, június 15-én lejár, és az állam tőlük fogja követelni a 40%-os előleg visszafizetését úgy, hogy a legtöbben önkéntes teljesítés alapján több mint 2 millió forintot még hozzátettek az elnyert összeghez, ami egyébként teljesen törvénytelen vagy szabályrendszeren kívüli volt. Éppen ezért azt kérdezem öntől, tisztelt miniszter úr, hogy hajlandóak-e meghosszabbítani ezt az elszámolási határidőt, és hajlandóak-e a magyar emberek, a pályázók javára dönteni ebben a rendkívül bonyolult helyzetben. Köszönöm szépen, várom érdemi válaszát.
0: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megadom a szót Kapitány István miniszter úrnak 2 perces időkeretben.
7: Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársak, tisztelt képviselő úr. Köszönöm szépen ezt a kérdést.
8: Ez egy releváns kérdés, tehát ez jó kérdés, hogy itt ebben a házban erről beszélünk. Valóban ez az RRF 621-es program, ami nyilvánvalóan önnek se került el a figyelmét, hogy 2021 végén került meghirdetésre, több mint 4 éve volt lehetőség ezt a programot menedzselni. A Fideszest olyan sikeresen menedzselte, hogy amit ön mondott, jelenleg még pár ezer család vár arra, hogy ezt a helyzetet megoldják. Ez egy valós probléma, amit a képviselőtársunk felvetett. Ugye a mi hozzáállásunk ez az, hogy mi is ki fogjuk ezt vizsgálni természetesen. Ön említette a NERT, említette a különféle összefonódásokat. Ezeket mi megnézzük. Mi kivizsgálunk minden esetet. Mi szembenézünk a Fidesz hibáival, vagy bárkinek a hibáival, akár a saját hibáinkkal, mert ilyen biztos, hogy lesz. És kijavítjuk azokat, és megpróbálunk úgy eljárni nyilvánvalóan ilyen rövid határidőn belül, hogy ez a magyar családokat ne befolyásolja negatívan. De természetesen ezt a munkát végezzük, ez egy részletes munka,

0: Minisztérium, meg államapparátus a világon, amelyik több ezer család 10 milliárdra rúgó problémáját meg tudja oldani egy hét alatt. Éppen azért azt javasolja nekem a Mi Hazánk mozgalom, ami legalább 2026. december 31-ig hosszabbítsák meg az elszámolási határidőt, különben beborul az egész rendszer. Úgy tűnik, hogy közvetlenül hogy a pályázóknak akartak segíteni, de az rendkívül gyanús ebben a kiírásban, gyanús volt mindig is, hogy nem dönthetett szabadon a kivitelező személyéről a nyertes pályázó. Több mint beszédes, innentől kezdve közvetett támogatása is, mert az építőipar egy bizonyos szegmensei számára, illetőleg az, hogy közvetlenül nem kaptak a pályázók egy megveszekedett forintot sem, a mindent közvetlenül a kivitelezőiknek utaltak, úgyhogy nem fog menni, másképp higgyék el, hosszabbítsák meg ezt a határidőt, és számoljanak el úgy, hogy ne az emberek bukják be ezt a pénzt, hiszen alacsony jövedelmű emberekről, alacsony jövedelmű honfitársainkról, ha ezt visszafizettetik velük, akkor könnyen lehet, hogy elbukják a házukat, mert egyszerűen nincs olyan tartalék, amelynek a terhére ezt meg tudnák fizetni. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Viszontválasz illeti meg a miniszter urattal.
2: Feltenném azt a kérdést, hogy itt 4 évig erről miért nem volt szó ebben a házban, tehát ez miért pár héttel a június 15-i dátum előtt merül itt föl. Ön föltette ezt a kérdést, előtte volt róla szó. Egyetértek azzal, hogy itt nagyon sok olyan elem van, amit meg kell nézni, és azt tudom mondani, hogy mi szembenézünk ezzel a problémával, és ezt olyan módon fogjuk megoldani, hogy ez a magyar állampolgárok részére elfogadható legyen. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelt Országgyűlés, Tuzson Bence, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni az igazságügyi miniszternek, buktatós kérdés, avagy a jogállamiság ismérvei címmel. Tekintettel arra, hogy nincs jelen a miniszterasszony, kérdezem a képviselő urat, hogy elfogadja a dr. Bódis Péter államtitkár válaszadását.
3: Köszönöm, elnök asszony, hogy megvárná a miniszterasszonyot.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Akkor tovább folytatjuk. Tisztelt Országgyűlés, Gyopáros Alpár, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a vidék és településfejlesztési miniszternek. Mire számíthatnak még a magyar települések és azok polgármesterei címmel? Gyopáros Alpárt illeti a szó. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt miniszterasszony, múlt héten arra bátorkodtam választ keresni a házban, hogy a ma már szóba hozott bihari képviselő úr által tett javaslat, miszerint a polgármesterek újraválaszthatóságát önök korlátozzák, ez tekinthető-e kormányzati javaslatnak, vagy egy egyéni képviselői javaslatnak tekintsük-e. Ön azt mondta, azt válaszolta nekem, hogy a kormány erről a kérdésről eddig még nem tárgyalt. A múlt héten azonban megjelent az egyik napilapban önnel egy interjú, amelyben az a kérdés hangzott el, hogy szükség van-e ennyi önkormányzatra, azaz arra, hogy a kistelepülések polgármestert és képviselőtestületet válasszanak. Ön pedig azt válaszolta erre a kérdésre, hogy vizsgálatra érdemes, hogy mekkora népesség számtól érdemes fenntartani az önkormányzatokat, és ráadásként ön még azt is hozzátette, hogy egyébként ön úgy tudja, hogy nincs olyan polgármester, aki 0-24-ben polgármester. Tisztelt miniszterasszony, az én tapasztalatom az, hogy a polgármesterek döntő többsége egyébként különösen a kis településeken, valóban a szó szoros értelmében 0-24-ben polgármesterek. Egész nap polgármester üzemmódban vannak, hiszen részben végzik a hivatali teendőiket hivatali időben, de bármilyen viszmőr helyzet van, természeti katasztrófa, árvíz, belvíz, viharkár, bármi ilyesmi, akkor a polgármesterek az elsők, akiknek rendelkezésre kell állniuk, és nagyon sok olyan polgármestert ismerünk, szerintem ön is, aki egyébként a hivatali idején túl ül fel mondjuk a kis traktorra és nyírja le az árkokban a füvet, vagy a közterületeken a füvet, vagy napokon, vagy akár heteken keresztül 7 nappal át téve szervezi, nem csak ő maga, hanem a kollégái is, mondjuk a falunapot, vagy bármilyen más rendezvényt. Így értjük azt, hogy 0-24-ben polgármesterek a polgármesterek. Ennél fontosabb azonban, hogy a kistelepülések nagyon sok fontos közfeladatot látnak el, például a közterületeket tartanak fenn, közvilágítást működtetnek, köztemetőt működtetnek, alapvető egészségügyi, szociális nevelési feladatokat látnak el, amelyben az önkormányzatiság megszűnik a kistelepüléseken, akkor az bizony minden a kis településeken élő ember a saját bőrén érezni fogja. Kérdezem ezért, hogy ez már kormányzati álláspontként tekinthető ez a kérdés.
1: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót dr. Lőrinc Viktória miniszternek 2 perces időkeretben.
5: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő úr. Köszönöm, képviselő úr, a töretlen elköteleződését a téma iránt, és hogy ennyire nyomon követi, hogy hol mit nyilatkozok. Én nem tudom ezt elmondani önről, ugyanis ön letiltott az oldaláról úgy, hogy soha nem is kommenteltem önnek semmit. De hogy a kérdésre

0: Válaszoljak. Az önök 16 éves tevékenysége a magyar önkormányzatiság kiürítéséről, fokozatos felszámolásáról szólt, a helyi autonómiával mit sem törődtek, amikor jogokat, hatásköröket és forrásokat vontak el az önkormányzatoktól és a magyar településektől. A nemzet fővárosával szemben pedig szabályos politikai vendettát folytattak. Most pedig ellenzékbe szorulva megint saját politikai céljaikra használják az önkormányzatokat. Ennek tudható be ez a hergelés és a hangulatkeltés. A valóság az, hogy most elindul egy párbeszéd a kormányzat és az önkormányzatok között. Ennek során pedig beszélni kell az autonómiáról, a finanszírozásról, és igen, a magyar önkormányzati rendszer struktúrájáról is. Olyan megoldást kell találni, ami képes enyhíteni a jelenlegi elaprózott szerkezet hátrányait, de egyben tiszteletben is tartja a helyi közösségek jogos igényét az önálló politikai képviseletre. Itt sem az önállóság megszüntetéséről volt szó, hanem arról, hogyan lehet a leghatékonyabban megszervezni a feladatellátást. A legjobb megoldásokat pedig az önkormányzatokkal közösen fogjuk megkeresni és megoldani, mert önökkel ellentétben mi párbeszédet és valódi érdemi kapcsolatot kerestünk a szervezetekkel és a polgármesterekkel. A múlt héten találkoztam a szervezetekkel, és velük közösen együtt fogjuk a megoldást megtalálni, amire önök 16 évig nem voltak képesek, hogy érdemben meghallgassák őket, és velük együtt fogunk egy emberséges és működő országot építeni. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen a miniszterasszonynak. Viszont válaszra megadom a szót egy perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt miniszterasszony, ön elismerte, hogy önök a Facebookon folytatják a kormányzást, de ezt mi mindannyian látjuk egyébként. Én a képviselői teendőmet a házban végzem, illetve a választókerületben, nem a Facebookon. De ön megint csak, ha jól értem, akkor vagy nem válaszolt érdemben a kérdésemre, vagy az is lehet, hogy elismerte azt, hogy a kis településeken megszüntetnék az önkormányzatiságot. Mert hogy de, a kérdés erre vonatkozott ebben az interjúban, hogy szükség van ennyi önkormányzatra, és ön azt mondta, hogy vizsgálatra érdemes, hogy mekkora népesség számtól érdemes fenntartani az önkormányzatokat. Ön azt mondja, hogy partnernek tekinti az önkormányzatokat, illetve az önkormányzati szövetségeket. Nem tudom, hogy az már a partnerség része, hogy fenyegetik a polgármestereket a bércsökkentése, aminek a kifutása egyébként a bérfeszültség okán akár az is lehetne, vagy lehet, hogy mondjuk intézményi vezetők, dolgozók, vagy akár hivatali dolgozók bércsökkentésére kerül sor. Fenyegetik a polgármestereket az újraválaszthatóság korlátozásával, egyáltalán az aktív, illetve a passzív választói korlátozásával a kistelepüléseken, és fenyegetik a kistelepülési önkormányzatok megszüntetésével is. Lehet, hogy ön partnernek tekinti az önkormányzati szövetségeket, de akkor arra esetleg válaszoljon, hogy miért volt szükség arra, hogy a velük való tárgyaláskor mondjuk a telefont kint kellett hagyni a teremből. Erre mi szükség lehetett?
1: Köszönöm, képviselő úr. Viszont válasz illeti meg a miniszterasszonyt egy perces időkeretben.
0: Köszönöm a szót. Nem tudom, hogy miért nem tudja megérteni, amit válaszolok. Tehát, hogy miért nehéz ezt felfogni, hogy soha nem volt szó a polgármestereknek. Tehát ön látott törvényjavaslatot általunk benyújtva, amiben a polgármesterek bérét csökkentenénk, vagy pedig a polgármesteri ciklusokat. Ha ilyet lát, akkor szóljon, mert akkor lehet, hogy én nem tudok olvasni. Köszönöm a lehetőséget.
1: Köszönöm szépen, miniszterasszony. Tisztelt Országgyűlés, Nacsal Lőrinc, a KDNP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a gazdasági és energetikai miniszternek. 1,3 millióval csökkent a szegénységben élők száma 2010 óta. Mit tesz a kormány a szegénység további csökkentésért címmel? Nacsal Lőrinc képviselőt illeti a szó 2 perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt Országgyűlés, tisztelt miniszter úr, a szegénység elleni küzdelem közös felelősségünk, kormányokon átívelő és parlamenti ciklusokon átívelő felelősség. Közösen kell tennünk ezért a területért. Miniszterelnök úr, Magyar Péter rendszeresen azt állította a kampányban, és néhányszor azóta is, hogy Magyarország az Európai Unió legszegényebb országa. Az Eurostat és más független, nem magyarországi, nemzetközi statisztikák is száfolják a miniszterelnök úr állításait, hiszen az Európai Unió egységes módszertannal méri a szegénységet, így az adatok összehasonlíthatóak a tagállamok között. Az Eurostat adatai minden esetben azt mutatják, hogy a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával élők aránya Magyarországon jelentősen csökkent az elmúlt években. Ez az At Risk of Poverty and Social Exclusion mutató a leggyakrabban használt szociális mutató, amely a legreálisabb képet festi a szegénység mértékéről egy adott Európai Uniós tagállamban. Az Eurostat mutatója szerint Magyarországon a 2010-es 30% fölötti szintről mostanra 20% alá, egészen pontosan 19,5%-ra csökkent, ami azt jelenti, hogy Magyarország már az uniós átlag alatt van, hiszen az Európai Unió átlaga 20,9%. Az elmúlt 16 év kormányzásának eredményeképpen a kockázatnak kitettek száma 3,1 millióról 1,8 millióra csökkent, vagyis mintegy 1,3 millió ember tudott kikerülni ebből a borzasztó helyzetből. Továbbá harmadára esett a legnehezebb körülmények között élők száma, valamint negyedére esett azoknak a háztartásoknak a száma, és itt nyilván több emberről is van szó háztartásonként, amelyek rendezetlen rezsitartozással bírnak. Az uniós adatok tehát azt bizonyítják, hogy Magyarország az elmúlt években érdemi előrelépést ért el. Én azt gondolom, hogy senki nem mondhatja, és senki nem mondja azt, hogy az út végére értünk, rengeteg tennivaló van még a közelgő időszakban is. Nem értünk az út végére, sok a teendő, kérdezem miniszter urat, tisztelettel, mit tesz a kormány a szegénység további csökkentéséért. Köszönöm megtisztelő válaszát.
1: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Kapitány István miniszter úrnak.
4: Elnök asszony, tisztelt képviselőtársam. Hát nagyon örülök, hogy ilyen jónak találják a helyzetet. Én azt tanácsoltam volna, hogy egyébként a kampány alatt valamivel több helyre el kellett volna menni, a statisztikai adatok böngészése és a statisztikai adatok visszaolvasása helyett. Én ezt nem régen kezdtem, de én nem otthon ültem és a statisztikát böngésztem, bár tehettem volna, hanem bejártam az országot. És amikor Jászberényben találkoztam olyan emberekkel, akiknek mi tűzifát vittünk, és ők azt mondták, hogy jó, hogy hoztatok tűzifát, de miért nem hoztatok élelmiszert is, akkor nehezen tudtam volna elképzelni, hogy egy pár hónappal később itt állok, és azt hallom, hogy önök megoldották a szegénységi problémát Magyarországon, és milyen jól állnak. Azért mondok én is egy-két számot, ugye Magyarországon nagyon keveset fogyasztanak az emberek, ez egy jelzésértékű. Az is jelzésértékű, hogy a munkavállalók fizetése az alig éri el az uniós átlag 70%-át. Olyan helyzetben vannak az emberek, hogy el kell dönteniük, hogy gyógyszert vegyenek, élelmiszert vegyenek, vagy télen vegyenek tűzifát. Önök egy olyan gazdaságot hoztak létre itt 4 év alatt, ami 2022 és 26 között nem repülőrajtot vett minden évben, hanem földbe állt. Önök még valószínűleg most is a tagadás állapotában vannak, hogyha azt gondolják, hogy maguk olyan ragyogóan működtettek egy Európai Uniós államot és egy gazdaságot, és megkérdezik, hogy hogyan fogjuk mi megoldani ezt. Elmondom, hogyan fogjuk megoldani. Amit mondtunk a kampányban, azt fogjuk csinálni. Hazahoztuk az uniós forrásokat, 6000 milliárd forintot hazahozunk, azt az emberekre költjük, és nem ellopjuk, nem korrupcióra fogjuk fordítani, mint önök csinálták 4 évig. Azokat be fogjuk ruházni vonatba, hévbe, energiagridbe, hálózatba. És ezzel lesz a magyar gazdaság egy olyan gazdaság, ami elindul egy Európai Uniós úton, hogy felzárkózzunk a visegrádiakhoz első lépcsőben. Tehát ha azt kérdezi, hogy mi mit teszünk, mi be fogjuk indítani a gazdaságot, nem fogjuk ellopni a pénzt, hazahozzuk azokat a forrásokat, ami nekünk jár, és a magyar emberek érdekeit nézzük, nem pedig a NER-es barátaink érdekeit. Ezt fogjuk csinálni.
1: Köszönöm szépen, miniszter úr. Viszont válaszra megadom a szót 1 perces időkeretben.
3: Köszönöm szépen, tisztelt miniszter úr, igazságtalan a válasza, nekem sem erre se selles oligarra barátaim nincsenek, és nem mondtam, hogy véget értünk. És nem mondtam, hogy az út végére értünk, azt sem mondtam, hogy felszámoltuk a szegénységet. Azt mondtam, hogy az uniós és nemzetközi statisztikák szerint 1,3 millió fővel csökkent Magyarországon az elmúlt 16 évben a szegénység vagy súlyos társadalmi kirekesztettség veszélyével érintett célcsoport. Ez egy előrelépés. És azt is mondtam, miniszter úr, hogy rengeteg teendő van még, és hogy sose fogjuk azt mondani, hogy az út végére értünk, és nincs már teendő. A statisztikák böngészése mellett, tisztelt miniszter úr, én is jártam az országot, és olyan emberekkel is találkoztam, aki 16 évvel ezelőtt nem volt munkája és segélyből élt, majd most egy nagy beruházásnak köszönhetően tisztességes fizetést és bérkap egy gyárban, azért, mert ezek a beruházások Magyarországra érkeztek. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, képviselő úr. Viszontválaszra a miniszter urat illeti a szó.
4: Önök egy alternatív valóságban élnek. Tehát egy két hónappal a választások után azt gondolni, hogy minden rendben van, mert találkozott egy-két emberrel, akinek jobban ment az élete, viszont olyan választási vereségbe mentek bele, amilyet még nem látott az elmúlt 16-20 évben ez az ország, nem gondolja, hogy meg kellett volna várni, hogy a választók elmondják, hogy ők, önök felszámolták a szegénységet? Nem számolták fel a szegénységet, nem indultak el a megfelelő úton, mert mondok magának valamit, lehet, hogy maguk régebben vannak a politikában, mint én, de az emberek az alapvető számokat tudják. Érzik, hogy jobban élnek, vagy nem élnek jobban. Hogyha a magyarok döntő többsége úgy érezte volna, hogy jobban élnek, hogyha a szegénységből tényleg annyi ember jött volna ki, mint maga gondolja, akkor nagy valószínűséggel nem ez lett volna a választási eredmény. Amit mi fogunk csinálni, nem lopjuk el a pénzeket, a gazdaságra fordítjuk, és el fogjuk indítani a magyar gazdaságot. Ezt fogjuk mi csinálni.
1: Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelt országgyűlés, az azonnali kérdések és válaszok órájának végére értünk. Tekintettel arra, hogy ügyrendi gombbal jelentkezett szólásra Gulyás Gergely, kérdezem, hogy ügyrendi vagy személyes érintettség miatt jelzett?
5: Ügyrendi a javaslatom.
1: Ügyrendi a javaslatom.
5: Különösen azután, hogy miniszterünk úr már eltávozott, ezért, amit személyes érintettség kapcsán mondanék, azt most nem mondom, mert javaslatom ügyrendi. Az a kérésem, hogy a házbizottság azt tárgyalja meg, hogy miután a elmúlt évtizedek gyakorlatától eltérően miniszterek egy része nem válaszol egyáltalán a kérdésekre, teljesen konkrét kérdésekre, és van-e bármilyen elvárás azzal kapcsolatosan, hogy miniszternek kell-e válaszolni tartalmilag az elhangzó kérdésre. A másik pedig, hogy az a javaslatom ez a házvezetés felé, hogy bizonyos határokat, amiket eddig nem kellett kijelölni, úgy tűnik, hogy most ki kell, mert a miniszternek urat is beleértve a becsületsértő és rágalmazó megjegyzések olyan határtalan magaslatokba tartanak, hogy azt szerintem jobb lenne a országgyűlés méltósága érdekében még időben megállítani.
1: Köszönöm, képviselő úr. Ugyancsak ügyrendi kérdésként jelezte, hogy szólni kíván Gurzó Mária. Kérdezem képviselő asszonyt.
6: Köszönöm. Személyes érintettség okán szeretnék szólni. Tisztelt Novák előtt képviselőtársam. Igen, román nemzetiségű vagyok. Soha nem tagadtam, és nem is fogom. A választások alatt és a kampány alatt minden ember tudhatta, aki a választókerületemben lakott, hogy én román nemzetiségű vagyok. Nem volt titok. Ki volt függesztve, és én százszor is elmondtam. Az országos román, a magyarországi országos román önkormányzatnak a képviselője voltam. És ennek okán igenis fontos számomra a román nemzetiségnek a sorsa. És ott, abban a kampányfüzetben erről volt szó. És a második kérdésére válaszolva, egy állampolgárságom van, soha nem is volt kettő. És büszke vagyok, hogy román vagyok. Mert azt gondolom, ha önök elvárják azt, hogy a külhonban élő nemzetiségek vállalják föl identitásukat, akkor az a minimum, hogy ebben a házban is tiszteletben tartják a nemzetiségek és a nemzetiségeknek a jó.

0: Köszönöm szépen, képviselőasszony. Ugyancsak ügyrendi kérdésben jelezte felszólalását Balla Mihály Fidesz részéről. Kérdezem, képviselő úra. György, bocsánat. Elnézést.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony, én személyes érintettség okán kértem szót. A miniszterelnök most már sokadjára nevezi a teljes Fidesz-KDNP frakciót bűnözőnek. Állandóan azt mondja, nézzen körbe Gulyás Gergő, bűnözők ülnek mellette. Itt ülök mellette. Arra szerettem volna megkérni, hogy jöjjön ide. Nézzen a szemembe, és mondja a szemembe, hogy bűnöző vagyok. De elment. Akkor megkérem a minisztertársait. Tar úr, esetleg, Pósvai úr, ön mégiscsak a belügyminiszter, jöjjön ide. Mutasson rám, mondja azt, hogy bűnöző vagyok. Mondja meg, hogy az 1998 óta folyamatosan elkészített vagyonnyilatkozatomban mit talál, ami arra utal, hogy bűnöző vagyok, vagy akármelyik képviselőtársamé. Mondja meg. Mondja azt, hogy bűnöző vagyok, de ne álljon meg itt. Jelentsen föl. Vállalja a hamis vád kockázatát, mert akkor ön lesz a bűnöző. De ezt, hogy kollektíve mindenkit bűnözőzünk, ezt be kéne fejezni elsősorban a miniszterelnöknek, de várom Tar urat, várom Pósvai urat, jöjjenek ide. Ha a miniszterelnöknek elgurul a gyógyszere, akkor úgyis ide rohangál. Jöjjenek ide önök is. Mondják azt, hogy bűnöző vagyok. Mi nem tetszett a vagyonnyilatkozatomban? Az 1970-ben épült lakóház, amit használtam, vettem? Vagy a Toyota Yaris gépjármű? Mi alapján vagyok bűnöző? Mi alapján bűnöző bármelyik képviselőtársam, aki itt ül? Most legyenek bátrak, jöjjenek ide, jelentsenek föl és álljanak a bíróságra hamis vád miatt. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, most pedig 2 perces technikai szünetet rendelek el. Köszönöm.

képviselőtársaim, folytatjuk ülésünket. Kérem, foglaljanak helyet.

0: Tisztelt Országgyűlés! Most 18 óra 22 perckor áttérünk a kérdések tárgyalására. Tisztelt Országgyűlés! V. Németh Zsolt, a Fidesz képviselője kérdést kíván feltenni az élő környezet és környezetért felelős miniszternek. Milyen konkrét finanszírozási és módszertani segítséget kíván nyújtani a kormányzat az aszbeszt szennyezéssel érintett önkormányzatoknak címmel? V. Németh Zsolt képviselőt illeti a szó, 2 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt miniszter úr, tisztelt képviselőtársaim! Nyugat-Dunántúlon súlyos közegészségügyi és környezetvédelmi veszélyhelyzetet okozott az ausztriai bányákból származó aszbeszttel szennyezett közüzelék felhasználása. Az aszbeszt bizonyítottan rákkeltő anyag, melynek hatásai akár évtizedekkel a kitettség után jelentkezhetnek. Az elmúlt időszakban nem csak Vas, hanem Zalai és Győr, Moson, Sopron vármegyében is családok ezrei szembesültek a sokkoló valósággal. Az utak, parkolók, sétányok burkolatként használt kőzüzalékából rákkeltő aszbeszt száll a levegőben. Választókerületemben közel 200 település érintett. Az önkormányzatok gyors, ideiglenes vagy véglegesnek tűnő intézkedéseket tesznek, lezárnak, locsolnak vegyi anyagokkal, bitumenes felületi zárással, gátolják a kiporzást, vagy éppen leaszfaltozzák a kérdéses útszakaszt. Ez azonban pénzbe kerül, sok pénzbe. Ezért jogosan merül fel bennük a kérdés, mikor és milyen formában fizeti ki a kormányzat az intézkedések műszaki beavatkozások költségeit. Milyen technológiát tartanak biztonságosnak, és miért nem? Elfedhető véglegesen aszfalttal az aszbesztes zuzalék, vagy tényleg komolyan gondolják, hogy az egész visszaszállítható Ausztriába? Én örülnék neki egyébként. Tisztelt miniszter úr, elismerve a kormányzat ezügyben ezidáig tett intézkedéseit, az említett kérdések megválaszolása nélkül az aszbeszt veszélyhelyzet gyors, ütemezett felszámolása nem lehetséges. Kérdezem miniszter urat, milyen konkrét finanszírozási és módszertani segítséget kíván nyújtani a kormányzat az aszbeszt szennyezéssel érintett önkormányzatoknak? Várom megnyugtató válaszát magyar családok és gyermekeink jövője érdekében.
0: Megadom a szót Gajdos László miniszternek 2 perces időkeretben.
2: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr! Egy hónapja működik a Tisza kormány, és egy hónapja foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és ahogy egyre jobban belemegyünk, arra jöttünk rá, hogy nagyon nagy disznóság van kialakulóban, és nagyon nagy disznóság történt, de nem ebben az egy hónapban. Tehát azt lehet látni, hogy az osztrák bányák pontosan tudták, hogy ők aszbeszt tartalmú követ is árulnak. Azt lehet tudni, hogy semmit nem tettek azért, hogy ezről tájékoztassák a vevőiket. Az megdöbbentő, hogy mindenre egy civil szervezet hívta fel a figyelmet januárban, a Greenpeace, és ezután lépett az osztrák kormány. Tehát úgy gondoljuk, hogy mindenképpen a felelősség megáll és megalapítható Ausztria irányában. Azt lehet tudni, hogy az elmúlt 10 évben 1,4 millió tonna kőzüzalék érkezett azokból a bányákból Magyarországra. Valószínűleg nem mind aszbeszttel szennyezett, de azt pontosan tudjuk például, hogy több mint 80 ezer tonna van Szombathelyen, ahol a legnagyobb probléma van, de Győr-Sopron megyében is 5-600 tonnáról már tudunk, és folyamatosan végzik a kormányhivatalok a bevizsgálásokat, és nem csak végzik a bevizsgálásokat, hanem a kormányhivatalok elrendeltek intézkedéseket is, és bizony csak ideiglenes intézkedésekről lehet egyenlőre szó, mert azt is tudjuk, hogy az EU 305/2011-es rendelete szerint nem lehet aszbeszttartalmú anyagokat beépíteni, és Magyarországon is ez jogos és így van, tehát nem lehet elfedni, ezeket fel kell szedni és el kell vinni. Hamarosan erre úgy gondolom, hogy határozat formájában sor kerülhet, hiszen van egy tárcaközi azbest bizottság.
0: Tisztelt képviselő úr, kérem, kerekítsen a mondani valóját.
2: Azért van egy tárcaközi azbest bizottság, ami hamarosan leteszi a jelentését. A dolog lényege az, hogy a kormány az általános tartalék terhére meg fogja oldani ezt a problémát. Köszönöm szépen.
0: Tisztelt Országgyűlés, dr. Hargita János, a KDNP képviselője, kérdést kíván feltenni a közlekedési és beruházási miniszternek. Mi vár Baranyára? Folytatja a kormány a Pécs mellett megkezdett nagyipari parki fejlesztés címmel. Dr. Hargita János képviselőt illeti a szó, 2 perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr. Hát a kérdésemre okot adott a nemrég megjelent hír, hogy az MG, a kínai autógyártó Spanyolországban fejleszt, és nem Magyarországon, esetleg Baranyában. Az Orbán kormány sokat tett azért az elmúlt időszakban, hogy a magyar gazdaság, különösen a vidéki gazdaság erősödjön azzal, hogy ipari parkok hálózatát hozta létre az országban, és ezeknek az infrastruktúráját is nagyrészt kormányzati forrásokból építették ki. Csak az utóbbiakra utalok, Zalaegerszegen ma már hadipari beruházások működnek, Kecskemét egy Mercedes város lett, Debrecenben a BMW hozott létre korszerű autógyárat, Szegeden pedig a BYD megvalósítja Európában a legnagyobb gyártókapacitását. Pécs ilyen lehetőségek közelébe se került az eddigi elzártsága okán, infrastruktúrális elzártságokra utalok, hisz mindentől elzártak voltunk, de a helyzet jócskán változott azzal, hogy a Mohács 500 programhoz kötődően 2 nagy infrastruktúra fejlesztés megvalósul, délfelé az autópálya. Ez ugye ma már lehetőséget biztosít számunkra, hogy Belgrádon át a Balkán és a török piac felé integrálódjon ez a térség, vagy az ellenkező irányba, Zágrábtól az észak-olasz nagy piacok felé is integrálódjunk. A Dunahíd is egy ilyen beruházás és a hozzá kapcsolódó és a hozzá kapcsolódó úthálózat, mert ugye ez Pécs-Szeged összeköttetését kívánja hosszú távon megvalósítani, és ez a rendszer a szerbiai autópálya rendszerhez is csatlakozik. Tehát Baranyában is egy új helyzet állt ezzel elő, hogy az infrastruktúrális feltételek sokat javultak, és ezzel a tudatossággal indította el a kormány a Pécs mellett Bicsért térségében ezt a nagyipari fejlesztést. 400-600 hektár ipari park létrehozásáról lenne szó, tervezéseknél tart egyenlőre a dolog. A kormány kívánja folytatni ezt a beruházást, amit Baranyában azt gondolom, hogy sokan nagyon várunk.
0: Megadom a szót Tárkányi Zsolt államtitkárnak 2 perces időkeretben.
4: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársam. Mielőtt egy kínai gyárat kezdenek a pécsiek siratni, azért óvatosan tegyék, mert mi debreceniek meglennénk a 8 kínai akkumulátorgyár, meg akkumulátoripari üzem nélkül. Viszont ugye Debrecenben nem csak a BMW épült, ezt azért érdemes észben tartani. Az biztos, hogy Pécsen csak olyasmi épülhet, ami a pécsiek támogatását, a pécsiek igényeit bírja. Debrecenben sajnos ez nem így történt. Amit az Universitas Ipari Park infrastruktúrális fejlesztésével kapcsolatban el tudok mondani, az az, hogy az előző kormány és a Pécsi Tudományegyetem között létrejött egy megállapodás ugye 2022-ben regionális ipari park létrehozásának lehetőségéről, tehát hangsúlyozom, a lehetőségről jött létre ez a megállapodás. Ezután az előző kormányzat 2023-ban döntött a Bicsérd kővágó 5-ös és kővágó szőlős községek közigazgatási területén fekvő egyes földrészek beruházási célterületén nyilvánításáról, majd 2024-ben ezt a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőség ügyé nyilvánították, ahogy az egész Universitas Ipari Park fejlesztését. Végezetül pedig egy 2024-es kormányhatározatban döntöttek az ipari park infrastruktúrális fejlesztését felmérő döntés előkészítési tanulmány előkészítéséről. Tehát amikor képviselő úr tervezésről, illetve építkezésről beszél, az valójában eddig az előző kormány alatt csupán lehetőségek mérlegelése és döntések előkészítésének vizsgálata volt. Ugyanakkor új kormányban már hivatalba, új elvekkel, és ahogy azt korábban is megfogalmaztuk, ami jó és működik, azt megtartjuk, ami rossz, azt pedig kijavítjuk. Ez a projekt és annak elemei nem képezhetnek kivételt ezen elv alól. Az eddig elkészült dokumentációt át kell tekinteni, és ha ezt a munkát elvégeztük, akkor kezdhetünk bele olyan fejlesztési projektbe, aminek középpontjában valóban a magyar emberek és a baranyaiak érdekel, addig szíves türelmét kérjük. Önnek is, és a pécsieknek is. Köszönöm szépen.
0: Tisztelt Országgyűlés! Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője, kérdést kíván feltenni az élő környezetért felelős miniszternek. Meghirdetik-e idén a TESZED szemétszedő programot címmel? Novák Előd képviselőt illeti a szó 2 perces időkeretben.
5: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt miniszter úr, a TESZED önkéntesen, a Tiszta Magyarországért akció hazánk legnagyobb önkéntes hulladékszedési mozgalma, amelyet a tavalyi évben, áprilisban 13. alkalommal is megrendeztek az Energiaügyi Minisztérium támogatásával. Idén azonban nem hirdették meg, a teszed.hu oldal meg is szűnt. Az előző kormánynak hiába nyújtottam be írásbeli kérdést, hogy miért nem hirdetik meg idén a TESZED szemétszedő programot, csak mellé beszéltek, még az április 10-i válaszban is. A Mi Hazánk, mint rendpárti mozgalom, viszont a környezetvédelemből is kiveszi a részét, ha már az állami gépezet akadozik a köztisztaság biztosítása terén. Ezért hazánk talán legnagyobb önkéntes mozgalmához, a TESZED szemétszedő akcióhoz csatlakozott a Mi Hazánk is, hogy rendet tegyünk, először saját környezetünkben. A közrend és a közbiztonság, köztisztaság biztosítása sem lehet állami monopólium. Az előbbit mégis büntetik, ugyanis a magyar gárda betiltása után még a szabálysértési törvényt is kiegészítette a Fidesz abszurd módon a tiltott prostitúció paragrafusa előtt azzal, hogy aki közterületen a közbiztonság vagy a közrend fenntartására irányuló tevékenységet végez, vagy ilyen látszatot kell, szabálysértést követel, pedig az önkéntes erőket nem üldözni, hanem hasznosítani kellene állami irányítása, ahogy azt a TESZED akcióban is láthatjuk. A környezetvédelemben is sokak közreműködésére, társadalmi szemléletformálásra volna szükség, illetve felelős hulladékgazdálkodásra, ha törődünk a jövő generációjával. Ezért is elfogadhatatlan, hogy Orbán Viktor korábban azt mondta a kormányzatból kiebrudalt Illés Zoltánnak, idézem, a környezetvédelem baloldali issue, a gazdag országok ügye, akadályozza a gazdasági fejlődést, ilyenre mi nem költhetünk. Tisztelt Országgyűlés, szerintem viszont itt az idő, hogy szakítsunk azzal a nyugati hazugsággal, hogy a környezetvédelem balliberális privilégium. Valljuk, hogy a zöld gondolat és a markáns nemzeti politika feltétele egymásnak. Valóban létharmonikus, hiteles környezetvédő programmal csak az állhat elő, aki szereti, becsüli és tiszteli azt a földet, ahol él, annak múltját, kultúráját és társadalmát, vagyis aki nemzeti gondolkodású. Miniszter úr, tehát meghirdetik-e idén a TESZED szemétszedő programot? Várom érdemi válaszát.
0: Megadom a szót Gajdos László miniszter úrnak 2 perces időkeretben.
2: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr, megpróbálok gazdálkodni az idővel. Igen, ősszel meghirdetjük ezt a mozgalmat.
0: Mindannyiunk nevébe köszönjük az időgazdálkodást. Tisztelt Országgyűlés, Boda Nikoletta, a Tisza képviselője kérdést kíván feltenni a közlekedési és beruházási miniszternek. A HÉV szerelvényeken túl milyen infrastruktúrális fejlesztéseket várhatunk Óbuda Békás megye rend címmel? Boda Nikoletta képviselőt illeti a szó 2 perces időkeretben.
6: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr. Óriási örömmel vettük az Európai Bizottsággal kötött történelmi megállapodást, ami lehetőséget ad arra, hogy végre érdemben előre lépjünk a budapesti elővárosi közlekedés évtizedes problémáinak megoldásában is. Különösen igaz ez a H5-ös Szentendrei vonalra, ami az egyik legnagyobb utasterheléssel bíró elővárosi tengely, és ami a legfőbb vállaláson volt az óbudaiak felé a kampány során. Üdvözítőnek tartjuk a 42 korszerű motorvonat tervezett beszerzését, ugyanakkor a járműpark cseréje önmagában nem oldja meg a hálózat komplex közlekedési és infrastruktúrális kihívásait. Egy modern kötött pályos rendszer működtetése elképzelhetetlen a pályaállapotok egyidejű strukturális megújítása nélkül. Az előregedett simpálya miatt Óbuda lakossága évtizedek óta súlyos zaj és rezgésártalomnak van kitéve, amit a beruházás során orvosolni kell. Emellett a vonalat keresztező 4 darab szűk és veszélyes autós átjáró, a mindennapos dugók és számos halálos kimenetelű tragédia következtében súlyos, azonnali beavatkozást igénylő baleseti gócponttá vált. Úgy gondolom, hogy a szerelvények modernizálásán túl ezek a szempontok is jelentősen befolyásolják a HÉV projekt végső sikerességét. Tisztelt államtitkár úr! Mindezek fényében kérdezem. Rendelkezésre áll-e forrás a pályák teljes köli felújítására, és ha igen, mikor kezdődnek meg a munkálatok, valamint a fejlesztés kielégíti-e majd a lakosság hang- és rezgés csillapítási elvárásait? Miként tervezik biztonságosabbá tenni a veszélyes óbudai autós átjárókat, hogyan tervezik megoldani az ott kialakult autós dugókat, és a HÉV aluljárók akadálymentesítését mikor tervezik megkezdeni? Megtisztelő válaszát előre is köszönöm.
0: Megadom a szót Tárkányi Zsolt államtitkárnak 2 perces időkeretben.
4: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőasszony. A rövid válaszom az, hogy igen, van rá forrás, és még idén elkezdjük. A hosszabb válaszom pedig az, hogy az ország közlekedési rendszerének ugye általános problémája nem csak Szentendrét és Óbudát érintően az agglomerációs szétterülés. Ugye több százezren költöztek az ország különböző részeiről, de egyébként Budapestről is ezekre a Budapest környéki településekre. A mindennapi ingázásuk pedig, hogyha autóval történik, az elviselhetetlen terhet ró az úthálózatra, Budapest belvárosára, sőt nem is annyira belvárosára. Ezért az elővárosi kötöttpályás közlekedés fejlesztése az a kormánynak kiemelt célja. Miniszter úr személye azt hiszem a garancia erre, akinek évtizedes munkája van már ezekben a projektekben. A Szentendrei HÉV korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúrális beavatkozások, valamint megállóhelyek fejlesztése, kiviteli tervezése és kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése ugye jelenleg folyamatban van, jelenleg zajlik a minőségbiztosítási folyamat. A projekt közbeszerzése rövidesen, tervezetten még idén el fog indulni. A projekthez minden forráskeret rendelkezésre is áll. A leginkább szemmel látható változás az állomások és megállóhelyek korszerűsítése lesz. A teljes vonalon egységes kialakítású magas peronok épülnek, amelyek már új alacsony padlós járművek fogadására is alkalmasak lesznek. Ugye ezeknek a beszerzése is 2029-ig meg fog történni a hazahozott Európai Uniós fejlesztési forrásoknak köszönhetően. Az összes állomás és megállóhely akadálymentesen megközelíthetővé válik, ezzel párhuzamosan pedig modern utcabútorok, jegyautomaták, korszerű térvilágítás, kamerarendszer, tehát minden, ami egy 21. századi vonalon elvárás, az meg fog történni. Olyan audiovizuális utastájékoztatással, amely országos hálózatban is ugye egységes képet fog mutatni, és egységesen lesznek követhetőek a járművek. A rendszer szerves részét képezi több lift megépítése is, különösen a nagyforgalmú csomópontokban. Források nélkül azonban nem lehet fejlesztéseket kivitelezni, ezért nélkülözhetetlenek majd a következő ciklus Európai Uniós forrásainak a gyors először lekötése, tervezése és felhasználása. Ezen dolgozunk a kormányban, és ezen fogunk dolgozni együtt is az országgyűlésben. Köszönöm szépen.
0: Tisztelt országgyűlés, dr. Kon Zsófia, a Fidesz képviselője kérdést kíván feltenni a gazdasági és energetikai miniszternek. Milyen szerepet szán a kormány a tiszaújvárosi CCGT beruházásnak Magyarország jövőbeli energiaellátásában címmel? Dr. Kon Zsófia képviselőt illeti a szó 2 perces időkeretben.
7: Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr. Magyarország energiaellátásának a biztonsága szempontjából kiemelten fontos, hogy minél több energiát itthon tudjunk megtermelni. Nyilván hazánk földrajzi adottságait nézve, ebben a tekintetben a villamosenergia termelésnek a növekedése jelenthet igazán nagy előrelépést. Azt gondolom, hogy hatalmas dolgokat és hatalmas előrelépést tettünk ebben a tekintetben. Három fő pilléren nyugszik most a villamosenergia termelés hazánkban, a nukleáris energia, a napenergia és az energiatárolás. Napenergia tekintetében 2010-ben mindössze 1,4 megawattnyi napenergia kapacitását rendelkezésre, most 8600 megawatt, ebből kétharmad ipari, egyharmad pedig háztartási méretű kiserőműveket jelent. Azt jelenti, hogy a lakosságnál is rengeteg ilyen kapacitás lehető fel. Olyannyira előreléptünk, hogy a napenergia részarányát tekintve a villamosenergia termelésen belül már megelőzzük Csillét és Görögországot is, a világon elsők vagyunk. Ugyanakkor a hálózatot tekintve ez nagyon sok nehézséget is okoz a hálózatnak, és éppen ezért, mivel a hálózatot megterheli a sok időjárás függő megújuló, az egész világban ezért reneszánszát éli az úgynevezett kombinált ciklusú gázerőműveknek az építése, az úgynevezett CCGT erőművek építése. Európán belül több mint 80 darab ilyen erőműnek az építése vagy zajlik, vagy előkészítés alatt áll. Kiemelten fontos ezen belül is a tiszaújvárosi beruházás, ahol 2x500 megawattnyi kapacitást építenénk, 1000 megawattról beszélünk, ez félpaksnyi kapacitás. Igazából másfél évtizeden nem építettünk ilyen volumenű villamosenergia termelő beruházást, és közel fél évszázada pedig magyar beruházást. Tehát ez tényleg nagyon fontos, és munkahelyeket teremt, helyi iparűzési adót és adóbevételt jelent, mindenféle szempontból fontos Magyarország energiabiztonsága szempontjából is. Az lenne a kérdésem miniszter úrhoz, hogy az ütemezés a tervek szerint halad-e majd, ezt a 2x500 megawattnyi kapacitást megépítik-e a tervek szerint 2028 végére, vagy 2029 elejére. Köszönöm szépen a megtisztelő válaszát.
0: Megadom a szót kapitány István miniszternek 2 perces időkeretben.
8: Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőasszony. Ez az a kérdés, ahol az esetek döntő, vagy a tartalom döntő többségében egyetértünk. Tehát ez egy nagyon jó kezdés ahhoz, hogy megbeszéljük ezt. Valóban a napenergia területén Magyarország fejlődött az elmúlt időszakban, ez a jó hír. Az is jó hír, hogy ezt tovább kell folytatni. Ehhez hozzá kell adni valószínűleg szélenergiát is, ami nem volt benne ebben az energiamixben. Ön említette, hogy ez egy fontos dolog, hogy diverzifikált legyen az energiaellátás, és azt gondoljuk, hogy ebben a szélenergiának is van szerepe. Az Európai Uniós forrásokból azt az 1500 milliárdot arra fogjuk költeni, hogy az elektromos hálózatot úgy bővítsük, hogy 5000 megawattal többet tudjon fölvenni. Ez a szélenergiára, a napenergiára is használható, de ugyanígy erre a kombinált ciklusú CCGT gázerőműre is szükség van, ahogy tetszett mondani, hiszen ez egy ilyen intermittent, tehát egy ilyen átmeneti megoldást ad. Tehát ebben elméletileg egyetértünk, sőt, stratégiailag is egyetértünk. A nagy kérdés, hogy miért nem történt ez meg az elmúlt évtizedekben, nem épült, ahogy elmondta, ez probléma, kellett volna épülni, hiszen akkor könnyebb helyzetben lenne az ország. Mi most ott tartunk, hogy ezt át kell vizsgálnunk, ezt a CCGT beruházást, az összes dokumentumát, mint minden mást, és ha nem találunk anomáliákat olyan módon, mint ahol találtunk néhány helyen már, akkor nyilvánvalóan abban egyetértünk, hogy ez egy olyan projekt, amit nyereségesen és tisztességesen kell megvalósítani, azért, hogy az energiaellátásunk sokkal több lábon álljon, és kiegyensúlyozottabb legyen. Köszönöm szépen, nagyon jó kérdést. Köszönöm.
0: Tisztelt Országgyűlés, dr. Latorcai Csaba, a KDNP képviselője, kérdést kíván feltenni a belügyminiszternek. Mi történt a vendégmunkás tilalommal címmel? Dr. Latorcai Csaba képviselőt illeti a szó 2 perces időkeretben.
9: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt miniszter úr, tisztelt országgyűlés. A Működő és Emberséges Magyarország Alapjai című TISZA programban azt olvashatjuk, megvédjük a munkahelyeket, és a munkaerőpiacról kiszorult magyarokat segítjük a munkához jutásban. 2026. június 1-től további intézkedésig megtiltjuk az unión kívüli, nem magyar vendégmunkások tömeges behozatalát. Nem engedjük, hogy külföldi vendégmunkások vegyék el a magyar dolgozók munkahelyét, és leszorítsák a béreket. Ennél konkrétabban nem is lehetett volna fogalmazni, a vállalás egyértelmű, és 4 különböző helyen is megtalálható ebben a dokumentumban. Amit vállalnak, azt megteszik, mondta miniszterelnök úr néhány perccel ezelőtt itt a ház falai között. Május 18-án egyébként a kormányülést követően Köböl Anita, önkéntes helyettes államtitkár, kormányszóvivő asszony meg is erősítette, hogy egy héten belül várható a döntés a vendégmunkások behozatalának megtiltásáról. Eltelt június 1, nem történt semmi, a sajtó is már írt róla, és minden bizonnyal ennek a hatására június 5-én csak bejelentésre került, hogy most már a munkaerő kölcsönző cégeknek biztosan tilos lesz külföldi munkásokat behozni. A 5 napos csúszás még hagyján, na de a megjelent kormányrendelet azonban, hogy nem, a teljes tilalom helyett csupán 3 egyébként keresztény gyökerű kultúrájú országból tiltja meg a vendégmunkások tömeges behozatalát. Az intézkedés egyáltalán nem szüntette meg a vendégmunkások tömeges behozatalának lehetőségét, holott éppen ezt ígérték. Miniszter úr, de ezen felül én még arra is nagyon kíváncsi lennék, hiszen azt ígérték, hogy minden markáns társadalmat érintő kérdésben széleskörű társadalmi egyeztetést fognak folytatni. Ebben az ügyben milyen társadalmi egyeztetést folytattak le? Különösen érdekelne a munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek, azaz a szakszervezetek véleményének. Mi volt az ő álláspontjuk ebben az ügyben? Egy nappal korábban még senki nem kereste őket.
0: Megadom a szót Pósfai Gábor miniszternek 2 perces időkeretben.
10: Tisztelt képviselő úr, előbb a szünet elrendelése, Balló úr távozása miatt nem tudtam reagálni, de azért 3 mondatban hadd reagáljak a megszólítatásomra. Tehát egyrészt majd az igazságszolgáltatás eldönti, hogy ki a bűnöző vagy nem, de azért azt hadd jegyezzem meg, hogy bűnösök közt cinkos, aki néma, és akinek nem inge, ne vegye magára. Konkrét kérdést illetően emlékszem egy 2015-ös plakát szlogenre, ha Magyarországra jössz, nem veheted el a magyarok munkáját. Önök 2015-ben ezzel plakátolták tele az országot, de a valóságban ez a célkitűzés a plakátokon maradt, ugyanis az elmúlt években elárasztották Magyarországot külföldi munkavállalókkal. A TISZA kormány nem a gazdasági migránsokat, a vendégmunkásokat akarja előtérbe helyezni, hanem a magyar munkavállalók érdekeit fogja szem előtt tartani. Valóban a programunkban június 1-ével ígértük meg azt, hogy Európán kívüli vendégmunkások behozatalát megtiltjuk és felszámoljuk a bevándorlásra épülő neres üzleteket. A programban tett vállalásban jelzett időponthoz képest tagadhatatlan, hogy 5 napos késéssel június 6-ától nincs lehetőség új vendégmunkás tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtására. Valóban súlyos késedelem ez, de milyen csekély hatása van ahhoz képest, hogy a Fidesz kormányzása idején többszörösére nőtt a Magyarországon foglalkoztatott vendégmunkások száma. Ehhez képest az új kormány már az első ülésén napirendre tűzte azt, és elfogadta azt a kormányhatározatot, amely alapján elrendelte a 3. országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásával kapcsolatos jogszabályok teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát és a kapcsolódó jogalkotás előkészítését. Pontosan azért, mert meghallottuk és figyelembe vettük a társadalmi partnerek foglalkoztatók véleményét és a körülményeket alaposan mérlegeltük, ezért született az a döntés, hogy a teljes jogszabályi felülvizsgálat végrehajtásáig a vendégmunkás tartózkodási engedélyek kérelmezésének kizárásáról döntöttünk. Még 2 mondat, a kormány célja, hogy a magyar foglalkoztatókat arra ösztönözze, hogy a hazai munkavállalókat részesítsék előnyben, és tisztességes béreket fizessenek nekik az eddigi gyakorlat helyett. Köszönjük szépen!
0: Tisztelt országgyűlés, az utolsó kérdés következik. Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője kérdést kíván feltenni a belügyminiszternek. Visszaállítják-e a rendvédelmi dolgozók szolgálati nyugdíját címmel? Szabad István képviselőt illeti a szó, 2 perces időtartamban.
11: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr. Az Orbán kormány 2012-ben elvette a legmegterhelőbb foglalkozást űző rendvédelmi dolgozóktól a kedvezményes nyugdíjazás lehetőségét, ami egész Európában példátlan intézkedésnek számított. A szolgálati nyugdíj intézményrendszere 1937 óta létezett. 2012 óta a hivatásos szolgálati jogviszonyban állók nyugdíjkorhatára megegyezik a civil öregségi nyugdíjkorhatárral, amit ugyancsak az Orbán kormány 2022-ig fokozatosan 65 évre emelt. A már szolgálati nyugdíjas rendvédelmi dolgozókat is méltatlan helyzetbe hozták, mert a szolgálati nyugdíjat szolgálati járandósággá minősítették át, amit a mai napig 15%-os levonás terhel. A Mi Hazánk Mozgalom Viradat programjában már 2022 óta szerepel a rendvédelmi dolgozók szolgálati nyugdíjának a visszaállítása, a TISZA programjában azonban nem olvastunk róla. Álláspontunk szerint a rendvédelmi dolgozók így módon is megbecsülést és elismerést érdemelnek a velük szemben támasztott többletelvárások kompenzálására, elengedhetetlennek ennek a plusz jogosultságnak a bevezetése pont a megterhelés miatt és ennek a visszaállítása. Információk szerint a rendőrség állományából sokan abban bízva szavaztak a TISZA pártra, önökre, hogy élhetnek majd a kedvezményes nyugdíjazás lehetőségével. Kérem tisztelt miniszter úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy hajlandó-e visszaállítani a kormány a szolgálati nyugdíjat és kártalanítják-e azokat a rendvédelmi dolgozókat, akiktől ezt a státuszt 2012-ben az Orbán kormány megvonta és átminősítette szolgálati járandósággá.
0: Megadom a szót Pósvai Gábor miniszternek 2 perces időkeretben.
12: Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő úr, pontosan tudjuk, hogy a korábbi kormányzat milyen méltatlan helyzetbe hozta a rendvédelmi dolgozókat. A korkedvezményes öregségi nyugdíjat, ahogy ön is mondta, Magyarországon az Orbán kormány idején 2012. január 1-jével törölték el. Ahogy ön is említette a kérdésében, helyette a korhatár alattiak számára az úgynevezett korhatár előtti ellátást vagy szolgálati járandóságot vezették be a nők kedvezményes nyugdíja kivételével. Látjuk a velünk szemben álló problémákat, a növekvő bűncselekmények számát, az állomány leterheltségét, a méltatlan munkafeltételeket, és még sorolhatnám napestig a problémákat. Mindezek együttesen oda vezettek, hogy ma sok településen már az alapvető rendészeti jelenlét fenntartása is nehézséget okoz. Tájékoztatom, hogy a belügyminisztérium megkezdte a rendvédelmi életpálya felülvizsgálatának folyamatát. Ennek része az ön kérdése is. Ennek kezdeti lépéseként múlt héten a belügyi érdekegyeztető tanács ülésén felkértem a munkavállalói érdekképviseleteket a közös munkára a személyi állományt érintő kérdésekkel kapcsolatosan, és a szakszervezetek javaslatainak összegyűjtése és vizsgálata jelenleg is zajlik. Olyan konstrukciók kidolgozása a célunk, amely a korábbi szolgálati nyugdíj és a jelenleg is meglévő lehetőségek, mint például a nyugdíj előtti rendelkezési állomány, könnyített szolgálat, szenior állomány, valamint az egészségkárosodási ellátás, például szolgálati teljesítéssel kapcsolatban önhibájukon kívül egészségkárosodási szenvedők és ezzel összefüggésben munkakörök ellátására alkalmatlan a vállalók, ők is élhetnek az ellátás igényvételével ezek alapján. Szóval ezen jogintézményeken alapulva, azok tapasztalatai alapulva, és ezt kiegészítve olyan elemekkel, amelyek megfelelően súlyozzák az állomány adott tagjainak különböző mértékű kockázatvállalását, egy ilyen rendszert szeretnénk kidolgozni. Ennek során az egyik lehetséges irány a hivatásos állomány tagjainak az egészségi, fizikai és pszichológiai alkalmassági vizsgálat rendszerében alkalmazott, a szolgálati beosztásokhoz igazodó alkalmasságvizsgálati kategóriák vizsgálata. Megvizsgáljuk ezt a lehetőséget, és a következő időszakban vissza fogunk térni erre a kérdésre. Nyár végén az összes többi bérrel kapcsolatos kérdések keretében erre is konkrét választ fogunk adni. Köszönöm szépen.
0: Tisztelt Országgyűlés, mai napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk. Most a napirend utáni felszólalások következnek. Napirend utáni felszólalásra jelentkezett dr. Máté Zsuzsanna, a KDNP képviselője, főhajtás a piros kabátos lány emléke előtt címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben.
13: Köszönöm szépen, elnök úr!
7: Tisztelt képviselőtársaim, emlékezni és hálát adni kértem ma szót itt a Nemzetházában. Egy kivételes személyiségre, Koszmovszky Edina Franciskára, a magyarság szeretett piros kabátos lányára, nemzetünk hősére szeretnék emlékezni, akinek temetésén a múlt héten, szerdán ott lehettem és búcsúztathattam őt az 56-os hősök között a 300-as parcellában. Koszmovszky Edina legszentebb történelmi pillanataink egyikében 18 éves fiatal lányként félelmet nem ismerve és kristálytiszta igazságérzettel a szívében vallotta meg ország világ előtt a hazaszeretetét. 1938-ban

0: recskre hurcolták. A szívünkbe vésett idén 70 évvel ezelőtti október 23-ai napon lépett fel a magyar történelem színpadára. Az Asztóriánál egyetemisták nyomták kezébe a 14 pontot. A tömeg sodrása a Magyar Rádió akkori Bródi Sándor utcai épülete elé vitte. Mikor megkérdezték, hogy kinél vannak a követelések, ő jelentkezett, és így vált ki a szürke kabátos tömegből egy csinos, 18 éves lány, a maga ikonikussá vált piros kabátkájában, és olvasta fel ragyogó szemmel egy nemzet akaratát. Akkor a lelkeken bilincs volt. Egy zsarnok, jogtiprórendszer félelemből kovácsolt rablánca kötötte gúzsba az országot. Ez a csillogó szemű fiatal lány ezt a bilincset oldotta meg a maga szép és tiszta valójával. Olyan pillanat volt ez, amelybe belesűrűsödött a magyar sors, az az eszmény, amit se fegyverekkel, se ideológiákkal nem lehet kiirtani. Szabadság befelé, függetlenség kifelé. Amikor a fegyverek ropogni kezdtek, Edina nem hazament, önkéntesként segítette a sebesülteket, nullás vércsoportjával univerzális adóként vért adott, ápolta a harcok sérültjeit. Három hitéből kapott fegyverrel harcolt a forradalomban, tiszta hangjával, melyen a nemzet üzenetét tolmácsolta, két karjával, melyekkel ápolta, gyógyította a sebesülteket, és vérével, amellyel életet menthetett. Tisztelt ház, amikor ma fejet hajtunk a piros kabátos lány emléke előtt, nem csak a múltat idézzük. Az ő öröksége ma is élő figyelmeztetés mindannyiunk számára. A szabadság és a nemzeti szuverenitás nem magától értetődő, készen kapott állapot. Olyan értékek ezek, amelyeket minden korszakban újra és újra meg kell védeni. A külső nyomással és a belső erőkkel szemben ugyanúgy. Koszmovszky Edina 18 évesen el kellett hagyja hazáját, Franciaországban élte le élete nagy részét, és missziónak tekintette, hogy hazajárva minél több fiatal előtt tanúságot tegyen haza szeretetéről, hitéről. Már Magyarországon tért meg teremtőjéhez, és hálás vagyok, hogy személyesen is találkozhattam vele, beszélgethettünk. Élete arra tanít bennünket, hogy nehéz időkben sem veszíthetjük el a tartásunkat, nem alkudhatunk meg az elveinkkel, és soha nem nézhetjük némán az igazságtalanságot. Kedves piroskabátos lány, itt az országházában köszönöm meg bátor kiállásodat, és nemzetünk háláját kifejezve ígérem, hűek maradunk eszményeidhez. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: A kormány nevében kíván-e valaki felszólalni 5 perces időkeretben? Nem. Napirend utáni felszólalásra jelentkezett dr. Bóka Zsolt, a Tisza képviselője. Több köt össze bennünket, mint ami elválaszt. Koszmovszky Edina emlékére címmel. Megadom a szót 5 percben.
2: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Máté Zsuzsa képviselőtársam méltó megemlékezése után nehéz megszólalni. Valóban az 56-os forradalmunk egyik emblematikus alakja volt a piros kabátos lány, akit a minap elvesztettünk, de akinek a bátorsága és a helytállása a magyar szabadságvágy örök jelképe, hírfivője marad. Koszmovszky Edinát az úr áttette az egyik tenyeréből a másikba. A róla készült dokumentumfilmet újra megnéztem a hétvégén, és megerősödött bennem az az elhatározás, hogy az emléke előtt ne csupán szavakkal tisztelegjünk, hanem tettekkel is. Ezért kezdeményezem, hogy a nyughelye a nemzeti sírkert részévé váljon. Arra kérem a képviselőtársamat, tisztelt Máté Zsuzsát, hogy csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez, és közösen terjesszük elő a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottsághoz ezt a javaslatot. Legyen ez a közös lépés annak a szimbóluma, hogy a nemzet nagyjai előtti tiszteletadás ügyében valóban több köt össze bennünket, mint amennyi elválaszt. Az 1956-os hősök emléke közös örökségünk, amely pártállástól, világnézettől és felekezeti hovatartozástól függetlenül valamennyiünket összeköt. Mert mindannyian tudjuk, itt élned, halnod kell. Rendületlenül. Köszönöm a szót.

0: Napirend utáni felszólalásra jelentkezett Ák Péter, a Fidesz képviselője, 800 éves vád címmel. Megadom a szót 5 percben.
1: Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, több köt össze, mint ami elválaszt hallhattuk képviselőtársainktól, és valóban így van, jó magam is egy ilyen témára szeretném felhívni a figyelmüket. Bár az országgyűlés gyakran vitáktól hangos, mégis biztos vagyok abban, hogy vannak olyan pontok, amelyek összekötnek bennünket, hiszen közös nevezőt adnak. Ilyenek azok a pillanatok például, amikor egy közösség múltja és teljesítménye előtt fejezhetjük ki tiszteletünket. Itt a házban az elmúlt években többször is felhívtam a figyelmet ilyen eseményekre, most is itt ezek. Ezúttal Vád község előtt szeretnék tisztelni. A vasi település első írásos említésének 800. évfordulóját ünnepeljük idén. Az, hogy 1226-ban oklevélbe foglalták a nevét, az bizonyítja, hogy az itt élők már akkor is tevékeny részesei voltak a hazának. Krónikájában olvashatunk temploma 1324-es említéséről. Első ismert birtokosa Lukafalvi Zarka Miklós volt, aki Károly Róbert királytól kapta. A történetírás arról is tudósít, hogy később a nádasdiakhoz került. Vált múltjának szép örökségeként ma is áll a Szent Kozma és Szent Damján római katolikus templom és a Szent István kápolna. A község históriáját példaértékűen foglalta össze Barcsi Istvánné Márkus Mária 2015-ben. Ahogy minden nemzedék, úgy a mai élők is hatékonyan igyekeztek hozzájárulni a település fejlődéséhez. Az ezredforduló óta megépült az M86-os út, amely mentesíti az átmenő forgalomtól. Az önkormányzat folyamatosan igyekezett kihasználni a pályázati lehetőségeket. Az előrelépéshez nagy segítséget adott a Magyar Falu Program, amely forrás biztosított belterületi útfejlesztésekre például, de ebből újulhatott meg a Vát és Vasztilvágy közötti közút is. Jelentős fejlesztés volt 2021-ben a szennyvízrendszer kiépítése. Jó hír volt, hogy a Szombathelyi Egyházmegye 2024-ben megnyitotta a Szent Rita óvodát, amely ezen túl az iskola működtetését is átvette. Az, hogy új óvoda nyílt, az történelmi léptékű, hiszen korábban óvoda ezen a településen még nem működött. A vátiak büszkék lehetnek a településért tenni akaró közösségekre, csoportosulásokra. A 800 éves évforduló kapcsán az úrnapján, minap időkapszulát helyeztek el a templom tornyába. Ebben üzentek azoknak, akik a jövőben fognak ott élni. Azt kívánták számukra, hogy találjanak értéket abban, amit őseiktől örököltek, és adják tovább azt, amit fontosnak tartanak. Tisztelt ház! E helyről is, azt gondolom mindannyiunk nevébe, köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik egykor és most munkájukkal, a gyermekeik felnevelésével, az otthon iránti szeretetnek a felébresztésével, és így tulajdonképpen a lokálpatrióta tudatnak az erősítésével tettek azért, hogy ez a kedves kis település Vát meg tudjon maradni. Hálásak lehetünk azért is, hogy a saját településük építésével tulajdonképpen a haza gyarapodásához is hozzájárultak. Azt gondolom, hogy közös bizodalmunk, hogy a falu fejlődése a jövőben is folytatódik. Isten éltesse Vátot, Isten éltesse a vátiakat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
0: Tisztelt országgyűlés, megköszönöm a munkájukat. Az országgyűlés reggel 9 órakor folytatja ülését. Az ülésnapot bezárom.